mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Több családtól is jogellenesen vonhatták meg a családi pótlékot. Új bértárgyalást kezdeményezett a kormánnyal a PS és a PDS is. Lakossági panaszok után teljes felülvizsgálat indul a hulladékgazdálkodásban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Több családtól is jogellenesen vonhatták meg a családi pótlékot, állítja a társaság a szabadságjogokért. A TASZ szerint több esetben a szülők igazolták gyermekük iskolai hiányzásait, a rendszerben mégis igazolatlanként szerepeltek az órák, ezért felfüggesztették a juttatás folyósítását. A jogvédők szerint az érintettek utólag sem kapták meg az elmaradt összeget. Ez azért is problémát jelenthet, mert a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a családi pótlék jogosultsághoz kötötték, így egy családok ebből is kieshettek. A TASZ az ombudsmanhoz fordult, és a rendszer felülvizsgálatát kéri. Újabb béremelést sürget a pedagógusok szakszervezete és a PDS. A két érdekképviselet nyílt levélben fordult az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz. A szakszervezetek szerint a júniusi egyeztetésen elfogadott 0,4%-os bérkorrekció csak átmeneti megoldás volt, és az azóta rendelkezésre álló kereseti adatok alapján további emelésre lehet szükség. Céljuk, hogy a pedagógusok átlagkeresete tovább is elérje a diplomás átlagkereset 80%-át. A PS és a PDS ezért újabb egyeztetést kezdeményezett a kormánnyal, és a NOKS, valamint a technikai dolgozók bérrendezését is napirenden tartják. Idén már biztosan nem kapnak nyugdíjprémiumot a magyar nyugdíjasok. A módosított 2026-os költségvetésből kikerült az erre eredetileg elkülönített 24,3 milliárd forintos keret. A nyugdíjprémium egyébként akkor járhat, ha az éves gazdasági növekedés meghaladja a 3,5%-ot. Az idei várakozások azonban ennél jóval alacsonyabb, nagyjából 2% körüli bővüléssel számolnak. Az eredeti költségvetés még 4,1%-os GDP növekedés alapján tervezett prémiumot. Novemberi kiegészítő nyugdíjemelésre jelenleg szintén nincs kilátás, mert az eddigi infláció a januári 3,6%-os nyugdíjemelés alatt maradt. Bizonytalanná vált 93 használt svájci motorvonat magyarországi beszerzése, amelyek közül több a Debrecen-Záhony vonalon is közlekedett volna. A Stadler és a MÁV még tavaly decemberben állapodott meg a GTV szerelvények átalakításáról és a leszállításáról is. A járművek előzetes típusengedélyét már megszerezték, a szerződés hatályba lépésének másik fele a 15 évre szóló teljes körű karbantartási megállapodás közbeszerzése azonban még nem zárult le. A 93 motorvonat összesen mintegy 14 ezer ülőhelyet jelentene. Debrecen-Záhony mellett Miskolc, Füzesabony és Szerencs-Sátoraljaújhely között is tervezték a közlekedtetésüket. Teljesen felülvizsgálja a kormány a magyar hulladékgazdálkodási rendszert. Magyar Péter miniszterelnök szerint az elmúlt hónapokban sok lakossági és önkormányzati panasz érkezett a szemétszállításra és a hulladékkezelésre is. A kormányzati vizsgálat megállapítása szerint a 35 éves koncesszióval rendelkező MOHU több szerződéses kötelezettségét és célszámát nem vagy nem megfelelően teljesítette. A kabinet ezért a teljes rendszer felülvizsgálatáról döntött, és az átalakítás lehetőségét is vizsgálja. Újra kötelezővé teszi az orvoskamarai tagságot a kormány. Köböl Anita kormány szóvivő bejelentette. A jövőben csak az folytathat orvosi és egészségügyi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának, ezzel visszaállítják a szervezet korábbi jogosultságait is. A kabinet emellett döntött a tűzifa árának rögzítéséről és a szociális tüzelőanyag keret megduplázásáról is. November 20-ától pedig elindul a családi csődvédelmi szolgálat, amely a bajba jutott adósoknak nyújt majd személy szabott segítséget. Napokra korlátozza a földgázos ügyfélszolgálatait az MVM egy nagyszabású informatikai átállás miatt. Szeptember 17-től nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobil alkalmazás, és az előre fizetős gázmérőket sem lehet majd feltölteni. A személyes ügyfélszolgálatokon egyes ügytípusok intézése szintén szünetel majd. Az MVM ezért azt kéri, hogy a tervezhető ügyeket még szeptember 17-e előtt intézzék el. Különösen fontos, hogy az előre fizetős mérőt használók időben töltsék fel egyenlegüket. A rendszerátállás szeptember 21 és 29-e között zajlik, és még október elején is lehetnek kisebb korlátozások. A 2026-27-es tanévtől ismét részt vehetnek az Erasmus programban a korábban korlátozással érintett magyar egyetemek hallgatói. A kormány szerint a megállapodást az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások és az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása tette lehetővé. Így az érintett egyetemisták újra pályázhatnak külföldi részképzésekre, szakmai tapasztalatszerzésre és nemzetközi tanulmányi programokra is. A kabinet az intézkedést első 100 napjának egyik fontos felsőoktatási eredményeként értékelte. Az alapítványi egyetemek rendszerének átalakítása közben tovább folytatódik. A kormány tervei szerint 2027. augusztusáig fejeznék be ezt a folyamatot. Összekeverték a mintákat a laborban. Tévesen jeleztek aszbesztet Nagykanizsán. Laborhiba miatt zártak le hónapokra egy nagykanizsai parkolót aszbeszt veszély.

0: bukását. A szakszervezet most úgy látja, a bérrendezése nem kapott megfelelő politikai prioritást. Assad hangsúlyozta, nem önmagáért akar konfliktust, de konkrét kormányzati döntést vár a szociális és gyermekvédelmi dolgozók fizetéséről. 6 hónapos mélypontra zuhant a CATL részvénye Hongkongban, miután a nemzetközi sajtóban is megjelentek a debreceni akkumulátorgyár munkavédelmi problémái. A világ legnagyobb akkumulátorgyártójának papírjai szerdán 4,65%-ot veszítettek értékükből, miközben a Hang Seng Index mindössze 0,07%-kal csökkent. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal még augusztus végén 3 üzemi területen tiltotta meg a munkavégzést, miután 9 dolgozónál emelkedett a nikkel terhelés. A debreceni hír azonban csak napokkal később jelent meg a kínai és nemzetközi pénzügyi sajtóban. Ekkor reagált rá látványosan a hongkongi piac is. 3 nap alatt 6 bűncselekményt követhetett el egy debreceni férfi, aki ellen most vádat emelt az ügyészség. A vád szerint tavaly szeptemberben előbb ittasan vezetett, majd a rendőrkapitányságon szidalmazta az intézkedő rendőröket. 2 nappal később Debrecen belvárosában egy nővel próbált ismerkedni, ám miután elutasították, megragadta és egy épület falához szorította. A nő végül kiszabadult, segítségére pedig munkatársai siettek. A férfit személyi szabadság megsértésével, ittas vezetéssel és 4 rendbeli becsület sértéssel vádolják. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést, pénzbüntetést és a vezetéstől való eltiltást indítványozta. Nem akkumulátorgyár, hanem elsősorban automatizált raktár lesz az InPark új debreceni csarnoka. A déli ipari parkban épülő 44.000 négyzetméteres létesítményt várhatóan október végére fejezik be, majd hosszú távra a CATL leányvállalata, a Green Power Energy Debrecen Kft. Bérli majd. A cég hangsúlyozza, akkumulátorcella és elektróda gyártás, illetve elektrolit kezelés nem lesz az üzemben. Ugyanakkor akkumulátorok újracsomagolását, modul és pak szintű újra összeszerelését, valamint megmunkálási és logisztikai feladatokat végeznek majd. Az év végéig egyébként 94 munkavállaló foglalkoztatásával számolnak. Lakossági jelzésre vágtak ki 2 balesetveszélyes fát Tégláskertben. A civil fórum közlése szerint a környéken élők már több éve jelezték, hogy a közterületen álló fák rossz állapotban vannak. Az ügyben Balláné Csontos Ildikó önkormányzati képviselő kereste meg az illetékes zöld területi osztályt. Ezt követően a veszélyes fákat eltávolították. Debrecenben egyébként az elmúlt hetekben más helyszíneken is végeztek hasonló faápolási munkákat. Az Egyetem Sugárút és a Poroszlai út térségében kiszáradt, illetve rossz állapotú fákat távolítottak el. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos diákoknak. A lehetőség lányok és fiúk számára egyaránt elérhető. A szülői beleegyező nyilatkozatot szeptember 15-ig kell visszajuttatni az iskolába. Az oltás önkéntes, ha az iskolai kampányoltás keretében adják be. A HPV fertőzés egyébként rendkívül gyakori. Egyes vírusváltozatok pedig később rossz indulatú daganatok kialakulásához is hozzájárulhatnak. Az oltás ezért különösen hatékony, ha még a fertőzésnek való kitettség előtt 12-13 éves korban adják be. Tavaly egyébként a jogosult lányok több mint 80, a fiúk pedig közel 72%-a kapta meg a vakcinát.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Ankul Nászlót hallják. Augusztus 22-e és szeptember 3-a között Dél-Korea adott otthont a szenior atlétikai világbajnokságnak. A rangos nemzetközi eseményen a nyíregyházi szenior atléták közül egyedüliként Losonci László, a Nyíregyházi Sportcentrum szenior atlétája állt rajthoz. Az M70-es korcsoport 100 méteres síkfutásában 14.81-es eredménnyel a 18. helyen végzett. Teljesítménye egyben új országos csúcsot is jelentett. A 80 méteres gátfutásban még nagyobb sikert ért el, az elődöntőből bejutott a világbajnoki döntőbe, ahol a 6. helyen ért célba. 14.76-os időeredményével ebben a versenyszámban is új korosztályos országos csúcsot állított fel. Immár 10. alkalommal rendezte meg a Nyírsport SE a Sóstókupa nemzetközi strandbirkózó versenyét, Nyíregyháza megyei jogováros és a Sóstó Gyógyfürdők ZRT támogatásával. A szabolcsi, azaz Nyírsport, Balkány és Bökönyi csapatok mellett Hajdúnánásról, Tiszacsegéről, valamint Kassáról is érkeztek versenyzők. A Nyírsport SE 4 indulója közül mindannyian éremmel térhettek haza. Juhász Dániel mind az U18-as, mind pedig a felnőtt korosztályban dobogóra állhatott. Több mint 1 kilométeres lövésével világrekordot ért.

0: nyerte el Mónus József Íjász, aki 80 cm-rel javította meg a 29 éve fennálló csúcsot. Mindezt az Egyesült Államokban érte el. A sportoló rekord kísérletét hosszú felkészülés előzte meg. A hajdunánási születésű távlövő Íjász az Egyesült Államokban Nevadában rendezett versenyen 6 nyílvesszőt lőtt ki. Négyet körülbelül 800 méternél találtak meg, az ötödik pedig 1059 méterre repült, vagyis mindössze néhány méterrel maradt el a rekordtól. A hatodik nyílvesszőt csak hosszabb keresés után találták meg a versenybírák közreműködésével, a mérés pedig 1060 méter és 59 centiméteres eredmény mutatott, amellyel Mónus Józsefnek 80 centiméterrel sikerült megjavítania a fennálló korábbi csúcsot. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Térségünkben ma is kellemes, késő nyárias idő várható, ha napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csapadék nem valószínű. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: Szeltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Voltam egyszer megboldogult fiatal koromban egy ilyen bulin, ahol elszabadultak már a végén az indulatok, és arra emlékszem, hogy mindenki táncolt, egy ilyen kerti parti-szerű volt, és valaki felkapta egyszer csak a szódás ballont, ami ilyen 10 vagy 20 literes, tudod, ez az igazi ipari méretű, kinyitotta rajta, és hát elkezdte nyomni rajta a vizet, hát nyilván kint 30 egy néhány fok volt, és mindenkit locsolt, és ezt kiabálta egész este, hogy Love Parade, és locsolta az embereket, és nekem már csak ez maradt meg ebből, hogy ott locsolják az embereket, mert ott is volt, emlékszem, Berlinben, vagy hol tartották
2: igen,
1: ezt?
2: Igen.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Tehát onnan indult ez az egész.
2: És úgy van, hogy fiatal korodban Love Parade, idősebb korodban már Oktoberfest.
1: Igen, arról is lehet jó, érdekes videókat találni.
2: Én kaptam a haveromtól, Szebitől videókat, hogy ők ott voltak a legutóbbin, és a tavalyin, és irtózatos mennyiségű ember, hihetetlen, amerre nézel, hömpögő tömeg, sör hátán, tehát ott milliárd liter
1: és fogy. Egyet árulj el nekem, hogy azok a csinos csajok, akik hordják ott egyébként a söröt.
2: Nem ismerem őket, nem tudom kik őket. Nincs meg a telefonszám, ne kérdezz már ilyeneket.
1: Nem az, beöltözve bajon ruhába. Hogy a bánatban bírnak el 12 literes korsósört egyszerre két kézben? Tehát, hogy fogja meg? Biztos megvan a technikája, mert így összeforgatja a korsóknak a füleit, meg
2: hát
1: minden.
2: Hát de annak súlya is
1: hát
2: van.
1: Hát de baromi nehéz. Tehát két ilyen válbeteg, mint mi, nem, arra is alkalmatlanok vagyunk.
2: Két ilyen magyar férfi, aki nem fizikai munkát végez, hát na, igen. A bajor nők, na, az azt hiszem.
1: Igen, és akkor ők hordják ki a söröket, meg a csülök, meg a mindenféle, nekem legalábbis a videókból ez jött.
2: Igen, meg hatalmas sátrak vannak, ilyen parti sátrak, benne asztalon, széken táncoló emberek. Uh-huh. És nincs az, mint itt, hogy megy oda a kidobó hozzád és leszállít. És tönkreteszi a bulidat ezzel.
1: Igen, mert hát elég hülyén néz ki, amikor egy elit étteremben felpattansz az asztalra, és elkezdesz.
2: Jó, lehet, nem kellett volna, oké.
1: Igen,
2: de rendőr se kellett volna hívni.
1: Ezért találták ki a sörpadot, azon lehet ugrálni.
2: Igen, úgyhogy jók ezek a mókák, és hát akkor a Budapest parádé is egy olyan dolog volt, most nyilván a kommenteket olvasgattam, borítékolható volt, hogy megosztó lesz ezen esemény. Valakinek tetszik, valakinek nem. Valaki azt írja, hogy már most 60 éves vagyok, de a korábbiakon ott voltam. Tehát, hogy egyébként kinek a baja ezzel, akkor nem menjen oda. Ha valami nem tetszik, akkor én sem megyek oda, ahol olyan dolog van, ami nem tetszik.
1: Nyilván lesz azért útlezárás, forgalomlezárás.
2: Hát az biztos.
1: De mondjuk a nyakamat rá, hogy a kommentelők fele az vidéki. Tehát egyébként azt se tudja, hogy hol van a Andrássy út Budapesten.
2: Sziasztok, Sopronból írok,
1: Sopronból,
2: és
1: nagyon
2: elegem
1: vagyok.
2: Elegem van 2006 óta, azt hittem, hogy most már megnyugodhatunk, de nem.
1: Igen. Egyszer volt egy cimborám, volt egy lezárás kerékpárverseny miatt, és hát ott áll, és várta, hogy a mezőny elsuhanjon meg, stb. Jött a mezőny, ő meg nyomta a dudát, és akkor így visszaszólt az egyik srác, köszönjük a buzdítást, és ő meg visszaszólt, nem azért dudálok, csak már szeretnék tovább jutni. Menjetek már gyorsabban, hogy felnyissák ezt az útlezárást.
2: Ám mondjuk egyébként a duda szó olyan sok mindenre még nem segített.
1: Nem.
2: Balesetek elkerülésében, igen, de hogy alapvetően nem, az inkább egy ilyen ventilátor, tehát hogy a dühödet ki tudod ventilálni.
1: Igen.
2: Az utcánkban most építkezés zajlik, és akkor hallom, hogy nagy duda szó volt reggelente, mert eltorlaszolták az utat, de a másik irányból, meg két irányból lehet behajtani az utcába, és akkor én ezen gondolkodtam, hogy tehát, hogy szerencsétlen betonkeverő, meg a beton, meg a pumpa nem tud arrébb menni, tehát, hogy igen. Hiába dudálunk neki.
1: Attól még. Hát most beengedheti a betont a szomszédba is, csak annak sok értelme nincs. Tehát, hogy akkor végül is nem tartja fel a forgalmat. Olyan ez a dudálás, az jutott eszembe, mint amikor a férfiak fütyülnek a nők után, ilyen építőipari munkások, vagy stb. Én még nem ismerek olyan pár, vagy nem hallottam olyanról, akik így ismerkedtek össze. Tehát, hogy amikor megkérdezi a gyerek, hogy apa, ti hogy ismerkedtetek össze? Hát úgy, hogy anyukád egy csinos ruhába elsétált az utcán, én utána fütyültem fentről a teraszon,
2: ő meg felmászott az állványra.
1: És így összejöttünk.
2: Felmászott az állványra, a nyakamba ugrott.
1: Honnan indult ez a szokás, hogy fütyülnek a nők után?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a legfrissebbek a sportvilágából. Melyek ezek, Laci?
3: Megígérem, hogy nem fogom minden nap megkérdezni, hogy hogy vagy, de szemmel láthatóan már jobban vagy, mint az elmúlt napokban. Ugye ilyen robotüzemmódra kapcsoltál, mint a Terminátor, kicsit nehezen mozgott a nyakad, a vállad, a kezed, a mindened. Egy ilyen gerinc becsípődés miatt, de most már úgy
2: kicsipődött.
3: Látom, hogy kicsipődött.
2: Hát, egy pici érzés még van, de
3: vannak erre nagyon jó tornák egyébként, megnézed a különböző videós portálokat, és egészen jókat lehet találni, ami hasznos is lehet. Azért kérdezem mindezt, mert még ha nagyon belehúzol, akár indulhatsz is egy naturál testépítő versenyen, amit Nyíregyházán rendeznek majd októberben. Mondjuk alaposan le kell még szálkásodnod, meg egy kis izmot magadra pakolni, de...
2: Mennyi időn van rá?
3: Hát október 10-én lesz a verseny, nem olyan sok.
2: Hát akkor majd 9-en, 8-a körül.
3: Igen, különleges lesz a verseny, hiszen naturál testépítő versenyről beszélünk, ami azt jelenti, hogy semmilyen anabolikus szteroidot nem lehet használni, és ugyanúgy, mint ahogy a rendes olimpikonoknál, ugyanúgy a vada és a többiek ellenőrzik. Tehát nem csak vizelet minta, hanem rendesen megnézik akár vérvizsgálattal is, hogy szedtél-e bármilyen szteroidot. Állítólag ezeket a vizelet mintákat már ki lehet játszani, és pont ezért most már egy kicsit szigorúbb az eljárás. Itt kimondottan azért rendezik ezt a testépítő versenyt, hogy csak természetes módon, amit elmész a boltba és megvásárolsz, csak olyan táplálékokat vihetsz be, meg táplálék kiegészítőket a szervezetbe.
2: Igen, ez a vizelet kérdés, ez mindig egy érdekes dolog. Például a haverom hetek óta könyörög azért, hogy áruljam már el neki, hogy miért kell az ő pisilje nekem. még nem fettem fel.
3: Emlékszel annak idején, amikor az egyik magyar olimpikon azzal próbálkozott, hogy egy ilyen műpéniszt és hogy abból ad vizeletet, hát lebuktak utána. Igen. Szóval igen, hát
2: az azért, mert az ellenőr ott van.
3: Ott, hát mert ő
2: megmagyaróz.
3: Ott nincs más választás. Most már nézi, régen nem nézte, elég volt, hogyha úgy nagyjából ránézett és úgy.
2: Meg hallotta a hangját, meg elfordult, nem? Most már nagyítóval ott áll.
3: Igen, igen. Hozzáteszem egyébként, ha már voltál ilyen testépítő versenyen, akkor nagyon különleges. Hát sok mindent el lehet mondani, az, hogy szemérmesek lennének, azt nem. Hiszen ott ez a barnítókrém, bekenik őket, egy szál ilyen tangában, hölgyek is, urak is, tehát, hogy ott tényleg minden izomzatot megmutassanak, hónapokon keresztül erre készülnek, és hát az utolsó napokban ott már teljesen leszálkásnak. Eszedbe jutott a sztori?
2: A sütőtom is?
3: A sütőtom is, igen. Akik még nem hallották, egyszer volt szerencsém együtt dolgozni vele egy ilyen versenyen, és hát amikor már napok óta nem eszik semmit a testépítő, és már az utolsó órákban már nem is iszik, csak hogy minél szálkásabb legyen. Sütő Tomi, aki akkor hangosított, és ott állt mellettem a színpadon, ő rendelt egy girosztálat. És azzal a lendülettel, ahogy a versenyző ment fel a színpadra, ő ki is nyitotta, és elkezdte befalni a sült krumplit a hússal, és így a srác szegény így ránk nézett, aki szédelegve ment fel a színpadra, és ennyit mondott, hogy ez vicc. És mondtuk, ennyit mondott, hát nem, megéheztem. És valamit kénytelen vagyok enni.
2: Neked hagyjak, majd igen, ha lefelé jössz.
3: Igen, Sütő Tomi technikus kollégánk azért kitett magáért. Mai napig emlegetjük ezt neki. Hozzátartozik egyébként, hogy amikor vége van egy-egy ilyen testépítő versenynek, akkor nagyon sokan a sportolók, hát 70-80%-a elmennek egy gyors étterembe, és utána ami éppen
2: gyors
3: a kezükbe kerül.
2: Igen, de tegnap
3: például, aki az eseményt szervezi, ezt a naturál testépítő versenyt, ő mondta, hogy ő meg nem szereti ezeket a gyors kajákat, úgyhogy ő inkább maximum egy pizzát eszik, vagy valami ilyesmit, de nincs ez az azonnali éjségroham, hogy most akkor már pedig én ilyen kaját akarok enni. Szóval október 10-e a Váci Mihály Kulturális Központ lesz majd a helyszín Nyíregyházán. Aztán emlékszel még arra a hölgyre, aki a break táncban indult Franciaországban, Párizsban az olimpián, és nagyon sok negatív visszhangot váltott, hogy a bánatba került oda ez a hölgy. Megdöntötte a rekordot, ő volt az, aki egy pontot sem kapott. Tehát az értékelése, ilyen alacsony pontszámot még nem lehetett kapni, hogy gyakorlatilag értékelhetetlen volt.
2: De akkor hogy jutott ő ki?
3: Hát ez egy érdekes kérdés. Nagyon sokan egyébként azzal vádolták, hogy a férje ismerte a bírókat, és ezért pontozták fel az ausztrál válogatón, és így jutott ki. Azt mondta, hogy ez nem igaz. Jó formában volt. Na most akkor az Ausztrál Olimpiai Bizottság elnöke, aki ott állt a pálya szélén, azt mondta, hogy őt egy dolog foglalkoztatta, hogy a kamerán ne lássák azt a csalódottságot az arcán, hogy ő is dühös volt, hogy ez most így az egész országot lejáratja. Azt mondta ez a hölgy, hogy ő viszont a legjobb tudását igyekezett adni, és mindent megtett. Azóta egyébként a sok bántás meg minden miatt az egészsége ráment, tehát pánikrohamot kapott, különböző problémái voltak. Netflix fel is dolgozta dokumentumfilmként például, hogy került oda ki.
2: Én értem, de hogyha az embernek van egy kis önkritikája, akkor ezek elkerülhető dolgok lennének.
3: Hát,
2: tehát,
3: igen.
2: Hogy én sem kezdek el agysebészetet művelni, mert ugye még nem csináltam, biztos menne, nem biztos, hogy olyan jól elsőre, de...
3: Nem biztos, hogy túlélni a páciens, de itt mondjuk ennyire nagy tétje nem volt.
2: Ekkora tétje nyilván nem.
3: De átláttuk már pikáns dolgokat, nálunk is volt ugye síakrobatikában az egyik hölgy, aki magyar versenyzőként úgy siklott le, hogy gyakorlatilag a félcsőben nem sok mindent tudott bemutatni. Láttunk már olyat, hogy valamelyik afrikai országból az egyébként súlylökő srác, nem sikerült súlylökésben kvalifikálnia magát, de szabadkártyát kaptak a 100 méteres sífutásra. Hát akkor miután a kormányfővel nagyon jó viszonyban volt, benevezték akkor a 100 méteres sífutásra, csak hogy legalább legyen ott az olimpián.
2: Azért, mert valakinek utolsónak is lennie kell.
3: Hát csak utolsó lett.
2: Senki nem mondta, hogy a súlylökéshez használt súlyokat, az dobja már előtte, ne azzal fusson.
3: Igen, meg ne a többieket célozza vele. Tehát, hogy maximum úgy lett volna esélye. Úgyhogy vannak azért pikáns dolgok. Hát Márton Anitára viszont nagyon büszkék voltunk annak idején, mikor megnyerte súlylökésben a világbajnokságot. Sokszor edzőtáborozott itt a régióban, tehát Debrecenben is, Nyíregyházán is készült az atlétikai centrumban. Hát nekem az egyik legcukibb történet, amikor megszületett a kislánya. Éppen egy interjút készítettünk, álltunk lent az atlétikai centrumban, Nyíregyházán azt hiszem, és ment az interjú. Egyszer csak egy ilyen nyuszi motorral begördült egy kislány, és hangosan kiabált, hogy kereste az anyukáját, hogy anya merre vagy, és hogy mehetek-e itt egy kört, és mondta, hogy mehetsz nyugodtan, addig én továbbadom az interjút. És hát így készültek, és azt mondta, hogy neki ez egy plusz löketet adott itt a pályafutása végén, hogy már a családtagokat is magukkal, vagy magával vitte. Nem hiányzott, kvázi olyan volt, mint egy mini nyaralás, csak neki közben dolgoznia kellett. Úgyhogy Márton Anita lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Előtte Gyulai Miklós volt, ugye ő lemondott a pozíciójáról, illetve az elnökséget is újat választanak és választottak. Hát mondta Márton Anita, hogy lesz mit rendbe tenni, teljes átvilágítás lesz majd a szövetségnél. És a végére egy érdekesség, egy hajdunánási úriember, Mónus József, róla már lehet, hogy hallottál, távíjász egyébként. Beszéltünk róla, egyszer a Boszporusz lőtte át talán egy íjjal, egy nyilvesszővel, és ezen a versenyen az a cél, hogy minél messzebbre tud kilőni a nyilvessződet.
2: Saját erőből.
3: Saját erőből. És hát hónapokon keresztül készült fel, úgyhogy munka mellett, amikor végzett a munkájával, akkor hazament, felvette a saját készítésű íjat, a nyilvesszőket, azokat is egyedileg saját maga készítette.
2: Milyen anyagból van ezek vajon?
3: Hát, ezt meg nem mondom, majd egyszer felhívjuk Mónus Józsefet, megkérdezzük. 250 ezer nyilat lőtt ki a verseny előtt. Ez volt a felkészülés. Nem egyszerre, de hát, hogy az elmúlt hónapokban. De most csak ezt számold össze, ezt a 250 ezer nyilat után össze is kell szedni.
2: Nem is az, hanem azt nem mondta senki, meg elkészíteni. Csak egy van. Mindig utána kell menni.
3: Na most képzeld el, hogy Amerikában rendeztek egy versenyt, és az volt a cél, hogy megdöntse a világrekordot. Az első az 6 nyilvesszőt lehetett kilőni, az első 4 az nagyjából ilyen 800 méternél landolt. Ez egy kiszáradt tónak a medrében volt egyébként ez a verseny, tehát hogy azért lehetett látni, hogy hova lövi. De így is, utána nehéz volt megtalálni az utolsó 2 nyilvesszőt, mert az egyik az 1051 néhány méterre, meg 1059 azt hiszem, azt még megtalálták, a másodikat meg nagyon sokáig keresték, és végül 1063,5 méterre lőtte ki, és ez új világcsúcs. 80 centivel javította meg a világcsúcs. Az a szegény bíró, gondolj bele, aki az elején ott áll, és kilövik, és akkor elsétálsz megnézni, hogy ez most 800 méter, utána ez, hát nyilván egyesével összeszedik, de hány kilométer, meg hány lépés lehetett aznap a lábába?
2: Hát már lassan egyébként venni kell egy buszbérletet, hogy azzal menjél oda.
3: Golfkocsival, vagy nem is
2: hát,
3: tudom, hogy mivel.
2: Igen, rollerrel.
3: Hát igen. Tehát milyen jól hangzik ez, ahogy mondtad, a buszbérlet, hogy a következő megállónk a következő nyilvesszőnél 1000 méterre található. Igen, gratulálunk neki.
2: Ez egészen elképesztő, hogy én nem is voltam ezzel képben, hogy mennyire messzire lehet lőni egy nyilvesszőt, tehát nem volt viszonyítási alapom, de ha engem kérdeztél volna, akkor így azt mondtam volna mondjuk ilyen reálisan, hogy hát egy ilyen 2-300 méterre.
3: Igen, de hát nagyon durva, hogy 1000 méter, 1 kilométer. Áldogálsz ott, egyszer csak ugye a semmiből elsuhan a fejed fölött egy nyilvessző. Tehát, hogy jó messziről lett. Amúgy utána néztem egy ilyen dokumentumfilmben, hogy amiket látsz a filmekben, az mind ilyen kamu. Ez a feszít, tart, tudod, amikor az íjászok és úgy állnak. Igen. Hát nincs az az íjász, aki annak idén a középkorban így állt mondjuk fél percen, egy percen keresztül és tartotta a megfeszítve.
2: Mert annyira erős a húr.
3: Persze, hát nyilván ezt nem lehetett, vagy meg semmi értelme nem volt. Tehát minek? Kihúzod, becélzod, ellövöd. Tehát nagyjából ennyi.
2: Tart. Uram, elfáradtam, én le akarom tenni.
3: Tart, de közben még az asszony hívál, mi legyen, paprikás krumpli, jó, megbeszélem, mi legyen az ebbi, addig tartsátok. Tehát nem, nyilván ez nem így működött.
2: Az a szurkot le kell mennem megkavarni.
3: Nagyon nehéz egyébként még, nem tudom mi a helyes kifejezés, de amikor így a felhúrozzák az egész íjat, azt is, te mint átlag ember meg se tudnád csinálni.
2: Persze, tehát, nem.
3: Főleg a jelenlegi állapotunkban. De nekünk aztán melyik vállal húznánk ki? Hát egyikkel se. Tehát, és akkor még a magyar íjászok, mikor hátrafelé nyilazva a lóháton úgy mentek. Tehát...
2: Hamarabb hajtogatok be helyesen egy ejtőernyőt, mint hogy ezt megcsináljam.
3: Hát még szerencsé, hogy Árpád idejében nem voltak ejtőernyők, hollandoltunk volna.
2: Az is nagy mázli egyébként, mindenkinek, aki szokott ugrani gépből, azt sem értjük egyébként, hogy miért egy működő repülőgépből kiugrani, de hogy mindenkinek nagy szerencsé, hogy nem mi hajtogatjuk ezeket.
3: Igen. Na most Monus Józsefnél meg gondolj bele, amikor elkészíti ezeket a saját íjakat, és utána elmész és keresgeted. Tehát, hogy tudod, hogy mennyi munka van egy ilyen nyilvesszőnek az elkészítésével, és akkor utána nem találod mondjuk órákon keresztül, és tudod, hogy egy hétig csináltad, és most meg nincs meg.
2: Kellene egy GPS nyomkövetőt.
3: Képzeld, egyszer egy céges bulin valaki megjelent egy ilyen íjjal, amit egyébként egy híres magyar íjászmester készít, és mi akkor rájöttünk már, hogy ez nagyon rossz ötlet, amikor a néhány pohár után előkerül az íj és a nyilvesszők, mert mindenki elkezd lövöldözni össze-vissza. És már akkor nem a céltáblát nézi, hanem ki tud magasabbra, ki tud messzebbre.
2: Igen, ilyenkor jön az, hogy teljesen magasan, csak felfüggőlegesen, és ne menjetek sehova. Uh-huh. Maradjatok itt, orosz rulett.
3: Nagyfiúk című filmben, ha megvan az a jelenet, igen. Ez a nyírulett, ott is, hogy kimaradott a körben az utolsó pillanatig, szóval ilyet senki ne csináljon, bízza a profikra, hogyha ilyet szeretnének.
2: Igen, profi csinálja ezt velünk.
3: Sokkal jobb, sokkal. Igen, Mónus Józsefnek szívből gratulálunk, és hát várjuk a folytatást.
2: Elképesztő teljesítmény. Gratulálunk, Laci, köszönjük, hogy beszámoltál erről is.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: a szárnya.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Hajdunálási úriember, Mónus József, róla már lehet, hogy hallottál, távíjász egyébként. Beszéltünk róla, egyszer a Boszporusz lőtte át talán egy íjjal, egy nyilvesszővel, és ezen a versenyen az a cél, hogy minél messzebbre tud kilőni a nyilvessződet.
3: Saját erőből.
2: Saját erőből. Mm. És hát hónapokon keresztül készült fel, úgyhogy munka mellett, amikor végzett a munkájával, akkor hazament, felvette a saját készítésű íjat, a nyilvesszőket, azokat is egyedileg saját maga készítette.
3: Milyen anyagból vannak ezek vajon?
2: Hát ezt meg nem mondom, majd egyszer felhívjuk Mónus Józsefet, megkérdezzük. 250 ezer nyilat lőtt ki a verseny előtt. Ez volt a felkészülés. Nem egyszerre, de hát, hogy az elmúlt hónapokban. De most csak ezt számold össze, ezt a 250 ezer nyilat után össze is kell szedni.
3: Nem is az, hanem azt nem mondta senki, hogy csak egy van. Mindig utána kell menni.
2: Na most képzeld el, hogy Amerikában rendeztek egy versenyt, és az volt a cél, hogy megdöntse a világrekordot. Az első az 6 nyilvesszőt lehetett kilőni, az első 4 az nagyjából ilyen 800 méternél landolt. Ez egy kiszáradt tónak a medrében volt egyébként ez a verseny, tehát hogy azért lehetett látni, hogy hova lövi. De így is utána nehéz volt megtalálni az utolsó 2 nyilvesszőt, mert az egyik az 1051 néhány méterre, mert 1059 azt hiszem, azt még megtalálták, a másodikat meg nagyon sokáig keresték, és végül 1063,5 méterre lőtte ki, és ez új világcsúcs. 80 centivel javította meg a világcsúcsot. Az a szegény bíró, gondolj bele, aki az elején ott áll, és kilövik, és akkor elsétálsz megnézni, hogy ez most 800 méter, utána ez hát nyilván egyesével összeszedik, de hány kilométer, meg hány lépés lehetett aznap a lábában?
3: Hát már lassan egyébként venni kell egy buszbérletet, hogy azzal menjél oda.
2: Golfkocsival, vagy nem is hát, tudom, hogy mivel.
3: Rollerrel.
2: Hát igen. Tehát milyen jól hangzik ez, ahogy mondtad, a buszbérlet, hogy a következő megállónk a következő nyilvesszőnél 1000 méterre található. Igen, gratulálunk neki.
3: Ez egészen elképesztő, hogy én nem is voltam ezzel képben, hogy mennyire messzire lehet lőni egy nyilvesszőt. Tehát nem volt viszonyítási alapom, de ha engem kérdeztél volna, akkor így azt mondtam volna mondjuk ilyen reálisan, hogy hát egy olyan 2-300 méterre.
2: Igen, de hát nagyon durva, hogy 1000 méter, 1 kilométer áldogálsz ott, egyszer csak ugye a semmiből elsuhan a fejed fölött egy nyilvessző. Tehát, hogy jó messziről lett. Amúgy utána néztem egy ilyen dokumentumfilmben, hogy amiket látsz a filmekben, az mind ilyen kamu, ez a feszít, tart, tudod, amikor az íjászok és úgy állnak, hát nincs az az íjász, aki annak idén a középkorban így állt mondjuk fél percen, egy percen keresztül és tartotta meg.
3: Mert annyira erős a húr.
2: Persze, hát nyilván ezt nem lehetett, vagy meg semmi értelme nem volt, tehát minek? Kihúzod, becélzod, ellövöd. Tehát nagyjából ennyi.
3: Tart, uram, elfáradtam, én le akarom tenni.
2: Tart, de közben még az asszony hív, mi legyen, paprikás krumpli, jó, megbeszélem, mi legyen az ebbi, addig tartsátok. Tehát nem, nyilván ez nem így működött.
3: Meg a szurkot le kell mennem megkavarni.
2: Nagyon nehéz egyébként még, nem tudom mi a helyes kifejezés, de amikor így a felhúrozzák az egész íjat, azt is te mint átlag ember meg se tudnád csinálni.
3: Persze, tehát, nem.
2: Főleg a jelenlegi állapotunkba. De nekünk aztán melyik vállal húznánk ki? Hát egyikkel se. Tehát, és akkor még a magyar íjászok még a hátrafelé nyilazva a lóháton úgy mentek.
3: Tehát... Hamarabb hajtogatok be helyesen egy ejtőerdőt, mint hogy ezt megcsináljam.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hajdunálási úriember, Mónus József, róla már lehet, hogy hallottál, távíjász egyébként. Beszéltünk róla, egyszer a Boszporusz lőtte át talán egy íjjal, egy nyilvesszővel, és ezen a versenyen az a cél, hogy minél messzebbre tud kilőni a nyilvessződet.
2: Saját erőből.
1: Saját erőből. Mm. És hát hónapokon keresztül készül fel, úgyhogy munka mellett, amikor végzett a munkájával, akkor hazament, felvette a saját készítésű íjat, a nyilvesszőket, azokat is egyedileg saját maga készítette.
2: Milyen anyagból vannak ezek vajon?
1: Hát ezt meg nem mondom, hogy egyszer felhívjuk Mónus Józsefet, megkérdezzük. 250 ezer nyilat lőtt ki a verseny előtt. Ez volt a felkészülés. Nem egyszerre, de hát, hogy az elmúlt hónapokban. De most csak ezt számold össze, ezt a 250 ezer nyilat után össze is kell szedni.
2: Nem is az, hanem azt nem mondta senki, meg elkészíteni. Csak egy van, mindig utána kell menni.
1: Na most képzeld el, hogy Amerikában rendeztek egy versenyt, és az volt a cél, hogy megdöntse a világrekordot. Az első az 6 nyilvesszőt lehetett kilőni, az első 4 az nagyjából ilyen 800 méternél landolt. Ez egy kiszáradt tónak a medrében volt egyébként ez a verseny, tehát hogy azért lehetett látni, hogy hova lövi. De így is utána nehéz volt megtalálni az utolsó 2 nyilvesszőt, mert az egyik az 1051 néhány méterre, mert 1059 azt hiszem, azt még megtalálták, a másodikat meg nagyon sokáig keresték, és végül 1063,5 méterre lőtte ki, és ez új világcsúcs. 80 centivel javította meg a világcsúcsot. Az a szegény bíró, gondolj bele, aki az elején ott áll, és kilövik, és akkor elsétálsz megnézni, hogy ez most 800 méter, utána ez, hát nyilván egyesével összeszedik, de hány kilométer, meg hány lépés lehetett aznap a lábába?
2: Hát már lassan egyébként venni kell egy buszbérletet, hogy azzal menjél oda.
1: Golfkocsival, vagy nem is tudom, hogy
2: igen,
1: mivel.
2: Rollerrel.
1: Hát igen. Tehát milyen jól hangzik ez, ahogy mondtad, a buszbérlet, hogy a következő megállónk a következő nyilvesszőnél 1000 méterre található. Igen, gratulálunk neki.
2: Ez egészen elképesztő, hogy én nem is voltam ezzel képben, hogy mennyire messzire lehet lőni egy nyilvesszőt. Tehát nem volt viszonyítási alapom, de ha engem kérdeztél volna, akkor így azt mondtam volna mondjuk ilyen reálisan, hogy hát egy ilyen 200-300 méterre.
1: Igen, de hát nagyon durva, hogy 1000 méter, 1 kilométer áldogálsz ott, egyszer csak ugye a semmiből, hogy elsóhan a fejed fölött egy nyilvessző. Tehát, hogy jó messziről lett. Amúgy utána néztem egy ilyen dokumentumfilmben, hogy amiket látsz a filmekben, az mind ilyen kamu, ez a feszít, tart, tudod, amikor az íjászok és úgy állnak, hát nincs az az íjász, aki annak idén a középkorban így állt mondjuk fél percen, egy percen keresztül és tartotta a megfeszítőt.
2: Mert annyira erős a húr.
1: Persze, hát nyilván ezt nem lehetett, vagy meg semmi értelme nem volt, tehát minek? Kihúzod, becélzod, ellövöd. Tehát nagyjából ennyi.
2: Tart, uram, elfáradtam, én is, én le akarom tenni.
1: Tart, de közben még az asszony hívál, mi legyen, paprikás krumpli, jó, megbeszélem, mi legyen az ebbi, addig tartsátok, tehát nem, nyilván ez nem így működött.
2: Az a szurkot le kell mennem megkavarni.
1: Nagyon nehéz egyébként még, nem tudom mi a helyes kifejezés, de amikor így a felhúrozzák az egész íjat, azt is te mint átlag ember meg se tudnád csinálni.
2: Persze, tehát, nem.
1: Főleg a jelenlegi állapotunkban. De nekünk aztán melyik vállal húznánk ki? Hát egyikkel se. Tehát, és akkor még a magyar íjászok még a hátrafelé nyilazva a lóháton úgy mentek. Tehát
2: hamarabb hajtogatok be helyesen egy ejtőerdőt, mint hogy ezt megcsináljam.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Két lépcsőben emelhetik az oktatás segítő dolgozók bérét. Állami kézbe kerülhet a dohánytermékek kiskereskedelme. A három csapás elvét vezetik be a környezetvédelmi szabályszegéseknél. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Október közepén jöhet a noxos dolgozók béremelésének első lépcsője, a második pedig 2027. januárjától. Magyar Péter a kormány döntéseiről tartott tájékoztatón beszélt a bérrendezésről. Egyenlőre azonban nem ismert pontosan, mekkora emelésre számíthatnak a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók, és az sem tisztázott, hogy a technikai munkatársakra is kiterjed-e az intézkedés. A pedagógusok szakszervezete fontos előrelépésnek tartja a bejelentést, ugyanakkor továbbra is konkrét vár. A PS szeptemberben újabb aláírásgyűjtést indított a noxos és technikai dolgozók bérrendezéséért. Állami kézbe kerülhet a dohánytermékek kiskereskedelme. A miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón azt mondta, személy szerint azt támogatná, hogy a trafikok működtetése teljes egészében állami kézbe kerüljön. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez egyenlőre csak az ő elképzelése, és még nincs róla végleges kormánydöntés. A kabinet jelenleg a koncesziós szerződéseket vizsgálja, többek között azt teljesítették-e a vállalt feltételeket, illetve megfelelő bevételhez jut-e belőlük az állam. Akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak a jövőben a legsúlyosabb környezetvédelmi szabályszegést elkövető vállalatok. A kormány szigorítja ugyanis a szankciókat, és 2027. januárjától új, önálló országos környezetvédelmi főhatóságot állít fel. Kiemelten ellenőrzik majd az akkumulátorgyárakat és az akkumulátor hulladék kezelését is. Bevezetik az úgynevezett három csapás elvét is. Ha egy cég 5 éven belül harmadszor is megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a bírság legalább az éves nettó árbevétel 0,5%-a lesz, minimum 5 millió forint. Értékalapú finanszírozásra állítaná át a hazai egészségügyet a NEAK új főigazgatója. Kalóz Zoltán bejelentette, ha a jövőben a kórházak nem pusztán a beavatkozások száma, hanem a kezelések tényleges eredményessége és a beteg elégedettség alapján kapnának támogatást. A tervek között keményebb gyógyszerára alkuk, a várólisták érdemi csökkentése, valamint az informatikai háttér és a mesterséges intelligencián alapuló ellenőrzés fejlesztése is szerepel. Az 5000 milliárdos alapot felügyelő vezető célja, hogy ugyanabból a forrásból jobb ellátást kapjanak a betegek. Megszüntethetik a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát, és jelentősen átalakíthatják a koncessziók rendszerét. A kormány az STFH koncessziókkal kapcsolatos vétó és hatásköreinek megszüntetését kezdeményezi. Magyar Péter szerint várhatóan a teljes hatóság felszámolására és feladatainak szétosztására is javaslatot tesznek. A kormány június óta vizsgálja a kaszinó és dohány koncessziókat, és a miniszterelnök szerint akár a jelenlegi szerződések megszüntetése is szóba kerülhet. A dohánytermékekhez kapcsolódó magasabb állami bevételeket részben az egészségügyre fordítanák. A koncessziók jövőjéről rövid időn belül újabb kormánydöntés várható majd.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben ma is kellemes, késő nyárias idő várható. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csapadék nem valószínű. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedv csináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te készen állsz?
2: Hát persze, hogy készen. Jó reggelt, 6 óra 12. Remélem mindannyian készen álltok, kedves hallgatók, hogy belecsapjunk a hét utolsó keltetőjébe, így pénteken, már szeptemberben, ez a szeptember első keltet, pénteki keltetője, úgyhogy szeptember 4-e péntek van, és itt van Mara is. Jó reggelt!
3: Szép, hello. Jó reggelt!
2: No, hát hűs már a reggel, nem? Hogy érzed?
3: Igen, én is úgy éreztem. Egy pillanatra megijedtem, hogy a kabátom a kocsiban van is. Addig hideg. Be kell lemennem, de nem megy.

0: értem.
1: Figyelj csak, de miért lemenni, olyan messze kell menni az autóért?
0: Nagyon nehéz találni ott a környéken parkolót. Aha. Vadászni kell rá, tehát aha, szó szerint, és kicsit arrébb tudtam megállni, úgyhogy úgy bennem volt a félelem, hogy most menjek le egy pléddel, hát beburkolózni.
1: Én motorral jöttem, csak szólok.
0: Jó, hát te mindig szereted a veszélyt amúgy.
1: Igen, bár már annyira nem, de csipem, és motorozás mindenképpen, de 14 fok volt, amikor ráültem a motorra.
0: De aztán a motorodon is van ülésfűtés, meg
1: minden ilyesmi. Van, hát akkor... még markolatfűtés is, képzeld el.
0: Nekem nincs a kocsiba ülésfűtés.
1: És egy mellényt vettem még fel, ennyi volt.
0: És úgy érzed, hogy jobban felébredtél tőle?
1: Igen, határozottan arcom vágott a hideg, de amúgy nem volt, tehát a motornak a hőmérője az, ami a belső oldalt méri, tehát ott, ahol már plexivel le vagy védve, az 19 fokot mutatott.
0: Az egy fokkal jobb.
1: Igen, de azért hűs volt már. De teljesen jó volt így motorozni. Tehát, hogy azt mondom, kivéve ugye közlekedő társainkat, mert volt egy olyan pont, lejelző lámpa előtti sávok, ahogy már jöttek és eltolódtak, akkor én tudtam, hogy én egyenesen megyek. Egy hölgy, egy Skodával a balra kanyarodóban volt, ami a balra kanyarodóra megy, de már láttam, hogy nagyon a vonalon van, azért de nem ment, tehát, és én pedig akkor mentem szépen az egyenesen sávba, mert tudtam, hogy akkor zöldre fogom hamarosan váltani. Majd, amikor már jobb hátsó ajtajánál járok a motorral, akkor fogja, és minden index nélkül húzza rá, na ez a legveszélyesebb, még az a jó, hogyha motorra vagy sajnos számítani kell ezekre, és akkor azonnal már nyomtam a dudát neki, és akkor visszahúzta, és úgy tudtam elé menni, és majd utána át is jött mögöttem. Tehát, hogy...
0: De ezt a számítást, hogy számítani kell rá, igen, ezt az évek meg a rutin adja, nem? Hát, ezt nem tanítják meg a jogsi
1: nem lehet,
0: mellett.
1: Közben azért gondolkozol, figyelsz másra is, most érted, hogyha ez egy nagyobb forgalomban van, akkor nem biztos, mert nézed a másik sávon, mert a jobbra kanyarodó sáv is ott volt, tehát, hogy onnan valaki esetleg vissza akar jönni, de hát nem lehet ezt tudni. Kedves honfitársak, azért vigyázzunk egymással, a közlekedőknek mondom, mert azért ebből komolyabb baj is lehet ilyenkor, és motorral nagyot lehet esni, csak szólok. És mi két kerékkel vagyunk, még esetleg az autós éppen négy kerékkel.
0: És még nem is védsiteket
1: stabil, és nem vér a kaszni, úgyhogy ez a test meg nagyot esik, tehát nagyot borul, nagyot esik. És akkor képzeld ezt egy forgalomban, amikor még egy hátul vagy oldalról jövő, ha elesel, még lehet, hogy meg is üt, vagy rád is megy. Tehát, hogy
0: belegondolni is rossz.
1: Ugye? Na jó, szóval nagyon vigyázzatok egymásra, hogyha közlekedési információtok van, bárhol vétel körzetünkben, ez azt jelenti, hogy 93.5 MHz Debrecen és 99.4 Nyíregyháza, hogyha ebben a térségben vagytok és minket hallgattok, akkor legyetek olyan kedvesek és bombázzatok minket közérdekű közlekedési információkkal. 0620 316 3000, tehát 3000 a vége. Így kell beütni és üzenni nekünk Viberen vagy SMS-en. Na, 28 fok lesz ma azért, tehát ne írjuk le ennyire az időjárást, hogy kész vége. Azért most már rétegesebben kell öltözködni, sőt jövő hét elején, amikor már 30-31 fokok lesznek újra, akkor azért az este marad 10, vagy hajnalban 10 fok, meg 14, tehát óriási szintkülönbségek lesznek. Ez megviselheti egyébként a szervezetet, az, hogy 15-20 fokokat hirtelen emelkedik, vagy csökken a hőmérséklet.
0: Igen, engem kifejezetten meg szokott viselni az időjárás változás.
1: Front érzékeny?
0: Nem, tehát én úgy
1: erre
0: vagyok...
1: Erre azt szokták mondani.
0: Igen, de nem úgy vagyok front érzékeny, mint az átlag, hogy fáj a fejem, vagy fáj valamim, tudod? Ez a tipikus. Nekem ugye a Crohn betegségem az jelzi. Amikor rosszul vagyok, fáj a hasam, nagyon rossz.
1: Kezdődik, mint a nőknél
0: igen,
1: női
0: de
1: baj.
0: Hogy nekem ez a szenvedésem, úgyhogy én mondtam, hogy én érzem a frontot, csak kicsit másképp, mint mások.
1: Figyelj, azért mint munkáltatózni, nagyon nehéz ezzel mindig azonosulni, hogy a nőknek vannak ilyen jellegű túlérzékenységi időszakaik, úgyhogy ezt nehezen kezeljük.
0: Azért, és ez még fokozott is.
1: Okay. Hát azért szeretünk benneteket, őket így is, ahogy össze vagytok csomagolva.
0: Hát jó, ennek örülök.
1: Jó, oké. Na, egyébként az üzemanyagárakra is nézzünk rá, mert hogy most mindkét üzemanyag típus országos átlagára emelkedett az elmúlt napokhoz képest. A 95-ös benzin 7 forinttal, a gázoléi megint 10 forinttal, úgyhogy nyílik az olló újra. 609 és 688 forint, tehát 80 forintnyi különbség a két üzemanyag típus között. Nem olyan jó.
0: Egyáltalán nem jó.
1: Főleg a dízeleje.
0: Így van.
1: Na, Marám, milyen érdekességek voltak, drágám?
0: Hát gyűjtöttem egy jó párat.
1: Ezen a napon.
0: Igen, ezen a napon 1781-ben megalapították Los Angeles-t.
1: Hát jól kinőtte magát.
0: 44 telepes alapította meg.
1: Ja, most meg már annyian vannak, mint Magyarország, tehát 10 millió.
0: Igen, tehát hogy nem tudnánk elképzelni amúgy, hogy tényleg csak 44 telepes, na mindegy.
1: Voltál már Los Angeles-ben? Nem voltál?
0: Nem.
1: Most olyan csúnyán néztél rám, hát nem olyan rossz dolog.
0: Örülök, az csak... ha elhagyom az ország határig, de a szomszédban.
1: Én nagyon régen voltam, sajnos már nagyon régen, és de már akkor 10 millió lakosa volt, és gondolj bele az, hogy autózol van, úgyhogy 2-3 órát autózol, és még mindig Los Angelesben vagy. Tehát hogy úgy azért az úgy rendben van. Nagyon nagy területen van. Tehát csak a downtown az, amelyik tele van felhőkarcolókkal, meg ilyenekkel, de az csak egy szűk város, tényleg az csak annyit, mint Nyíregyháza. Érted? Tehát, hogy semmi. A többi az azért villákkal, medencés társasházi lakásokkal van tele, és hát egy hatalmas metropolis, és szerintem egy nagyon élhető. Nekem akkor nagyon
0: élhető. Élnél ott?
1: Ma már nem biztos, akkor úgy gondoltam, hogy igen. Tehát akkor úgy gondoltam, kétszer is voltam egymás után években, hogy igen. Igen, tehát akkor úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen élnék Los Angelesben. Tehát ha engem itt hagynának, azt mondanám, hogy mindenki hazamegy, engem itt hagynának, akkor én ugye úgy megtalálnám a számításaimat. Tehát, hogy hát sajnos ezt nem így döntöttem annó, de...
0: Nem hagytak ott, sajnos.
1: Nem hagytak ott, sajnos, de ma már nem. Ma már úgy átgondolnám, nyilván most már azért másképp vagy. De hogy nem.
0: 1837-ben pedig Samuel Morse bemutatta a távíróját.
1: Ja, hát a legendás Morse. Így tudni morzézni.
0: Igen, azért az...
1: Tudsz morzézni?
0: Persze, hogy nem. Egyet tudok csak.
1: Mi, titi meg tá? Igen, az hogy van? Én azt se tudom.
0: Nem, már most hozol kínos helyzetben. Amikor van a három rövid, három hosszú, meg három rövid.
1: Három rövid?
0: Igen.
1: Három hosszú,
0: meg három rövid.
1: Három rövid, három hosszú, három rövid.
0: Aha.
1: Így, aha.
0: És akkor így belegondolni is fura, hogy annó volt a távíró, ezt így használták, most meg nézed a látta funkciót, hogy 11 óra, pár perckor éppen elolvasta, de nem ír vissza.
1: Hát meg most már az, hogy tényleg egy rádión vagy bármilyen egy mobiltelefonon odaszólsz, tehát most már nincs a kapcsolattartásnak nincsenek. Tehát ezért vagyok csodálkozó, amikor egy munkahelyen a kollégák nem tudnak egymással kommunikálni, amikor egymástól 3 méterre vannak.
0: 6 és óra 20 perckor kezdődik a személyeskedés.
1: Érted? Na jó, nem csak viccelek. Jó. Aztán
0: 1888-ban pedig megszületett a Kodak név.
1: A Kodak márka nevet már 1888-ban George Eastman jegyezte be. Aha, nagyon jó, ez is egy érdekes hír. Nem, most ezzel ugye ezt a Kodaknak úgy kiszámláznánk. De azért, mert hogy ilyen rollfilm, tudod, meg az egyszerűbb kamerák, ezek óriási szerepet játszottak abban, hogy ne csak a profik tudjanak fényképezni, tudod, hanem most már, vagy nem ezek után már tudtak rendesen ezzel a kis gépekkel.
0: Így nagyon szerettem ezeket a filmes fényképezőket amúgy.
1: Aha, nekünk is volt apukámnak, én csak mindig attól rettegtem, hogy ő be kell fűzni a fényképet, meg tudod, ki kell venni, mert nem kaphat fényt, meg mit tudom én, tehát vissza kell tekerni abba a kis kapszulába. Hát az olyan bonyolult volt. Befűzni nem mertem, jaj, mi lesz, hát tudod, mert mi lesz.
0: Én már ugye gyerek voltam, hát akkor ez... lehet, hogy valami modernebb cucc volt, de az önnek, hogy anyáik, mikor előhívatták a fotókat, akkor ugye visszakaptad a kis tekercset, és mindig azt nézegettem, mert látszott benne minden, tök jó kis emlék.
1: Figyelj, erre a következő ír, amit találtál, én azt gondoltam, hogy ez egy régebbi, hiszen elindult a Legyen Ön is milliómos eredetije 1998-ban volt ez Nagy-Britanniában, ez a Who Wants to be a Millionaire, vagyis a későbbi magyar Legyen ön is milliómos eredeti változata, Chris Tarrant-tel ő vezette ezt a műsort, és ez nem is volt olyan régen. Na és amiről ma még fogunk beszélni, az pedig szeptember 4-e van ugyanis, ez a szexuális egészség világnapja, a World Sexual Health Day, amely minden évben szeptember 4-én tartják, és 2010-ben indították, ez sem egy rég keltezésű, a célja többek között a szexuális egészséggel, jogokkal, jóléttel kapcsolatos nyíltabb és hitelesebb kommunikáció, ezért mi is ma erről fogunk kommunikálni 8 óra után, amikor már nagyon fiatalok azért óvodában, iskolában vannak, úgyhogy ezután fogunk majd beszélni. Szondi Györgyi, dr. Szondi Györgyi lesz a vendégünk, aki tanácsokat fog majd adni nekünk ezzel kapcsolatban, és rávilágít, hogy milyen problémákkal kell ezen a területen megküzdeni. No, hát, ha egy debrecenieknek is adjunk debreceni hírt, hiszen ezen a napon, 1915-ben, tehát szeptember 4-én nyílt meg a debreceni aranybika, amivel kapcsolatosan ugye most sok anomália van, hiszen a felújítás elkezdődhet, nem kezdődhet el, tulajdonosváltás lesz. Úgyhogy rengeteg anomália ezzel kapcsolatban. Hát a debreceni embereknek azt gondolom, hogy mindig az aranybika az egy ilyen emblematikus hely Debrecenben, tehát szerintem minden ilyen izgulva várjuk, hogy mi is lesz ezzel. Na jó, Olivia Dean, vele megyünk tovább, kérem szépen, mert hogy 6 óra 24, hogy egy kicsit felpörgessük a ritmust, felébredjetek, 6 perc múlva már 7:30, ugye, és most már jó lenne tényleg felébredni, főleg, hogyha a 7-re mentek, vagy 7:30-ra. Na jó reggelt mindenkinek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Csak kamarai tagsággal lehet egészségügyi tevékenységet végezni majd. Visszatérhetnek az Erasmus programba a magyar egyetemek hallgatói. Sztrájk és demonstráció készültséget hirdetett a Szociális Dolgozók Szakszervezete. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Újra kötelezővé teszi az orvoskamarai tagságot a kormány. Köböl Anita kormány szóvivő bejelentette. A jövőben csak az folytathat orvosi és egészségügyi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának, ezzel visszaállítják a szervezet korábbi jogosultságait is. A kabinet emellett döntött a tűzifa árának rögzítéséről és a szociális tüzelőanyag keret megduplázásáról is. November 20-ától pedig elindul a családi csődvédelmi szolgálat, amely a bajba jutott adósoknak nyújt majd személyre szabott segítséget. Napokra korlátozza földgázos ügyfélszolgálatait az MVM egy nagyszabású informatikai átállás miatt. Szeptember 17-től nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobil alkalmazás, és az előre fizetős gázmérőket sem lehet majd feltölteni. A személyes ügyfélszolgálatokon egyes ügytípusok intézése szintén szünetel majd. Az MVM ezért azt kéri, hogy a tervezhető ügyeket még szeptember 17-e előtt intézzék el. Különösen fontos, hogy az előre fizetős mérőt használó időben töltsék fel egyenlegüket. A rendszerátállás szeptember 21 és 29-e között zajlik, és még október elején is lehetnek kisebb korlátozások. A 2026-27-es tanévtől ismét részt vehetnek az Erasmus programban a korábban korlátozással érintett magyar egyetemek hallgatói. A kormány szerint a megállapodást az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások és az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása tette lehetővé. Így az érintett egyetemisták újra pályázhatnak külföldi részképzésekre, szakmai tapasztalat szerzésre és nemzetközi tanulmányi programokra is. A kabinet az intézkedést első 100 napjának egyik fontos felsőoktatási eredményeként értékelte. Az alapítványi egyetemek rendszerének átalakítása közben tovább folytatódik. A kormány tervei szerint 2027. augusztusáig fejeznék be ezt a folyamatot. Összekeverték a mintákat a laborban. Tévesen jeleztek aszbesztet Nagykanizsán. Laborhiba miatt zártak le hónapokra egy nagykanizsai parkolót aszbeszt veszély miatt. Kiderült ugyanis, hogy a Széchenyi térről származó mintát a laborban összecserélték egy másikkal. Az újabb vizsgálatok igazolták, hogy a parkoló burkolata aszbesztmentes, ezért a területet ismét megnyitották. Az egyik az Eötvös és a Deák tér fáig körüli bazalt hulladékból származik. Az érintett részeket azonnal kezelik, a szennyezett kőzet cseréjét pedig előkészítették. Sztrájk és demonstrációs készültséget hirdetett a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete. A SZÁD szerint nem látszik teljesülni a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak korábban ígért 25%-os béremelés. Az érdekképviselet már nyáron azt kérte, hogy az emelést azonnal és egy lépésben hajtsa végre a kormány, ugyanakkor szerintük még ez sem rendezné teljesen az ágazat évtizedes bérelmaradását. A szakszervezet most úgy látja, a bérrendezése nem kapott megfelelő politikai prioritást. A SZÁD hangsúlyozta, nem önmagáért akar konfliktust, de konkrét kormányzati döntést vár a szociális és gyermekvédelmi dolgozók fizetéséről.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben ma is kellemes késő nyárias idő várható, ha napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csapadék nem valószínű. A szél több felé megélénkülhet. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: álmos vagy, nehezen megy az ébredés. Tépj egy sorszámot, másnak sem könnyű.
1: De a keltető garantáltan lendületessé teszi a reggelet.
0: Több mint 80 ezer ember viseli a Balog nevet, de csak egy érdemli ki igazán. Ez a keltető itt a Sunshine FM-en.
2: Na, hello, hello mindenkinek. 6 óra 42 van, ébredjetek velünk. Marával és Bélával, jó? Hogyha tehetitek, akkor indítsuk együtt
3: ezt a napot. Én lehetek a vises Balog.
2: Milyen Balog?
3: A vises Balog, mert az úgyis ott van a spotban, hogy 80 ezer Balog.
2: Ja.
3: Hát én leszek a vises.
2: A vises. Na jó, azt mondja, hogy hát kérem szépen, ma szeptember 4-én én azt gondolom, hogy nagyon jó reggelre ébredtek a rendőrök.
3: Igen.
2: Ugye?
3: Igen.
2: Mert hogy, és ez igaz hír amúgy, vagy ez valami
3: ez
2: teljesen kacsa?
3: Igaz. Ez igaz.
2: Ez teljesen kacsa?
3: Igaz.
2: Vagy teljesen igaz. Hát, csak nem tartom el igazságosnak.
3: Én sem, mert akartam mondani, hogy esetleg nálunk.
2: Persze, hogyha rendőr lettél volna, vagy rendőrnek mentél volna, mert hogy állítólag szeptember 1-től a rendőrség dolgozóinak nem kell munkába állniuk a születésnapjukon. A szolgálatmentes nap mindenkinek automatikusan és hivatalosan jár. A rendvédelmi igazgatás alkalmazottaknak és más munkavállalóknak külön kérniük sem kell, már a beosztás készítésekor elvileg figyelembe veszik. Ha a születésnap eleve pihenőnapra, ünnepnapra vagy szabadságra esik, akkor a következő beosztás szerinti munkanapon kapják meg ezt a mentességet. Tehát ha neked még vasárnapra esik, akkor már egy hosszú hétvégét össze is tudsz nyomni. Péntek, szombat, vagy például szombat, vasárnap,
3: jövőre,
2: hétfő.
3: Meg is nézem jövőre, mikor esik a szülőnap.
2: Egyelőre nem teljesen világos, hogy ez minden esetben plusz szabadnapot jelente, vagy csak a munkabeosztást alakítják hozzá. Mondjuk ebből úgy nem tudom, ezt hol találtad, mindjárt rámegyünk erre. A Telexen is megjelent, hogy ez hogy mind működik.
3: Már-e?
2: Miért nem tudjuk ezt megcsinálni?
3: Hát, mert ez ilyen
2: huncut. Ja, huncut? Aha. A huncut megnyitós.
3: Tehát akkor jövő év KED, május 18-án, akkor én pihennék egyet.
2: Hát, ha elmégy rendőrnek addig, akkor mindenképpen. De jó, de ez miért? Ez szerintem nem jó.
3: Miért?
2: Hát mert én pont nem ezt adnám ki. Én pont a születésnap utáni első napot.
3: Össze-vissza dolgoztatnád az
2: nem,
3: embert.
2: De a születésnapi első napot. Miért is? Mert a születésnap, és egyébként ezzel büntetik is a rendőröket. Most gondolj bele, megünnepelnétek bent a cégnél. Egy csomóan felköszöntenék az illetőt. Akkor miért? Tehát, hogy megvonod tőle az ajándékot, meg az ünneplést a barátaival, a munkatársaival. Tehát még ha barátaival nem ismer őket, otthonra meghívja, de mondjuk a munkatársaid, de tehát nem tudnak megköszönteni. Tehát ez milyen?
3: Hát nem tudom.
2: Egyszer. A másik, hogy tényleg, hogyha ha jó születésnapot tartasz, mert azt mondják, jaj, kedd, akkor kedden május 18-án. Kedden te nem jössz dolgozni. Mit csinálsz? Elmégy a barátaiddal, barátnőiddel, ünnepelsz egy nagyot. Csúnya elhajlás lesz belőle. Mi történik másnap? Csütörtökön ugyanúgy munkanap van, drágám.
3: Szerdán.
2: Vagy szerdán.
3: Jó hét közepe.
2: Hát így, igen. Oké, de hát ez így nem jó.
3: Nem,
2: hát akkor miért nem az azt követő napot adják ki? Tehát én azt mondanám, hogy, és ez egy elhamarkodott döntés volt, én azt mondanám, hogy oké, mit tudom én, kedre esik a születésnapod?
3: Péntek.
2: Nem. Szerda, nem érted, mit mondok? Tehát, hogy kedden te meg tudod ünnepelni napközben a kollégáiddal, megköszöntenek, odaadják a drága ajándékot.
3: Igen.
2: Te veszel 3 ropit, mert ezáltal így szoktátok kompenzálni.
3: Micsoda, még sütit is hoztam. A jó anya sütötted aznak.
2: Na jó, de oké, tehát sütit, oké. Megeteted a népeket, ünnepeltek, belevetitek magatokat a munkába, az már amúgy sem egy olyan munkanap, mert egyrészt a főnök nem fog cseszegetni. Kettő, hogy akkor a feladatokat is jobban elnézik, hogy mit tudom én, lazábban kezeled. Majd jön az este, amikor ugye elmegy a barátokkal, a családdal, stb. Elhajlás, ivászat, evészet, vagy ha nincs is elhajlás, csak egyszerűen hosszúra sikeredik az éjszaka, mert megköszöntenek, és akkor másnap nem kell menni. Ez a jó.
3: Hát
2: ez a jó megoldás. És másnapot adjuk ki.
3: Vagy, amit mondtam, a pénteket, akkor már pénteken el lehet menni megünnepelni, ott a szombat vasárnap.
2: És figyelj, nekem ez nem tetszik ez a péntek, mert péntekekkel nem jössz dolgozni. Tehát, hogy a péntek, ez a péntek nekem nem tetszik.
3: Ja, jó.
2: Ez na, nekem ez a péntek.
3: Nem, mint hogyha amúgy a szerdát kiadnád jövő évben. Tehát, hogy...
2: Na. Most ezen határozottan elgondolkoztam, tényleg? Hogy ha rendet kicsinálják, akkor... nem tényleg, csak úgy feltételes módban még. Elgondolkoztam. Az azt jelenti, hogy még nem döntöttem mara, hanem csak elgondolkoztam.
3: Már csillog a szemem, ahogy a kollégáim azt mondják, hogy Mara, te annyira jó vagy, hogy ezt a cikket megtaláltad. Köszönjük!
2: Köszönjük, Mara! Jó, de figyelj már ide, akkor csak azt mondom, hogy mit tudom én, ez a szőke, tetovált női dolgozókra vonatkozik.
3: Köszönöm szépen. És utána utálni fog kört. Mindenki.
2: Így van. Hát, leszikítettem a kört. Mindenki utálni fog. Hát fog korakulni.
3: De tényleg a nem szabadna volna.
2: És kész. És tudod mi a báj ebben? Hogy akkor téged meg se fognak köszönteni.
3: Annyi baj
2: bosszú,
3: legyen.
2: Bosszúból azért... nem fognak megköszönteni
3: de
2: a napján.
3: De el tud képzelni, hogy én attól bájosan bejövök, hozok egy kis sütét, mert én tudom, hogy másnap nem jövök be. Egyétek csak
2: és akkor nem eszik meg, berobják a kukába. Vagy ezt mondják, hogy nagyon rosszul sikerült. Ez nem jó születésnap. Tortád nincs, gyertya nincs, olyan tűzijáték van, ami az arcodba robban, tehát ilyenek lesznek. Csak készülj.
3: Én leszek a tűzijáték.
2: Csak készülj.
3: Engem lőnek.
2: Igen, a hajadat gyújtják meg véletlenül, hogy gyertya helyen, oppa, ne haragudj.
3: Tehát, ez hogy, véletlen na, volt.
2: Tehát, hogy lehet ilyen. Lehet ilyen. Na jó, hát, hogy ebből ez az extra szabadnap a rendőröknek, amit most ugye bejelentettek, hogy ez igaz vagy nem, Gál Kristóf a rendőrség szóvivője ezt az örömhírt ugye jelentette be a minap, úgyhogy hát de mi az, hogy a riaszosoknak, a szolgáltatásnak mindenkinek jár? Igen, a hivatásosoknak is, meg a riaszosoknak is, a munkavállalóknak is, a munkavállalóknak is. Na, hát ennyi.
3: Mindenkinek.
2: Mindenkinek jár a rendőrség állományába. Ez egy jó hír. Hát 6 óra 49 van, és jó hír, megyünk tovább nagyszerű dalokkal, mert hogy jön mindjárt még Kálai Sanders András is, de előtte Ray és a Where is my house band. Na, hát neked a house banded nincs itt.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Nádor utcától a Bem térig történik most már az útból különböző jeleknek a fölfestése. Itt óránként változik, tehát ahogy haladnak a festéssel, változik a forgalmi rend, van úgy, hogy a szembejövő forgalmi sávot kell igénybe venni, tehát itt óriási nagy figyelemmel közlekedjünk. A város egész területén azt tapasztaltuk, hogy óriási forgalomban közlekedünk, leginkább az iskolák környéke a veszélyeztetett hely, és itt azért hagyj jegyezzem már meg, hogy úgy tegyük már ki a gyermeket az iskolánál, hogy ezzel ne gátoljuk a forgalmat, az amúgy is óriási forgalmat, tehát legyünk szabálytisztelő, szabálykövető, és akkor nem kell délután balesetről beszámolni.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Két lépcsőben emelhetik az oktatás segítő dolgozók bérét. Ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést az Ecopro hatósági ügyei miatt. Jövőre új áramtarifa indul, napszaktól és piaci áraktól is függhet a villanyára. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Október közepén jöhet a noxos dolgozók béremelésének első lépcsője, a második pedig 2027. januárjától. Magyar Péter a kormány döntéseiről tartott tájékoztatón beszélt a bérrendezésről. Egyenlőre azonban nem ismert pontosan, mekkora emelésre számíthatnak a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók, és azt sem tisztázott, hogy a technikai munkatársakra is kiterjed-e az intézkedés. A pedagógusok szakszervezete fontos előrelépésnek tartja a bejelentést, ugyanakkor továbbra is konkrétumokra vár. A PS szeptemberben újabb aláírásgyűjtést indított a noxos és technikai dolgozók bérrendezéséért. Bódult állapotban világítás nélkül okozhatott balesetet egy 31 éves férfi Debrecenben, majd segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt. A rendőrség szerint még tavaly áprilisban az egyetem Sugárút és a Füredi út kereszteződésben figyelmen kívül hagyta a stopptávlát és összeütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A férfi ezután tovább hajtott néhány száz méterrel később leállított a kocsiját és elsétált. A rendőrök rövid időn belül elfogták. A kábítószer gyors teszt pozitív eredményt mutatott, jogosítványát pedig elvették. Segítségnyújtás elmulasztása és bódult járművezetés miatt indult ellen eljárást. A nyomozást vádemelési javaslattal most lezárták. Büntető feljelentést tettek a debreceni Ecopro katódgyár hatósági ügyeivel kapcsolatban. A Magyar Emberek Szövetsége Alapítvány nevében benyújtott feljelentésben ismeretlen tettes ellen kérik annak kivizsgálását, történt-e iratmanipuláció, visszadátumozás vagy az ügyiratok utólagos módosítása. A feljelentő korábban az Ecopro engedélyezési eljárásában alkalmazott gyorsított eljárást és a társadalmi részvétel hiányosságait is kifogásolta. Azt, hogy történt-e bűncselekmény, az eljáró hatóságnak kell megállapítania. Közben az Ecopro környezethasználati engedélyének módosításáról szeptember 7-én nyilvános közmeghallgatást tartanak a városban. Teljesen digitális EKG rendszerre állt át a sürgősségi betegellátás Debrecenben. A Nagyerdei kampusz után mostantól a Kenézi Gyula kampusz sürgősségi részlegén is digitálisan rögzítik és tárolják az EKG felvételeket. Az adatok bármikor visszakereshetők a beteg nyilvántartó rendszerből, ami gyorsíthatja a konzíliumokat és a beteg irányítást is. A fejlesztés részeként 5 új digitális EKG készüléket szereztek be, közülük 3 került a Kenézi kampuszra. Emellett egy korszerű ultrahanggal és egy mechanikus mellkas kompressziós eszközzel is bővült a sürgősségi ellátás. Szeptembertől már igényelhető az MVM új, dinamikus áramtarifája, amely jövő januártól léphet életbe. A D árszabásnál a kedvezményes fogyasztási határig továbbra is fixáron számolják az áramot, az ezt meghaladó mennyiség ára viszont a villamos energiapiaci árakhoz igazodik. Lakossági ügyfeleknél a kedvezményes határ évi 2523 kWh, mikrovállalkozásoknál pedig 4606 kWh. A tarifa azoknál lehet előnyös, akik nagyobb fogyasztásukat az olcsó piaci időszakokra tudják időzíteni, például elektromos autók töltése.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre készülhetünk, időnként kevés felhővel. Esőre nem kell számítani, a szél időnként élénk lehet. Délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 10 perc van, és már Sipos Marianna hírigazgató is itt van. Jó reggelt!
2: Jó reggelt. Sziasztok, ha hangot is adsz, akkor itt leszek.
1: Hát Adlacs, nem vagyok hozzászok, hogy itt vagy, érted?
2: De én
1: azért
2: mindig itt vagyok, csak nem ezen
1: ez
2: a székenülök.
1: Ez a szokás hatalma.
2: Igen, nem ezen a székenülök.
1: Hát jó, egy üveggel, azért arrébb vagy egy üveggel.
2: Igen, egy ablak üveggel odébb szoktam lenni.
1: Egy üvegfal elválaszt olyankor minket, és úgy készíted a híreket. Még most nem te készíted a híreket, hanem Szücsi, úgyhogy tiéd ez a
2: most mikrofon. Ezért kaptam egy másik mikrofon.
1: Így van. Na, mert csak, hogy, mert a reggel témája rövidesen már kint lesz, és ugye említettük a, és a hírekben is ti már tudtatok róla, de mi is említettük, amire én először azt hittem, hogy kacsa, hogy szeptember 1-től már a rendőrség állományában dolgozók megkapják a születésnapjukat szabadnapként. Tehát, hogy szabadságra mehetnek akkor, és ezt kiírják nekik, ha ez ünnep, vagy hétvégére esik, akkor pedig a következő munkanapot, az első munkanapot, azonnal lehet abszolválni.
2: Jelzem
1: egy hosszú
2: neked,
1: hétvégén.
2: Október 3-án van a születésnapom, csak hogy vedd a lapot.
1: Figyelj, ezt már próbálták mások is ma reggel, például Gere Mara, hogy május 18 legyen.
2: Nem, az enyém az közel van.
1: Tehát, ilyen túl közel van. Sőt, még nem tudom átgondolni
2: sem. Egyébként, ha jól számolok, akkor valószínű, hogy hétvégére esik, de
3: mindjárt
1: megnézem.
3: Ez egy
1: nézd
3: fontos kérdés.
1: Igen, te is nézd meg.
4: Szombat!
2: Na, ez se jött be.
3: De várjál, mert a rendőröknél ott volt az is, hogy hát, akkor
1: következő munkanap.
3: Tehát szóval...
1: Nem, az már egy hosszú hétvége befigyelne, okay. Mi?
2: Jaj, de jó.
1: Nem lehet.
2: Egyébként nagyon érdekes ez a születésnap kérdése, mert annyi emberrel találkozunk, és annyi fél emberrel találkozunk a születésnap kapcsán. Ugye vannak olyanok, akik egyszerűen azt mondják, hogy én nem ünneplem, nem is akarom, hogy valaki megünnepelje, mert egy évvel idősebb lettem, és egyébként most dől össze a világ.
1: Hát oké, de hogy van, aki nem akarja, de hogy a többség azért örül annak, hogyha őt ünneplik. Hát, szerintem. Hogy? Így van. Vagy megemlékeznek arról, hogy neki születésnapja van.
2: Nem,
1: vagy
2: ez azért érdekes, és olyan ember, olyan ismerősöm is van, hogy tiltakozik ellene kézzel-lábbal, de ha senki nem köszöntené fel, akkor biztos összeomlana a világ.
1: Tudod, ez olyan, amikor van mondjuk 8 István nap, meg 10 József nap, meg nem tudom, és akkor ráírsz, és azt mondja, hogy nem most van, és akkor mindig azt kell ilyenkor mondani, hogy nem ma ünneplem, de ma is tartom.
2: Igen.
1: Tehát, hogy nem ma ünneplem, de ma is

0: tartom.
1: Nos, igen.
0: Érted?
1: Igen.
0: Tehát, hogy nyugodtan minden, minél több alkalom van ilyen, annál jobban meg lehet ünnepelni. Viszont azt mondtam, hogy azért van elcseszve a konstrukció, mert hogy véleményem szerint, mégis ezt még mindig tartom, az előző megszólás óta is, hogy ha nem az aznap itt kell.
1: Vagy?
0: Mert igen, mert ugye nem az aznap itt kell, hát akkor nem tudnak felköszönteni a kollégák.
1: Hát
0: ami már egy plusz ünneplés, hogy lehet bent a kollégákkal is, ünnepelsz. A kollégák is ezt várják, mert hogy tök jó, mert akkor egy kicsit lehet lazítani, tortázunk,
1: dumálunk. Meg a születésnaposnak általában többe kerül, mert hogyha viszek egy kis rákcsit, egy kis üdítőt, csak jó, azért, hogy megünnepelhessenek.
0: Jó, hát erre mondtam azt, hogy hoztok egy kis ropit, tudod, szokás szerint, és kaptok egy nagy ajándékot.
1: Igen, de ez általában nem így szokott lenni, mert mindig az ünnepeltnek kerül.
0: Oké, de az is egy ilyen kis lazításra ad okot, és akkor utána este, igen, és akkor utána pedig este hazamégy, és akkor a családdal ünnepelsz, meg kicsit hosszabbra elhúzódik az éjszaka, vagy belemégy az éjszakába, hát akkor pont a másnapot kell kiadni, nem?
1: Hát mert másnapos.
0: Hát pont a másnapot kell kiadni, hát nem az aznapot. Hát az aznap, akkor kiadod, megfosztod őt az ünnepléstől a kollégákkal.
1: De egyébként ugye már...
0: és másnap rohadsz bemenni.
1: De magadról is tudod egyébként, hogy nem szoktad a hétköznapi...
0: Hát nagyon rossz bemenni.
1: A hétköznapi születésnapodat nem szoktad hétköznap tartani, az emberek az mindig kitolják. Igen, kivéve a stábbal, de egyébként meg kitolják a következő hétvégére, hogy ki tudják pihenni azt a bizonyos másnapot.
0: Így van, tehát azért mondom, hogy ezt így kellett volna.
1: De egyébként gesztusnak szerintem fantasztikus. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy egy gesztus gyakorolsz, tehát gesztusnak meg szerintem szenzációs, akkor is, ha ünnepled a születésnapodat, ha nem. De egyébként vannak nekünk olyan kollégáink is, akik kiveszik a szabadságukat a születésnapjukon.
0: Van, volt már olyan.
1: Elutaznak, van, aki egyszerűen csak magával akar foglalkozni, elmegy wellnessezni, nem igen. tudom, masszázs, manikűr, pedikűr, minden, és akkor arra az egy napra. Tehát azért szerintem ez egy nagyon jó gesztus.
0: Te évente, ezt kellene ugye megfogalmaznunk, és most már mindjárként lesz, hogy te évente mennyi szabad nappal elégednél meg, vagy mennyi szabad napnak
1: annyival,
0: örülnél?
1: Annyival, amennyit ki tudok venni.
0: Igen. Mennyi szabadságot szeretnél egy évben?
1: Nekem olyan sok szabadságom van, hogy soha nem tudtam még kivenni a felét sem.
0: Ez nem igaz, de egy nagyon laza a munkarendben dolgozol címmel.
2: Tehát, igen. Csak megy a személyeskedés 7 óra 15 perc.
1: Kérem szépen, megy a személyeskedés.
0: Ezt nagyon elkaptátok, ezt a megy a személyeskedés, miért az ember kritikát fogalmaz meg, jó? Tehát, hogy azért adjuk már, ez messze van a személyeskedéstől.
1: Szerintem azért én is, aki ugye nem vagyok már fiatal, meg van két gyerekem, azért az évi 40 napom az befigyel, tehát hogyha azt az ember tényleg ki tudja venni, és annyi pénze is van, hogy erre
0: van
1: a 40 napra el tudjon utazni, meg nem tudom mi az, azt gondolom, hogy bőven elég egy évre.
0: De figyelj, hát amúgy, hát nekem is, de meg én se vettem ki.
1: Na.
0: Szerintem.
1: Hát,
0: vagy így nem tűnt fel.
1: Nem lehet, hogy kollégák vagyunk.
0: Nem tűnt fel, hogy kivettem volna, pedig adott esetben én még rendkívüli szabadságot is tudnék magamnak kérni.
1: De egyébként mi most azért beszélünk erről könnyen, mert hogy nincsenek olyan kiskorú gyerekeink, akinek van 3 hónap nyári szünete.
0: Igen, tehát ugye az a probléma.
1: Ez szokott a probléma lenni, hogy a szülők ezt hogy tudják beosztani, van-e nagymama, tehát igen. azért teljesen másképp látja a kisgyerekes szülő a szabadság kérdését, meg teljesen másképp látjuk mi.
0: Na, legyetek aktívak, és a Cinema City páros mozi jegyét fogjuk egyébként majd kisorsolni, és kommenteljetek a Facebookra, másodperceken belül már ott van ez a kérdés, hogy ti vajon mennyi szabadsággal lennétek elégedettek egy évben, írjátok lesz napomba, és ha még azt is odaírjátok, hogy mire fordítanátok ezt, vagy mit, miért kell ennyi szabadság
1: hát
0: nektek.
1: Egy nagy takarítás otthon, csak szólok.
0: Igen, akkor ezt megköszönjük, és természetesen jutalmazni is jutalmazunk azokat, akik kommentek, legalábbis egy valakit, egy páros Cinema City mozi egye. Köszönjük, Barja, neked jó munkát, Jason Derulo, ezzel megyünk tovább, 7 óra 17 van, 0-20-316-3000, ez az SMS és Viber szám.

0: perc múlva már 7:30, úgyhogy azok, akik 7:30-ra járnak dolgozni iskolába, azok nagyon-nagyon igyekezzenek. Gyorsan mondom, Sanyitól kaptuk a hírt, hogy Debrecenben, ez Nyíregyházán a 4-es főút kőlaposnál, tehát Nyíregyháza előtt kőlaposnál kamion defekt, lehúzódott a kamion, előtte azonban a város felé a szétrobott gumiabroncs darabok kb. 500 méteren keresztül már nehezítik a forgalmat, tehát még mielőtt a kamiont elérjük, úgyhogy akik kőlapos felől Nyíregyházára tartanak, azok figyeljenek. Kati is írt nekünk, hogy Nyíregyházán a Sóstói út a város felé elesett, és Tünde pedig azt írta, ez szintén nyíregyházi hír, hogy a Jós András kórháznál a zebra után koccanás nehezíti, ha tudjátok, inkább kerüljétek el ezt a szakaszt, tehát a Nyíregyházán a Jós András kórháznál. Egyébként Debrecenben a Kennedy kórháznál figyeljünk a parkolásra, mert ott mindig nagyon-nagyon-nagyon nehezen lehet, és szabálytalanul ne parkoljanak, mert sokan tilosba hagyják a gépjárművet. Ez Debrecenben, illetve a Debrecenben a vasútállomásnál a Nyíregyháza felől érkező személy és intercity járatok még mindig nem állnak meg az aluljáró feletti vágányszakaszon, csak azután, mert statikai okok miatt ott nem tudnak megállni, ezért kérik az utasokat, hogy erre számítsanak a debreceni vasútállomáson. Tehát ha várjuk az illetőt, vagy az érkezőt, vagy fel akarunk szállni a továbbhaladó járműre, akkor szerelvényre, akkor ezt csak így tudjuk megtenni. Egyébként nagy felületű aszfaltozás van Debrecenben az Epreskert út 83 számnál és a Dobogó utca közötti szakaszon. Ez még információink szerint tart, úgyhogy Debrecen Nyíregyháza térségben bármerre jártok, óvatosan közlekedjetek, és ha van közérdekű információtok, mint ahogy tették a többiek is, akkor ezt osszátok meg velünk. Egyébként ránézve a forgalmi térképre, ugye azt látjuk például Nyíregyháza teljesen bedugolva, az Orosi út, a Sóstói út, a Korányi Frigyes utca, és Debrecenben is vannak olyan szakaszok, amelyek, tehát a teljes belváros, mondhatjuk ezt. Itt a Faragtár utca, annak és a városcentrumhoz közelebb eső része, ez teljes mértékben beállva, illetve hát a körút az teljesen, az Erzsébet utca az abszolút végig, a stúdiónk előtti szakasz, a debreceni stúdiónk előtti szakasz is teljes mértékben túlterhelt. Úgyhogy ha van közlekedési információtok, mindenképpen keressetek minket. 0620 316 3000, ide küldhetitek egyébként SMS-ben és Viberen is az üzeneteket, hogyha forgalmi akadállyal találkoztok, vagy bármi olyan, ami esetleg elvonná a figyelmeteket, és másoknak is fontos ez az információ, akik úton vannak. Itt már egy régi-régi sikersláger, ezt felelevenítjük, ugye biztosan emlékeztek rá.
1: Minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
0: Hát ez a Last Ketchup, bizony. Egy kis jó kis ketchup dal, jó? Ez a Ketchup Songs. Nálunk a Sunshine-ban. Yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Több családtól is jogellenesen vonhatták meg a családi pótlékot. Új bértárgyalást kezdeményezett a kormánnyal a PS és a PDS is. Lakossági panaszok után teljes felülvizsgálat indul a hulladékgazdálkodásban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Több családtól is jogellenesen vonhatták meg a családi pótlékot, állítja a Társaság a szabadságjogokért. A TASZ szerint több esetben a szülők igazolták gyermekük iskolai hiányzásait, a rendszerben mégis igazolatlanként szerepeltek az órák, ezért felfüggesztették a juttatás folyósítását. A jogvédők szerint az érintettek utólag sem kapták meg az elmaradt összeget. Ez azért is problémát jelenthet, mert a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a családi pótlék jogosultsághoz kötötték, így egy családok ebből is kieshettek. A TASZ az ombudsmanhoz fordult, és a rendszer felülvizsgálatát kéri. Újabb béremelést sürget a pedagógusok szakszervezete és a PDS. A két érdekképviselet nyílt levélben fordult az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz. A szakszervezetek szerint a júniusi egyeztetésen elfogadott 0,4%-os bérkorrekció csak átmeneti megoldás volt, és az azóta rendelkezésre álló kereseti adatok alapján további emelésre lehet szükség. Céljuk, hogy a pedagógusok átlagkeresete tovább is elérje a diplomás átlagkereset 80%-át. A PS és a PDS ezért újabb egyeztetést kezdeményezett a kormánnyal, és a NOKS, valamint a technikai dolgozók bérrendezését is napirenden tartják. Idén már biztosan nem kapnak nyugdíjprémiumot a magyar nyugdíjasok. A módosított 2026-os költségvetésből kikerült az erre eredetileg elkülönített 24,3 milliárd forintos keret. A nyugdíjprémium egyébként akkor járhat, ha az éves gazdasági növekedés meghaladja a 3,5%-ot. Az idei várakozások azonban ennél jóval alacsonyabb, nagyjából 2% körüli bővüléssel számolnak. Az eredeti költségvetés még 4,1%-os GDP növekedés alapján tervezett prémiumot. Novemberi kiegészítő nyugdíjemelésre jelenleg szintén nincs kilátás, mert az eddigi infláció a januári 3,6%-os nyugdíjemelés alatt maradt. Bizonytalanná vált 93 használt svájci motorvonat magyarországi beszerzése, amelyek közül több a Debrecen-Záhony vonalon is közlekedett volna. A Stadler és a MÁV még tavaly decemberben állapodott meg a GTV szerelvények átalakításáról és a leszállításáról is. A járművek előzetes típusengedélyét már megszerezték, a szerződés hatályba lépésének másik fele a 15 évre szóló teljes körű karbantartási megállapodás közbeszerzése azonban még nem zárult le. A 93 motorvonat összesen mintegy 14 ezer ülőhelyet jelentene. Debrecen-Záhony mellett Miskolc-Füzesabony és Szerencs-Sátoraljaújhely között is tervezték a közlekedtetésüket. Teljesen felülvizsgálja a kormány a magyar hulladékgazdálkodási rendszert. Magyar Péter miniszterelnök szerint az elmúlt hónapokban sok lakossági és önkormányzati panasz érkezett a szemétszállításra és a hulladékkezelésre is. A kormányzati vizsgálat megállapítása szerint a 35 éves koncesszióval rendelkező Mohu több szerződéses kötelezettségét és célszámát nem vagy nem megfelelően teljesítette. A kabinet ezért a teljes rendszer felülvizsgálatáról döntött, és az átalakítás lehetőségét is vizsgálja.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank középárfolyama alapján a svájci frank 391, az euró 367 forint, az angol fontért 427, amíg az amerikai dollárért pedig 316 forintot kell fizetnünk váltáskor. Térségünkben ma is kellemes késő nyárias idő várható, ha napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csapadék nem valószínű. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jó kedvű trió, a kedv csináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balogh Béla.
0: A kezdető tím már a fedélzeten. És te, készen állsz?
2: Na, remélem megvagytok, jó reggelt mindenkinek, ha nem aludtatok bele Teddy Swims dalába, akkor megérkezett Dankó Laci.
3: Jó reggelt, kis csokolom, sziasztok.
2: Aki fel van dobva, igazi flóban
3: meg
2: van.
3: Nálad nem lehet egyébként elaludni, mert olyan jó hangosan nyomatod a fülembe a fülest, hogy így, ahogy
2: hát megszólalsz,
3: és van egy ilyen mély basszus hangod, és még rá van tolva szerintem három ilyen effekt, hogy még több basszus legyen, és akkor jó reggelt mindenkinek.
2: De nincs ilyen effekt, évek óta ez a hangbeállítás.
3: De ez egy effekt. Anyukád és apukád csinálta. Na,
2: igen. Ja, igen. Meg az sok éjszakázás. Az rátette egy picivel. Ahogy szokták mondani, tudod, a viszki és a cigi. De hát mondjuk egyiket sem élek.
3: De milyen érdekes, nem, hogy öregszik az ember, egyre mélyül egy a hangja. Visszahallgatva a régi megszólalásainkat.
2: Igen?
3: Igen, ilyen kis mély egér hangunk volt.
2: Az azért, mert felgyorsítva hallgattad, lehet, hogy azért szoktunk így vágni. Igen. És akkor felgyorsítás.
3: Pár év, és Marának is ilyen tök mély varító hangja lesz.
2: Mara, megkerested azt a cikket, azt az ominózus?
4: Ja, persze, de az amúgy nem úgy cikk, hanem az egy videó.
2: Ja, videó?
4: Igen.
2: Komolyan?
4: Csak erre nem volt lehetőségem, hogy elmondjam neked.
2: Ja.
4: Ez egy videó.
2: Ez nagyon jó. Ebből fogunk kiindulni. Előtt azért Laci elmondja, mert a naptémája azért ott van kint. A naptémája ilyen pillanatban az, hogy vajon hány nap szabadsággal lennél elégedett egy évben? Mert ugye a rendőröknek most már a születésnapjukon is szabadság.
3: Igen, igen, igen, ezt hallottam, és hát figyelj, úgy összességében szerintem ez reális. Amerikában sokkal kevesebb szabadság jár például az átlag dolgozók.
2: Szerintem is. Tehát látod, na végre, sőt, látod, van itt egy ember, aki velem van.
4: Mennyit fizettél
2: tehát
4: neki?
2: Bejött az előbb Marian is, meg Mara is. Hát igen, nekik a születésnap kell, ami eleve el van cseszve, a születésnapos, mert nem aznap kell kiadni, hanem a másnap, hogy másnapos vagy, meg fáradt. Tehát a másnapot
3: attól
2: adjuk ki.
3: De nem, érted? Szerintem aznap is jó. Az nem egy rossz ötlet, én azt támogatom. Viszont,
2: én nem, mert nem tudnak felköszönteni a kollégát. A kollégákkal is kell ünnepelni.
3: Azt csinálsz, amit akarsz, és akkor legalább az úgy egy olyan szabad nap, ha tudod azt csinálni, amit akarsz, és
2: visszatérek
3: nem érnek
2: utol. Arra, akinek nincs nagy családja, vagy baráti köre, és a kollégái azok, akikkel ünnepelni
3: akkor
2: szeretne.
3: És kirándul,
2: akkor mit csinál? Otthon ül, malmozik, majd megvárja az estét.
4: Szabad napján is bejöhet dolgozni, ünnepelni.
3: Az egy választás, ez egy, igen, tehát az egy opció, de ahogy mondtam...
2: Sziasztok, ti dolgozzatok, én nem dolgozok. Látjátok, milyen jó dolgom van. Iszom a kávét, fent a lábam az írót. Hát ez nagyon jó, a többiek egyből.
3: Majd nekik is lesz szülinapjuk, csinálhatják ugyanezt. Hát most mi a probléma? Amerikában nagyjából egy ilyen 10-11-2 nap jár csak évente szabadságként, és a szülés után sincs ez, mint nálunk.
2: Ez így van, Hollandiában is.
3: Hanem pár hónap után az anyukák mennek vissza, ezért alkalmaznak olyan sok babysittert, akik tényleg egészen piciket is alkalmaznak, vagy gondoznak. Tehát, hogy ott azért más jellegű a rendszer, mint például nálunk. Nálunk ugye ez korral halad előre, minél idősebb vagy, annál több szabadság jár. Nagyjából, hát a mikorunkban egy olyan 30 körül van, azt hiszem most a szabadságok
2: számára. Na, hát hogyha gondoljátok, akkor még ilyen extrába, ha nem akarjuk lekopolni itt a rendőröket, akkor inkább csinálok puki sarkot, jó?
3: Mi, ez a legújabb ilyen céges befektetés?
2: Nem, hanem iskolába csináltak fingósarkot.
3: Nagyon jó.
2: Ez volt
3: már
2: a neve.
3: Ez hiányzott.
2: Fingósarok.
3: És akkor a gyerekek ott álltak sorba?
2: Hát gondolom. Tehát, hogy,
3: hát és agya nem bírja addig.
2: Az volt a baj, ez mi egy TikTok videóból.
4: Ez egy videó, igen. Tehát láttuk. Ennek ugye az a lényege, hogy alapjaiban végvéve, hogyha valaki pukizik, akkor az ugye ciki, vagy lehet igen. gúnyolódni.
2: Igen.
4: De itt megoldották a suliban azt, hogy van egy pukisarok, ahova oda megy a gyerek, ott legálisan pukizhat.
2: De az el van kerítve?
4: Hát az úgy meg ilyen van
2: fülke?
4: Csinálva. Nem fülke. Tehát az úgy ki van alakítva.
2: Na jó, de szellőzés szempontja a hegylégtérben.
3: Bámulatos lett, amikor a menzán káposztás kocka van.
2: Ja, tehát az nyitott.
4: Igen.
2: De nem ez a probléma, hanem az, hogy érted, eddig legalább mutogathattál szomszédra, vagy valami, mert amikor pukisztál, ott ült melletted még két ember, és akkor néztél körbe. Na de hát amikor beállsz a sarokba, és ott, ja, akkor miattad van büdös. Tehát ez a büdös sarok.
3: Hát ennyire egyszerű.
4: pódiumra állnál fel.
3: Akkor már miért nem úgy oldják meg,
4: voltam.
3: Mint Japánban a vonatokon, meg a különböző helyeken, hogy fel van festve egy nagy sárga kör, és a dohányosok például ott állhattak Japánban, igen, a vonaton, és ott van egy olyan brutál erős elszívó berendezés, igen, és akkor ott nem zavarja, az, igen, egy méterre állod. Akkor itt is be kell rakni egy ilyen ipari páraelszívó készüléket, bekapcsolják, és akkor Pistike mehet nyugodtan elvégezni a dolgát. Hát pekje van, ha tényleg azt mondom, hogy paradicsomos káposzta főzelék a menzán, akkor kígyózós, menjél már, mert nekem is kell, és nem érek be, vagy oda állnak.
2: Én ennek nem látom értelmét, csak annak látom értelmét, hogyha van egy külön fülke. Ilyen pedig Hollandiában például van. Én voltam is ilyenbe. Igen, szórakozó helyen, dohányzó fülke. A szórakozó,
3: ja, dohányzó fülke.
2: Így van. A dohányzó fülke az, hogy oda mégy be cigizni. Uh-huh. Tehát benn vagy a szórakozó helyen, egy ilyen üvegkalitka, elfértek benne 6-an, 8-an, és cigarett az ott van. Ott van egy, nem, van egy szagelszívó, ami elszívja a füstöt onnan, tehát teljesen jó levegő van be.
3: Béla, én egyszer voltam,
2: ebbe,
3: amikor...
2: Egyébként, ami a fontos, hogy ebbe például, nyilván én már nem dohányzok, de hogyha el akarsz szívni egy füves cigit, uh-huh, akkor is azt ott megteheted, mert ugye Hollandiában megteheted, és ott megteheted társaságba. Tehát bemégy, és akkor simán.
3: Nem tudom, én voltam annak idején olyan szórakozó helyen, ahol te zenéltél a régi szép időkben, ott ilyen ketrecben, meg fülkében táncos lányok voltak. Tehát valahogy jobb látvány volt, mint 8 bagós.
2: Ugye, tehát és most már az sincs, és akkor bagózott mindenki.
3: Mindenki. Tehát, nem is láttuk. Állítólag Béla itt zenél. Nem látta valaki a színpadot?
2: Egy körülbelül ilyen volt. És ott, hogyha hazamentél, akkor nem az volt, hogy kabát szellőztetek, hanem kabát csere.
3: Így van.
2: Tehát volt az... ilyen. Na, Marám, hogy van a puki sarok? Közben megnézted.
4: Így néz ki, tehát van ott egy légfrissítő felhelyezve. Tehát, hogy igazából a...
3: Micsoda fejlesztés!
4: Igen. Ez a... Technological.
3: Bámulatos.
2: Ez Amerikában van?
4: Igen. Tehát, hogy ott lehet eregetni.
3: Utaztál már 30 focistával meccs után egy buszon?
4: Nem, hál' Istennek.
3: Na, ott is van légfrissítő. De direkt úgy van a buszon beállítva, vagy úgy volt, akkor találták még fel.
2: Percenként.
3: Ez a mindig benyomott valamit. És mondtam is, milyen jó illat van, és mondta a sofőr, hogy hát próbált ki mondjuk Kozár Mislenyig. Tehát, hogy ha végig majd meccs után jövünk hazafelé. Tehát, hogy azért nem, hát nyilván lezuhanyoztak meg, stb. De ott is mindenki.
2: Jó, de utána meg. Még utána párologtat,
3: meg valahova be kell rakni a szennyest is. Igen, tehát, igen. Hogyha nem volt a csomagtartóban hely, úgyhogy...
2: Hát igen, az nagyon kemény. Voltam már férfi öltözőben meccs után?
4: Nem, de miért néztek ilyeneket, hogy férfiakkal utazok meg, férfi öltözőkben?
2: Hát de csak ezt azért mondom, hogy megtudnád, hogy milyen oroszlán szag van. Tehát, igen. hogy az ugye nekünk férfiaknak is nehezen kibírható, nektek. És nektek nőknek meg egy kiábrándulás lenne.
3: Hát nem biztos. Életem legcikibb élménye. Mentünk egy női röplabda meccsre. És hát a mérkőzés előtt egy ilyen parkban volt a parkoló, kiszálltunk, bementünk, leültem oda a játékosok közé kicsit beszélgetni a padra, stb. És felálltam, és mondtam, hogy hát gyerekek, nőből van oké, de azért nem volt valami jó illata az egyik játékos, nem mondom, olyan fura volt. Lement a meccs, oké, beültünk a kocsiba, visszafelé, én mondom, gyerekek, úgy tele ment az orrom ezzel az illata, én még mindig érzem, aztán ránéztem, én léptem egy kutyagumiba. Még a meccs előtt, amikor kiszálltam, és ahova mentem, mindenhol éreztem. Nyilván ők megfordítva, hogy ez milyen büdös. Tehát, hogy ide megérkezett és kész. Én meg nem tudtam, hogy miről van szó. Aztán utána rájöttem, hogy milyen. Hát, ilyen sarok nem lenne rossz.
4: Egy puki sarok?
3: Hát bárhova. Most csak hülyén néz ki, hogy odamész, és akkor hol van már mara? Már megint a sarokban áll. A férfiak szerintem előszeretettel használnák, nők kevésbé.
4: De a férfiaknak nem kell sarok ehhez, bárhol, bármikor csinálják.
2: Tudnak pukizni, így van. Igen, egyébként szerintem
3: ez... Csodálom, hogy még nincs ilyen erőmű. Hogy ez nem működne.
2: De miért? Ti nők nem szoktatok?
4: Nem.
2: Ezért én is csodálkozom, igen, hogy ti nők, mit csináljátok? Mert ez olyan, mint a büfi, hogy visszanyeled, de hát ezt nem lehet úgy visszanyelni, vagy mit csinálsz?
4: Nem, ez a szenvedés. Ez a
2: komolyan?
4: A gyász.
2: Oké, de hát akkor az ott a gyomrodban ott kezd el mozgolódni, és minden bajod van tőle.
4: Igen, és izzadsz, és rosszul vagy, és hívod a papot magadra.
3: Hát pedig Shrek is megmondta, jobbként jó, mindent.
4: Igen, igazából...
3: ők találták fel a jacuzzit.
4: De tényleg, nem, ez de valahogy ezt... így a nőknél nem elfogadott, hogy nem, ezt mi nem csináljuk, meg a miénk az nem olyan, meg stb. Én egyébként pont annak a felszólalója vagyok, aki azt mondja, hogy ezt hagyjuk már, ez egy baromság, mert igenis mindenkinek van, és mindenkinek szüksége, igen, van, és ki kell engedni, úgyhogy
2: Hát ez olyan, mint azt mondják, hogy a nők nem horkolnak, de hogy nem horkolnak. Hát a múltkor te is mondtad.
3: Miért nézel marára?
2: Hát szegény... már a múltkor bevallotta már.
4: Hát igen, mert mondta az uram, hogy szoktam dízelmotor lenni.
2: Coming out volt a múlt héten.
4: Hát
3: milyen az tulajdonságaid vannak még?
4: Szörnyéletes vagyok.
2: Igen, de amúgy tényleg ez, hogy a nők ezt ők nem. Tehát, hogy náluk mindig tiszta a WC, nincs össze,
4: mi?
2: Fröcsögbe.
4: Egyébként a női WC a legundorítóbb.
3: Hát az szörnyű állítólag.
2: Hát nyilvános női mosdóba biztos, mert ott felvállalják. Otthon nem.
3: Az sokkal rosszabb, mint a férfi mosdó.
4: Én, ha tehetem, és nem annyira ciki, bár jártam már így
2: férfi
4: utazásra.
2: Férfi mosdóba mi?
4: Oda megyek be, esküszöm.
2: Ide durva.
3: Ismerőse meg a rokkantba jár. Azt mondta, hogy annál tisztább nincs.
2: Az biztos, hogyha van rá lehetőséget. Egy gyerekek, nagyon sok témát érintettünk, 0-20-316-3000, ide is kommenteltek, írhattok, vagy a közlekedési információkat is itt oszthatjátok meg velünk, illetve ugye ott a reggel témája, ti vajon hány napszabadsággal lennétek elégedettek? Itt pedig már Elcsi, nagyszerű dal, ez a Night.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen, itt az Aquaticum. Mondom gyorsan, augusztus 31 és szeptember 6 között 10% kedvezményt adunk minden strandjegyünkre, 20%-ot pedig, ha még az élményfürdőbe is benéznétek. Hogy miért? Mert nálunk tovább tart a nyár. Aquaticum.hu.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Sunshine FM. Sunshine FM.
1: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
5: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggel, Debrecen és környéke. Természetesen kíváncsiak vagyunk arra, hogy 8 óra előtt Debrecenben és környéken mik történtek az utakon, és milyen forgalmi akadályokkal kellett számolni. Úgyhogy Horváth László közlekedési tudósítónk már a vonalban. Szia Laci, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Hát igazi pénteki csúcsforgalomban közlekedünk, autózunk a város egész területén. A számozott bevezető főútvonalakon, különösen itt kiemelném a 47-es számú főútvonalat, a Mikepércsi bevezető szakaszát, a nagyállomástól egészen a Bemtérig valamilyen oknál fogva torlódást tapasztalható. Hát ezeken legyünk türelmesek, vagy kerüljük ezt az útszakaszt. Ami viszont nagyon nagy boldogsággal tölt el minket, hogy visszakaptuk a Fürédi út teljes egészét. 30 km/h sebességkorlátozó táblákat nem vették le.
2: Köszönjük szépen, Laci!
3: Nagyon szépen köszönöm, szép napot mindenkinek!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Debreceni fejlemény rázta meg a hongkongi tőzsdét. 3 nap alatt 6 bűncselekményt követett el egy debreceni férfi. Újra elindult az iskolai HPV oltási program. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: 6 hónapos mélypontra zuhant a CATL részvénye Hongkongban, miután a nemzetközi sajtóban is megjelentek a debreceni akkumulátorgyár munkavédelmi problémái. A világ legnagyobb akkumulátorgyártójának papírjai szerdán 4,65%-ot veszítettek értékükből, miközben a Hang Seng Index mindössze 0,07%-kal csökkent. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal még augusztus végén 3 üzemi területen tiltotta meg a munkavégzést, miután 9 dolgozónál emelkedett a nikkel terhelés. A debreceni hír azonban csak napokkal később jelent meg a kínai és nemzetközi pénzügyi sajtóban. Ekkor reagált rá látványosan a hongkongi piac is. 3 nap alatt 6 bűncselekményt követhetett el egy debreceni férfi, aki ellen most vádat emelt az ügyészség. A vád szerint tavaly szeptemberben előbb ittasan vezetett, majd a rendőrkapitányságon szidalmazta az intézkedő rendőröket. 2 nappal később Debrecen belvárosában egy nővel próbált ismerkedni, ám miután elutasították, megragadta és egy épület falához szorította. A nő végül kiszabadult, segítségére pedig munkatársai siettek. A férfit személyi szabadság megsértésével, ittas vezetéssel és 4 rendbeli becsületsértéssel vádolják. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést, pénzbüntetést és a vezetéstől való eltiltást indítványozta. Nem akkumulátorgyár, hanem elsősorban automatizált raktár lesz az InPark új debreceni csarnoka. A déli ipari parkban épülő 44 000 négyzetméteres létesítményt várhatóan október végére fejezik be, majd hosszú távra a CATL leányvállalata, a Green Power Energy Debrecen Kft. Bérli majd. A cég hangsúlyozza, akkumulátorcella és elektróda gyártás, illetve elektrolit kezelés nem lesz az üzemben. Ugyanakkor akkumulátorok újracsomagolását, modul és pak szintű újra összeszerelését, valamint megmunkálási és logisztikai feladatokat végeznek majd. Az év végéig egyébként 94 munkavállaló foglalkoztatásával számolnak. Lakossági jelzésre vágtak ki 2 balesetveszélyes fát Tégláskertben. A civil fórum közlése szerint a környéken élők már több éve jelezték, hogy a közterületen álló fák rossz állapotban vannak. Az ügyben Balláné Csontos Ildikó önkormányzati képviselő kereste meg az illetékes zöld területi osztályt, ezt követően a veszélyes fákat eltávolították. Debrecenben egyébként az elmúlt hetekben más helyszíneken is végeztek hasonló faápolási munkákat. Az Egyetem Sugárút és a Poroszlai út térségében kiszáradt, illetve rossz állapotú fákat távolítottak el. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos diákoknak. A lehetőség lányok és fiúk számára egyaránt elérhető. A szülői beleegyező nyilatkozatot szeptember 15-ig kell visszajuttatni az iskolába. Az oltás önkéntes, az iskolai kampányoltás keretében adják be. A HPV fertőzés egyébként rendkívül gyakori. Egyes vírusváltozatok pedig később rossz indulatú daganatok kialakulásához is hozzájárulhatnak. Az oltás ezért különösen hatékony, ha még a fertőzésnek való kitettség előtt 12-13 éves korban adják be. Tavaly egyébként a jogosult lányok több mint 80, a fiúk pedig közel 72%-a kapta meg a vakcinát.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre készülhetünk, időnként kevés felhővel. Esőre nem kell számítani, a szél időnként élénk lehet. Délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: mondta, hogy munka közben nem lehet jó kedved. Hát biztos nem mi.
1: Ez a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
2: Na jó reggelt kívánunk mindenkinek, és most már jó munkát is kívánhatunk, 8 óra 10 perc van, és megmondom őszintén, hogy hát eddig így vidámkodtunk, meg vidám témákkal beszéltünk, azért van olyan téma is, ami hát ha nem is vidám, néha lehet megmosolyogtató, de azért nagyon fontos mindennyiunk számára, és ma már reggel elmondtuk, hogy a szexuális egészség világnapja van. Ez azt gondolom, hogy azért van, hogy felhívjuk a figyelmet bizonyos dolgokra, például az egészséges szexuális együttlétre, az esetleges szexuális fertőzésekre, problémákra, amelyek szexuális úton terjednek. Szóval ezekről is beszéljünk, úgyhogy már a suliban vannak, meg az óvodában a kicsik, úgyhogy bízunk benne, hogy a nagyok vannak itt. Ha nem, akkor is azt szeretné valaki, hogy ezt a gyerekek ne hallják, pedig szerintünk amúgy nagyon fontos lenne, főleg már a fiatal tinédzsereknek ezt hallgatni, akkor őket távolítsák el a készülékeit, vagy halkítsák le, ha ők pedig szeretnék hallgatni, akkor hallgassák vendégünk dr. Szondi Györgyi, bőrgyógyász, kozmetológus, nemi gyógyász, főorvos, és ez talán itt a vége, az, ami a lényeg. Szerbusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt mindenkinek, köszönöm a meghívást!
2: No, hát az az igazság, hogy mit jelent az, hogy szexuális egészség? Először ezt tisztázzuk, ha már ugye a szexuális egészség világnapja van.
3: Hát a szexuális egészség az mindenképpen egy egészséges szexuális együttlétet jelent, aminek a következményei idézőjelben sincsenek, tehát hogy a szexuálisan terjedő megbetegedések lehetőség szerint ne alakuljanak ki, úgy kell a szexuális életet élni.
2: Mi a meglátás, hogy ebből eredő fertőzések, betegségek szaporodnak, vagy ugye azért fejlődik az orvostudomány, fejlődik minden, hogy ezek esetleg visszábszorultak az elmúlt évek, évtizedekben?
3: Hát aggasztó most a helyzet, nagyon-nagyon aggasztó, tehát az elmúlt években többszörösére emelkedett a nemi úton terjedő megbetegedések száma. Csak egy aktuális szám, a tegnapi napon 7 gonorreás beteget kezeltünk le, tehát hogy ez csak a tegnapi nap. Tehát, hogy többszörösére emelkedett, mondjuk a szifiliszes fertőzések száma, a gonorreás betegek száma, és az a gond, hogy nagyon sokszor ezek tünetmentesek, tehát nem tudják, hogy fertőznek, és hogyha valaki elkapja, akkor nem biztos, hogy rájön, hogy neki van egy fertőzése, de következményei annak ugyanúgy lehetnek, csak látványos tünetei nincsenek.
2: Ez mondjuk mennyi idő után lesznek tünet, vagy lesznek következményei például?
3: Hát valaki évekig úgy van, hogy nem is tudja, hogy fertőzött, vagy volt egy mondjuk egy sebanemi szervén, ami magától begyógyult, és azt hiszi, ó, jó van, ezt megúsztam, nincsen semmi bajom, de a kórokozó attól még ott van a szervezetébe, ugyanúgy rombol, és ugyanúgy átadhatja másnak is. És lehet, hogy a párjának, aki mondjuk terhes lesz, a gyerek fertőződik meg, és mondjuk vagy nem esik teherbe, vagy pedig elhal, vagy betegen születik a gyerek. Ugye ez mindenképpen szűrő vizsgálatok vannak.
2: Lehet ez annak is, bocsánat, hogy lehet ez azért, mármint bocsánat, az lehet azért, hogy kevesebb gyerek születik, nehezebben születnek, vagy nehezebben esnek teherbe nők, ez lehet ennek a következmény?
3: Hát abban az esetben, hogyha valaki szifilisszel fertőzött, akkor lehet az, hogy nehezebben esik teherbe, vagy pedig állandóan elmennek a vetéléssel végződik a terhessége. Igen, igen, igen, de azért a kivizsgálás, amikor arról van szó, hogy akkor a terhes, tehát hogy nem sikerült teherbe esnie, annak azért része mindenféle fertőző betegség kizárása, és ez is benne tartozik.
4: Említetted, hogy nagyon sok

0: Évekig úgy élnek, hogy nem is tudják, hogy betegek, akkor mikor érdemes elmenni szűrésre, hogyha nem tapasztal mondjuk valaki semmit?
1: Hát ugyanúgy, ahogy minden betegségnél vannak a szűrővizsgálatok, természetesen a szexuális úton terjedő betegségeknek is vannak szűrővizsgálatai, és abban az esetben, hogyha egy új kapcsolatba megyünk, akkor ne az legyen, hogy bizalmatlanság, hogyha szeretnénk, hogy a másik ember leszűrje magát, hanem legyen egy egészségtudatos magatartás az, hogy az ember leszűrje magát, főleg az, akinek sok kapcsolata volt, akinek volt az anamnézisében bármilyen megbetegedés, akkor én egy új kapcsolatnál ugye a bizalmon alapul az egész, a kommunikáción alapul az egész. Kérhetem azt, hogy én szeretném, hogyha lenne egy teszt. Mind a ketten menjünk el, és akkor tudunk tiszta lappal indulni.
2: Ez most furisa hangzik egyébként, nem? Hogy oda mi megismerkedsz valakivel, megiszunk valamit, vaj, de jól érezzük magunkat, sőt, elcsattan az első csók is, vagy még ezt a csók előtt kell megcsinálni? Tehát elcsattan az első csók is, és akkor utána, na hát holnap akkor találkozunk, megint elmegyünk egy randi, csak ugye egy estés kalandnak tűnjön. Elmegyünk, ismerkedünk, és menjünk fel hozzánk. És akkor azt mondja neked a hölgy, a partnered, hogy hát először egy papírt hozzál. Ez így életszerű?
1: Hát volt már ilyen, aki a rendelőben megjelent, igen, hogy nekem nagyon sok kapcsolatom volt, és a párom teljesen jogosan azt szeretné, hogy először szüressem le magam, hogy tudja azt, hogy ő biztonságban van.
2: Uh-huh. És ez a férfiak esetében hogy működik? Nyilván van egy ilyen vizuális vizsgálat is, gondolom, de hogy vért vesztek,
1: vérvételből vagy vérvétel? Na azért nagyon-nagyon sokszor tünetekkel járnak a nemű betegségek, vagy a szexuális úton terjedő betegségek, de hát attól, hogy bejön a rendelőbe és elkezdünk beszélgetni, egy csomó tünetre felhívjuk a figyelmet, rákérdezünk, hogy korábban volt-e valami, már abból nagyon sok minden kiderül, és nagyon sokszor az van, hogy nem is tünetmentes valaki, csak nem tulajdonított akkora jelentőséget ezeknek a dolgoknak, mondjuk szemölcsöknek a nemi szervén. Aha. És akkor ugye ezt egy HPV vírus okozza, azért azoknál terjedhet, átadhatja a partnernek is, tehát ezt nem is gondolta, hogy ez problémát okozhat.
2: Igen, és hogyha ráadásul ebben mindig a hölgyek azok, akik az áldozatok, ugye? Hiszen mi férfiak vagyunk azok, akik mondjuk egy ilyen tünet esetén tovább visszük, vagy ugyanezt én elkaphatom a hölgytől is.
1: A szexuálisan aktív korosztálynak a 80%-a vagy volt, vagy van, vagy lesz HPV fertőzött, tehát hogy ez ennyire gyakori, csak nem mindenkinél okoz panaszokat. A nőknél meg, hogyha a méhnyakon van ez a probléma, akkor az meg nem látszik. A férfiaknál is okozhat mondjuk péniszrákot egy magas rizikójú humán papilloma vírus, vagy a torokba a nyelv gyökeren.
2: Kezdek el sápadni.
1: Igen, is.
2: Ugye? De mi is mindezt mosolyogva mondjuk. Ja, tehát hogy azért oké, tehát hogy de azt mondja, nekem mondjuk nincs tünetem, de azt mondod, a 70-80%-a már átesik élete során ilyen. Hogyha én átestem mondjuk, vagy a partnerem átesett, akkor ez ugyanúgy még fertőződik?
1: Tehát nem, tovább? Az immunrendszer azért az nagyon az segít nekünk, tehát...
2: Csak lehet belőle ez akkor?
1: Hát igen, tehát hogy az a lényeg ennek, tehát most nem azt mondom, hogy mindenki, akinek semmi baja nincsen, nem lát magán senkit, özönjön, jöjjön a rendelőbe, mindenkinek csináljunk HPV tesztet, mert azért ez sem annyira egyszerű dolog, mert hogy attól függ, hogy honnan veszem a mintát, milyen sejtet szedek le, lehet, hogy abban pont nincsen vírus, és akkor negatív lesz az eredmény. Aha. Hanem inkább az az egésznek a lényege, hogy tudatosan úgy éljük a szexuális életünket, hogy azért léteznek fertőzések, ami ellen védekezni kell. Tehát, hogy a megfelelő védekezés. Ne gondolkodás nélkül menjünk bele kapcsolatokba, hanem védekezzünk. Tehát például ilyenek, hogy tudja már mindenki azt, hogy az orális szex is fertőz. Tehát, hogy mondják, hogy a normál szexuális együttléten felhúzta az óvszert, de az orális szexnél nem. És megfertőződött. Uh-huh. Ugyanúgy a mindenféle baktériumokkal. Tehát, hogy tudatosan
2: tehát,
1: kell
2: hogy a szájon
1: ezeket.
2: Keresztül is ugyanúgy.
1: Tehát a szájába ugyanúgy benne lehetnek az embereknek a kórokozó, amit utána át tud adni a másiknak. Tehát, hogy ezeket kellene ismerni.
2: Tehát olyankor a hölgy is át tudja nekem adni. igen. A nő is át tudja nekem
1: igen.
2: adni.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hát, hogy ezeket kell
2: most
1: ismerni.
2: Kezdtem így. Eddig ugye azt gondoltam, hogy a nyár fertőtlen, tehát, hogy minden rendben van, de hát, hogy
1: nem,
2: komolyan.
1: Nem. És a védőoltás, ugye ez a másik az, hogy, hogy a, mege, tehát a védekezés, tehát, hogy mondjuk egy óvszer használata, a, hát úgy szoktuk mondani, a promiszkuitás kerülése, tehát a túl sok és gyakori partnerváltás kerülése, illetve ha megoldhatjuk, akkor a védőoltások, azok nagyon-nagyon fontosak.
2: Hát és itt beszéljünk a HPV védőoltásról, amelyet már egész fiatal korban is a hölgyeknél ingyenesen, vagy lányoknál.
1: Fiúknál is. 12 éves korban, tehát most a 7-eseknek, 15-éig kell a szülőnek nyilatkozni, hogy kéri a gyereknek a védőoltást.
2: Az én fiaim ezt még nem járt nekik, de a lányomnak már igen.
1: 2020 körül vezették be, hát a fiúknak is, és 9 komponensű, tehát én azt látom, tehát mindenkinek jogában van eldönteni, ugye ezért ez nem kötelező, hanem csak kötelezően felajánlandó, hogy szeretné a gyerekének, vagy nem. És csak azt akarjuk mindig mondani, hogy hallja meg mindenki a szakmai érveket is, és ne csak a konteó érveket, vagy az ellenérveket, mert azok az ellenérvek mindig hangosabbak, mint a szakmai érvek. És tudatosan döntsük
2: mert
1: el, hogy
2: sokan
1: a
2: ettől ettől sokan elzárkóznak, igen, tehát igen, ezt igen, láttam igen. én is.
1: És onnan, hogy volt a Covid-oltás, azután a HPV-oltások száma is lecsökkent.
2: Mert mindenki ettől az oltás.
1: Mindenki az oltásoktól fél. Uh-huh. És én nagyon-nagyon sokszor találkozom a 20 éves fiatalokkal, akiknek mindenféle szemölcsük van, hogy ú, de jó lett volna, ha belennék oltva, mert akkor megvédett volna, vagy kisebb eséllyel alakulhatott volna ki az a szemölcs, ami miatt jár a rendelőbe, vagy pedig súlyos 100 000 forintokat fizet ki, hogy felnőttként adassa be magának azt a védőoltást, amit 12 éves korában ingyen
2: igen,
1: megkapott volna.
2: Ugyanakkor azt is hallottam már ismerősöktől, hogy ők beadatták felnőtten, tehát amikor persze. a gyerek megkapta, ők maguk is, mert hogy állítólag ennek van egy olyan hatása is, hogy a rák megelőzésével, daganatos megbetegedések megelőzésével kapcsolatban.
1: Ugye humán papilloma vírus 130-140, mikor mennyit számolnak éppen össze, típusa van. Ezek közül van alacsony rizikójú, hogy alacsony rizikójú az a típus rákos megbetegedése, meg magas a rizikója. És ez a 9 komponens, ez azt jelenti, hogy 9 olyan HPV vírus ellen van kifejlesztve a védelem, amiben vannak magas rizikójú, tehát a rák megelőző állapot, vagy tehát a rák ellen dolgozik, illetve vannak, amik a szemölcsök ellen, tehát olyan típus ellen véd. Ezért nevezik 9 komponensenek, tehát ennyi típusú HPV ellen ad védelmet. És igen, amikor beadatja magának egy felnőtt, akkor csökkenti magánál a nőknél a méhnyakrák esélyét, a férfinél a péniszkarcinóma esélyét, vagy a nyelvgyöki tumor esélyét, mert ott is a gégerák esélyét, mert ott azokat is a humán papilloma vírus bizonyos típusa okozza.
2: Ezt felnőtt korban meddig érdemes egyébként beadatni? Tehát addig, ameddig szexuálisan aktívak vagyunk, vagy
1: hát
2: még utána is lehet?
1: Elvileg most nincsen felső korhatár, hát van egy olyan 45-50 év, ameddig javasolják, de természetesen amíg szexuálisan aktív valaki, vagy pár csere történik, vagy több párkapcsolata is lehetséges, akkor utána is be lehet adatni, tehát nincsen felső korhatár.
2: Hú, hát erről tudnánk szerintem nagyon sokat beszélni, azért közel 4 órát sikerült is erről elcsevegnünk, és hát szerintem érdemes erre még majd visszatérni egy beszélgetésbe. Dr. Szondi Györgynek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és újra rendelkezésünkre állt, és segített minket ma, amikor a Szexuális Egészség Világnapja van, úgyhogy köszönjük szépen, mint bőrgyógyásznak, kozmetológusnak, és nemi gyógyásznak, és ez utóbbin volt most a hangsúly ebben a mai beszélgetésben. Reméljük, hogy ezek az adatok azért javulni fognak, és akár itt a HPV következményeképpen a következő években egyre kevesebb ilyen betegről számolhatunk be, és nektek is kevesebb munkátok lesz. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Szia, szia! A hallgatónknak pedig mondom, hogy 7 perccel 8:30 előtt itt van a Shoes és a Love Tonight. Persze kicsit lazítsunk zenével, utána még egy laza témával, a sporttal megyünk majd tovább, és Dankó Lacival, úgyhogy tartsatunk velünk, szép reggelt és jó munkát kívánunk!

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Jó reggelt mindenkinek, jönnek a friss sporthírek, eredmények, és természetesen majd a hétvége történései Dankó Lacitól.
3: Bélám, te nem tudom, elég gyakran teniszezed, de előfordult már olyan veled, hogy összekaptatok egy mérkőzésen, és esetleg...
2: Ez minden teniszmeccsen van ilyen.
3: Komolyan?
2: Persze.
3: De tetlegességig nem fagyunk.
2: Ja nem.
3: Na képzeld el, hogy egy szenior magyar bajnokságon viszont a nők
2: versenyében... Nem, volt már olyan, hogy Bari majdnem átlépett.
3: Olyan csúnyán beszéltál?
2: Nem, én velem volt. Hál' ja, Isten. Hát mindig a legerősebbek kell lenni.
3: Bet volt. Nem igaz már megint. Out, nem out. De így össze lehet veszni.
2: Na meg most... ilyen levonulások, hazaszaladások ilyenek voltak.
3: Igen.
2: Már.
3: Na most Sápi Zsófi volt az, aki egyébként megosztott egy posztot, hogy a női szenior bajnokságban tetlegességig fajult a dolog. Olyan, hogy az ellenfél...
2: Más, hogy ilyen, csak a szeniorban lehet mindig,
3: igen,
2: a szeniorban.
3: Hogy az ellenfél csapatkapitánya átment, és állítólag elzavarta őket a pályáról, de annyira, hogy úgy ütötte is őket, és foltak is keletkeztek rajta. Ő ezt jelentette a szövetségnél, azóta se történt vizsgálat. Sokan felvetették a kérdést, hogy és hol volt a bíró, a mérkőzés vezetője, és mondták, hogy hát a senior OB1-ben nincs játékvezető. Tehát maguknak mondják nyilván a pontot, de hát még talán el se indult a meccs, és már azon összevesztek. Tehát hihetetlen, úgyhogy nem tesz jót a tenisz.
2: Hát igen, az, figyelj, ott rájössz, hogy azért mindig a nézőpont nagyon fontos, hogy mit honnan nézel, mert onnan kinnek tűnik, innen meg bennek.
3: Igen.
2: Vagy innen bennek, onnan kinnek.
3: Hát meg te futottál, nem, igen, láttad pontosan.
2: Úgy, igen. Milyen érdekes, vonalba álltam,
3: amikor
2: nem.
3: Salakpályán játszol, és így utána adom. Mindenki így bejelöli, hogy itt van, igen, a nyom. Igen. Nem, az egy másik, az már korábbi. Igen. Hanem ott van az.
2: Tehát és utána lábbal elsikálja. Az egy gyanús, aki lábbal elsikálja, csak szólok. Amúgy itt van, és már elsikálta.
3: Nem egyszerű. Nem tudom, hogy volt-e a Rabócsi ringen, hiszen a 30. születésnapját ünnepelte most a pálya.
2: Hát és mivel... És Rabócsi Tibivel és Pérez Szabival
3: nyilván csinálni. Költői kérdés, ja, volt, meg, igen, egyébként is teniszpartnered is néha, Tibi.
2: Igen.
3: Tehát, hogy egy nagyon látványos és sikeres versenyen vannak túl, egy drift versenyen, ahol egyébként nemzetközi volt a mezőny, nemzetközi győzelem is született, tehát voltak, azt hiszem, litván srác nyerte át a király kategóriában. Több mint 6000-en voltak,
2: igen,
3: egyébként.
2: És nagyon kitartóak voltak, mert nagyon elhúzódott a vége, ilyen 10 óra után fejeződött be, és még utána volt eredményhirdetés ilyenek, és végig ott voltak. Senki nem mozdult, még akkor sem, amikor volt egy ilyen kis idéglás áramszünet, de voltak tűznyelők, tűzzsonglőrök, stb., és tök jó hangulat.
3: Igen. Egyébként ott voltam annak idején, volt szerencsém az első versenyen még a Rabócsi ringen, amikor még Tibi apukája építette tulajdonképpen ezt a pályát, és hát egy... Hát nem mondom, hogy arasznyi, de egy nem sokkal több betont rész volt, tehát az összes többi még homokos pálya volt, lelátóról még nem is hallottunk, hogy ott lesz majd valaha, és gyakorlatilag csak a rajt résznél volt lebetonozva, és aztán az évek során szépen mindig hozzátettek, aszfaltoztak, gokartpálya lett, driftpálya lett, rallit rendeztek, rallycross futamok voltak, szóval azért az elmúlt 30 évben sok látványos verseny volt a Rabócsi ringen, reméljük, hogy még a jövőben is így lesz majd. Második alkalommal rendezik meg ma este a Veled Futok rendezvényt az Atlétikai Centrumban, 19 órakor kezdődik majd Nyíregyházán ez az esemény, és hát kérnek mindenkit, hogy aki csak teheti valamilyen fényeszközt, lámpát, ledes világítást, bármit vigyen magával, az első 500 résztvevő egyébként
2: nem
3: kap majd ajándékba.
2: Nem tudták befizetni a számlát? Volt, ilyen?
3: Nem, de ez egy látványos dolog.
2: De ez tök jó. Olcsóbb.
3: Igen, sokkal olcsóbb, nem kell kivilágítani, tényleg látványos. Itt is lesznek tűzzsonglőrök, lesz DJ, és hát nagyjából este 10-ig lehet futni. 400 méter a legrövidebb táv, nyilván ez a gyerekeknek szól egy kör, és 3000 méter a leghosszabb. Ha valaki szeretne most elkezdeni kocogni, akkor ez egy remek program. Ma este már megkezdődik a labdarúgó OTP Bank Liga következő fordulója, mégpedig a Vasas Nyíregyháza mérkőzéssel. 18:30 Budapesten az időpont, és...
2: Hát nagyon rég játszott ez a két csapat egymással, szerintem, vagy 20 éve.
3: Az NB2-ben még utoljára, és, igen, többször kibabrált a Nyíregyháza a Vasassal, mert a Vasas már volt olyan mérkőzés talán 4-5 éve, amikor a Vasas torony magasan vezette a bajnokságot, egy pontot kellett volna szerezni a Nyíregyházán, és akkor feljut. Hát nyilván, hogy az Pari nyert, és így nem jutottak fel a Vasasnál, pedig már a mérkőzés előtt már ott voltak a pólók bekészítve, hogy bajnok csapat feljutott. láttunk.
2: Hát akkor a vasaslámos
3: van visszavágás. Ok, igen. Meg hát érdekes lesz olyan szempontból is a meccs, hogy például Kovács Réti már tavaly még a Spariban játszott, Hősombor tavaly a Vasasban játszott, most meg már csapatot cseréltek és egymás ellen játszhatnak. Friss hír a csapattal kapcsolatban, a Nyíregyházával kapcsolatban, hogy ma délelőtt várhatóan bejelentenek távozót is és érkezőt is, tehát a keret még változik, tart ugye az átigazolási időszak.
2: Ami és pedig... ezt nem mondja, hogy nem tudjuk?
3: Hogy kik lesznek azok? Igen. Még egyelőre nem, de fiatal játékosokról van szó. Tehát úgy tűnik, hogy két fiatal az, aki érintett majd. Ami a régión csapatait illeti, az MTK vendége lesz majd a Kisvárda, és Paksa látogat a Debrecen ebben a fordulóban. Hát egyik meccs sem ígérkezik könnyűnek. Tegnap a Kisvárda is igazolt még játékos pont a Debrecentől Juga személyében, úgyhogy azért zajlik itt az átigazolási időszak végén minden csapatnál a munka. És akkor még egy érdekesség focival kapcsolatban, képzeld el, akarták rabolni Kylian Mbappét. Elfogták
2: azt. Tényleg?
3: Igen.
2: Vagy ez csak egy ilyen kacsa?
3: Nem kacsa. Az egésznek az ötletgazdája egy 18 éves francia srác volt, aki kiszúrta, hogy lehetőleg gazdag sportolókat és focistákat raboljanak el, úgy, hogy váltságdíjat követelnek majd cserébe, és közben kirabolhatják a házat is. Tehát először a lakást rámolják ki, de közben bedobják egy furgonba az illetőt, és utána váltságdíjat követelnek. Egy 18 éves srác volt az ötletgazda, és hát van egy ilyen bandája is, ami szintén ilyen fiatalokból állt, és állítólag már kész terv, már minden megvolt, hogy ezt hogy kivitelezik, csak hát valahogy a rendőrség tudomására jutott.
2: Tudod mi a baj, hogy az összes ilyen streaming, ez már megőríti a fiatalokat, tehát hogy az ott folyó sorozatok, amelyekben hasonló sztorik, események, elképzelt történetek vannak, és ezek nekik tökre vagány dolgok.
3: Igen, és hát ők úgy gondolják, hogy ebből lehet egy kis pénzt keresni. A foci VB alatt is előfordultak rablások, miközben a játékosok egyébként a világbajnokságon vettek részt, a lakásukat megpróbálták kirámolni, arra nem gondoltak, hogy a biztonságőrök azért ott laknak.
2: Na jó, de mi lett Mbappéval?
3: Mbappéval semmi, mert hogy még időben a rendőrség tudomására jutott, interneten keresztül szervezték ezt a dolgot, és hát valamelyik ilyen rendőrségi szoftver, vagy megfigyelő rendszer, meg gondolom a srác az már úgy képben volt, hogy vigyázni kell vele, mert nagyon veszélyes bűnöző állítólag ahhoz képest, hogy milyen fiatalról van szó. Nem ez lett volna az
2: első. Tehát akkor már megfigyelés alatt volt.
3: Már megfigyelés alatt volt, és hármójukat letartóztatták már a bandából, és beismerő vallomást is tett.
2: De mi nagyobb eséllyel indulnánk egy ilyenre, mert mondjuk hát, ami nem vagyunk megfigyelés alatt. Vagy nem tudjuk, hogy hát megfigyelés alatt vagyunk.
3: Két béna, tehát ez az igazi, figyelj már, elbírjuk amúgy Mbappét. Tehát kéne még egy
2: micsoda? Hát ezek a focisták nem olyan nagy termetűek.
3: Persze, szőnyegbe csavarjuk, vagy hogy visszük ki. Nem ezt láttuk a filmekben, a hullákat mindig így szőnyegbe csavarva, bedobták a folyókba, meg vissza.
2: Fekve nem erős, hogy haverom mondaná.
3: Nem, az is megvolt, hogy leütik őket, tehát hogy ne tudjon kapálózni, meg ne legyen. Tehát nagyon részletes beismerő vallomás.
2: Igen, felrúgni nehéz egy focistát. Tehát, hogy
3: micsoda! Utána 3 percig gurul neked, és fogja a lábát.
2: Igen, és magától fetreng, és könnyű megkötözni.
3: Sőt, igazából csak egy kicsit kell meglökni. Hát le se kell ütni.
2: Igen, nem? Tudod, mondd neki, 95. percen ti vezette, és lefekszik magától.
3: 1-0 görcsöt kaptál. Igen, ez lenne a legjobb. Hát mondjuk egy Neymar esetében tök könnyű lenne a rablás. Tehát ott elég ránézni, és annyit mond, hogy én egy ellenfél védője vagyok, egy ellenfél csapatnál, csak én már esik is.
2: Igen.
3: Igen, de egyébként szenzációs az ötlet. Úgy elképzeltem, hogy egy ilyen szakmai stáb összeáll a rablásnál, és akkor ott van gyúró, masszőr, mindenféle.
2: Ez egy új üzletág lehetne nekünk, gondolkozzunk el.
3: Érdekes, hogy minden pénteken megtaláljuk az üzletirést.
2: Köszönjük szépen. Mindenkinek jó sportolást és jó szurkolást kívánunk a kedvenc csapatának.
0: Ez volt a Keltető Sport. A

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Hát egy felejthetetlen dal, Michael Jackson és egy felejthetetlen előadó, ugye ez volt itt a Don't Stop nálunk a Sunshine-ban, 10 perccel 9 óra előtt idéztünk egy legendás dalt, felvételt, és gyorsan visszatekintünk a reggelre közlekedés szempontjából is, mert hogy Debrecenben például a Mikepércsi úton és a Leininger út kereszteződésében anyagi káros baleset volt, már torlódás volt korábban, de már nincsen. Viszont ott van egy friss információnk is Debrecenből, hogy a Kishegyesi úton a bevásárló központnál anyagi káros busz személygépkocsi ütközés volt, úgyhogy itt is készüljetek a torlódásra, tehát a Kishegyesi úton a bevásárló központnál. No, a Nyíregyházán pedig ugye korábban a kőlaposnál volt egy kamion defekt, ami nagy valószínűsége már nincs ott, de ha látjátok még, akkor szóljatok. Előtte szétrobbant gumiabroncsok voltak az úton, úgyhogy kőlaposnál erre számítsatok, ha arra haladtok, ha feltakarították, akkor pedig már ezt is jó, ha jelzitek nekünk a 0620 316 3000-es telefonszámon és SMS és Viber számon. A Jós András kórháznál pedig Nyíregyházán a zebra után koccanás nehezítette a forgalmat, de ez már szintén megszűnt. Jó, úgyhogy reméljük, hogy újabb balesetekről, koccanásról nem kell beszámolni. Nézzük a reggel témáját, mennyi szabadsággal lennétek elégedettek, legalábbis egy évben. Ez volt a kérdésünk, rengeteg hozzászólás jött, talán az egyik...
1: Nekem van egy kedvencem, amit én felvetnék neked. Erzsébet azt írta, hogy nőknek menstruációs szabadságot. Mit mondanál, hogyha ezt itt bevezetnénk?
0: Havi egy-két napot, gyerekek.
1: Igen. Ma az első két nap a legrosszabb amúgy.
0: Igen. Nem, azért. Én tudod, mi ezt megfordítanám. Jár 30 nap, akkor 15 napot kivehetsz menstruációs szabadságra.
1: De ez nem szép, hát még titeket is megkímélünk egyébként.
0: Na jó, van közben telefonáló. Jó reggelt, Sunshine.
2: Jó reggelt, Sunshine, üdvözlöm, én Tóth Ferencné vagyok.
0: Érő adásban vagyunk, igen.
2: Igen, igen. Na? Szóval megszűnt ez a tolódás, vagy nem tudom, mik, ami annak a gumia szétszokban.
0: Jó, ott már nincs kőlapos előtt, aha.
2: Nincs, tehát látszik, hogy ott történt valami, a gumik még ott vannak, de letakarították az utat, tehát ez szépen közlekedni.
0: Nagyon jó. Mondj egy keresztnevet.
2: Ilona.
0: Ilona, jó. Ilona, drága, azért lehet egy kérdésünk, hogy merről haladsz merre? Ez az első, tehát ezek szint
2: kőlapos. Hát én Záhony felől Nyíregyháza felé, most érek a Tesco kereszteződéshez.
0: Nagyon jó. Közben volt egy kérdésünk is itt a reggel hallgató, és te közben vezetés közben úgysem tudsz kommentelni a Facebookon. Azért megkérdezzük, hogy te hány nap szabadsággal lennél elégedett egy évben?
2: Egy évben? Hát nekem, én szeretek dolgozni igazából. Megmondom őszintén, ez a kötele hány nap? Szerintem 20 nekem elég.
0: 20 elég? Hát az alapból jár szerintem.
2: Na? Az alapból
0: látod
2: jár.
0: Mara? Én... Látod Mara?
1: Jó, akkor lehet, hogy én vagyok túl mohó.
0: Igen, te vagy túl mohó.
2: De... Hát embere válogatja, tehát...
0: Ilona, hát köszönjük szépen. Jó utat kívánunk neked, és balesetmentes közlekedést.
2: Szia.
0: No, hát kérem szépen, akkor lehet még kommentelni, hány nap Szabira van szükségetek, és mire fordítanátok ezeket. Nagyon sok ékes hozzászólás, sőt, ezeket ott vissza is tudjátok olvasni, viszont mi pörgünk tovább, mert hogy rövidesen jönnek a friss hírek, információk, addig is viszont egy hazai sztár, az X-Faktor egyik győztese volt, ez Belano és a Starboy.
3: Hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Informatikai átállás miatt korlátozzák az MVM földgázos ügyfélszolgálatait. A vártnál súlyosabb szerkezeti hibák miatt húzódik el a Faraktár utcai felújítás. 93 svájci motorvonat sorsa vált kérdésessé a MÁV-nál. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Napokra korlátozza földgázos ügyfélszolgálatait az MVM egy nagyszabású informatikai átállás miatt. Szeptember 17-től nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobil alkalmazás, és az előre fizetős gázmérőket sem lehet majd feltölteni. A személyes ügyfélszolgálatokon egyes ügytípusok intézése szintén szünetel majd. Az MVM ezért azt kéri, hogy a tervezhető ügyeket még szeptember 17-e előtt intézzék el. Különösen fontos, hogy az előre fizetős mérőt használó időben töltsék fel egyenlegüket. A rendszerátállás szeptember 21 és 29-e között zajlik, és még október elején is lehetnek kisebb korlátozások. Újabb határidő telt el, de továbbra sem készült el a Faraktár utcai felüljáró lépcsőinek felújítása Debrecenben. A nagyállomás felőli hónapok óta lezárt lépcső sortartó szerkezetét már megerősítették, a lépcsőfokok azonban még mindig hiányoznak. Az eredeti április végi határidőt előbb június végére, majd az iskola kezdésre módosították, de ez sem sikerült tartani. A bontás során ugyanis a vártnál súlyosabb szerkezeti hibákat találtak, ezért valamennyi lépcsőfok cseréje szükségessé vált. A felüljáró másik két jelenleg használható lépcsőjének tervezett javítása még el sem kezdődött. Szeptember 15-ig kell befizetni a helyi adók második félévi részletét. A polgármesteri hivatal adóügyi osztálya már megkezdte az egyenlegértesítők kiküldését is. A papíralapú kapcsolattartást választó magánszemélyek postán kapják meg az értesítőt és a csekket. Az elektronikus ügyintézést használók pedig digitálisan jutnak hozzá. A fizetési kötelezettség bankkártyával is rendezhető az e-önkormányzat portálon, az FR rendszeren keresztül. Debrecenben mutatták be a doktoranduszoknak szóló új SAP Doctorate programot. A Nemzeti Innovációs Ügynökség kezdeményezésének részleteit a DOSZEFET-en ismertették. A program célja, hogy a doktori kutatásokból piacképes innovációk és akár új startup vállalkozások is szülessenek. A résztvevők képzést, mentorálást, szakmai kapcsolatokat, ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kaphatnak. A doktoranduszok kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek. A program első szakasza októberig tart, majd projektfejlesztés következik, a legjobb ötleteket pedig jövő nyáron befektetők és iparági szakértők előtt mutathatják majd be. Bizonytalanná vált 93 használt svájci motorvonat magyarországi beszerzése, amelyek közül több a Debrecen-Záhony vonalon is közlekedett volna. A Stadler és a MÁV még tavaly decemberben állapodott meg a GTV szerelvények átalakításáról és a leszállításáról is. A járművek előzetes típusengedélyét már megszerezték, a szerződés hatályba lépésének másik fele a 15 évre szóló teljes körű karbantartási megállapodás közbeszerzése, azonban még nem zárult le. A 93 motorvonat összesen mintegy 14 ezer ülőhelyet jelentene. Debrecen Záhony mellett Miskolc, Füzesabony és Szerencs Sátoraljaújhely között is tervezték a közlekedtetésüket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre készülhetünk, időnként kevés felhővel. Esőre nem kell számítani, a szél időnként élénk lehet. Délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: mondta, hogy munka közben nem lehet jó kedved? Hát biztos nem mi.
1: Ez a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
2: Hello mindenkinek, szép napot, jó munkát, jó autózást és kellemes időtöltést mondhatjuk ezt. Az iskolában megüzenjük a gyerekeknek, fiataloknak, hogy jó tanulást kívánunk. Bár ez a téma szerintem őket is érdekelné, vagy érinthetné, hiszen az ultrafeldolgozott élelmiszerek kérdése, én azt gondolom, hogy nap mint nap foglalkoztat minket. Mindenki egy picit jobban próbál figyelni az egészségre, még az is, aki egyébként nem, de mondja, hogy hát én nem eszünk ilyet meg olyat, mert az egészség talán, de még hogyha meg is eszi, annak ellenére tudja, hogy most megint egy szart eszik, vagy valami nagyon rosszat.
3: Csak ugye?
2: Így van. Na most ennek ellenére ezeket vásároljuk, ezek kárt okozhatnak bennünk, de hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerektől való elzárkózás, illetve mondjuk úgy, hogy ezek a bevitele, vagy mérsékelt bevitele az életünkbe, ez rendkívül fontos, és nap mint nap ez egy minket foglalkoztató kérdés. Úgyhogy ezügyben újra állandó szakértőnket hívtuk, dr. Újhelyi Nelly, longevity és táplálkozás kultúra kutatót. Jó reggelt, szia!
4: Itt van? Igen.
2: Na, kérdezted előtte, hogy szakadozol, mondtam nem, erre most szakadoztál.
4: Most
2: igen, de meg vagy itt vagy, úgyhogy örülünk neki. Kezdjük az elején, hogyha már az ultrafeldolgozott élelmiszerekről beszéltünk, hogy mik azok az ultrafeldolgozott élelmiszerek pontosan?
4: Igen, a legnagyobb problémát az okozza, hogy sokszor használjuk ezt a fogalmat, beszélünk róla, de valójában nincs még egységes meghatározás, hogy mi tartozik ide. Persze van egy szakmai megállapodás, hogy mit nevezünk ultrafeldolgozott élelmiszernek, és hát sajnos el kell keserítsek mindenkit, hogy a legtöbb olyan élelmiszer, amit szeretünk, amiért rajongunk, és ami finom, az gyakran ebbe a kategóriába kerül.
2: Ja, tehát ezt így tudtam eddig, hogy, hogy minden, ami egészséges, az nem finom. Minden, ami finom, az nem egészséges.
4: Szeretném megszáfolni, de azért sokszor él így a fejünkben. Tehát minden olyan dolog, ami nem a zöldséges pultban vagy a hűtőpultban kapható, nem egy nyers alapanyag, az valamilyen mértékben feldolgozott. Nem ultrafeldolgozott feltétlenül, de a feldolgozottsági folyamatokon elkezd átesni. És maga az ultrafeldolgozás az egy olyan technológiát és kémiai anyagok hozzáadását jelenti az ételekbe, amelyeket otthon mi a saját konyhánkban nem tudnánk megtenni, és nem is szoktunk. Tehát valójában az élelmiszeripari termékek azok az ételek, amelyeknek a kémiai szerkezetét, állagát, alapanyag összetételét változtatják kémiai úton, és éppen itt van a probléma. De egy picit ami a leggyakrabban használt...
2: Tehát, hogy valamilyen kémiai folyamaton átesik az az élelmiszer, vagy annak a csomagolása, a csomagása hát, során, vagy bármi olyan. Tehát lehet igen. Egy jó olasz prosciutto, most csak mondok valamit, egy eredeti olasz, nem tudom milyen farmról származó prosciutto is lehet ilyen ultrafeldolgozottnak, vagy feldolgozottnak minősíteni olyankor, ha mondjuk az rosszul van csomagolva, vagy be van előre ilyen védőgázas dolgokkal, vagy igen. tartósítókkal.
4: Tehát nem a csomagolás a lényeg, hanem igen, hogy hogyan kerül majd igen. ez a polcra, és ott meddig áll el, és ahhoz milyen alapanyagokat, vagy milyen anyagokat használnak. De ami egy kicsit helyre teszi ezt a dolgot, és ez is egy szakmai álláspont, vagy egy konszenzus, az, hogy van egy ilyen négy osztályba sorolás a feldolgozottság mértékét tekintve. Itt vannak az első osztályban azok a feldolgozatlan, vagy minimálisan feldolgozott alapanyagok, zöldségek, gyümölcsök, gabonafél,

0: még tej, tojás, friss húsok, ezekből indul ki ugye maga az eljárás. Uh-huh. Ha ezeket vesszük, ezek nem feldolgozott termékek. A következő kategóriába tartoznak azok a konyhai alapanyagok, amelyek már valamilyen eljáráson átesnek, például olajok, vaj, cukor, só, ezek tartoznak ide. És akkor a harmadik kategória lesz az, ami feldolgozott alapanyag, vagy feldolgozott élelmiszereket tartalmaz, és főként az első kategória és a második kategóriának a összeadásából van, tehát valamilyen ízesítéssel, eljárással már elkészülnek termékek, tehát ide tartoznak zöldségkonzervek, hagyományos sajtok, füstölt, pászolt húsok, tehát ilyen típusú dolgok. Eddig így nagyjából jók vagyunk, és akkor itt jön a negyedik kategória, az ultrafeldolgozott élelmiszerek, aha, amelyekben már tényleg ez a kémiai anyaga, kémiai alapanyagaikat is teljesen átalakítják, és otthon ezt mi nem tudnánk megtenni. Chipsek, kekszek, extrudált snackek, cukrozott üdítőitalok, nagyon sok hús termék, virsli.
1: Tehát ha a szupermarketbe bemegyünk, akkor ezeket kerüljük.
0: Hát igen, de hogyha ezeket kerülöd, akkor miért a szupermarketbe, mert szinte csak
1: ja, ezeket. Akkor a piacra kell mennem, igen.
0: Igen, nyilván persze szupermarketben.
1: Jó, de tojásot, ilyeneket, olajat ott is tudok menni a szupermarketben. Sőt, nyers húst is.
0: Persze, ezt mondom, hogy ez nem ennyire fekete feje, sőt, a piacon is tudsz venni ultrafeldolgozott élelmiszert, de a lényeg az az, hogy ami tényleg így zacskózva van, hosszú összetevő listája van, nem tudnád otthon előállítani úgy, ahogy boltba megveheted, az körülbelül az ultrafeldolgozottság. De mondom, a probléma az az, hogy nincsen egy ilyen konkrét lehatárolás, és a legnagyobb gond az az, hogy a felhasználóknak nincs transzparens információja, hogy akkor, hogyha itt állok a boltban a bolt előtt, és leveszek például egy egészségesnek tartott fehérje szeletet, na most akkor azzal jót teszek-e, hogy megveszem, vagy sem.
2: Nelly, említetted az összetevők listáját. Hogyha minél hosszabb az összetevők listája, akkor annál jobban kezdjük el gyanakodni, hogy ez ultrafeldolgozott?
0: Na hát ez is egy olyan mankó, amit lehet így alapnak venni, de ez sem pontos, mert rengeteg valóban természetes és egészséges élelmiszernek van, hogy hosszabb az összetevő listája, csupán azért, mert nem azt írják rá, hogy E12 emulgálószer, hanem mondjuk kiírják a hosszabb nevét egy olyan alapanyagnak, ami természetesebb. Tehát ez egy jó kiinduló pont, de nem 100%-os segítség. És ezért mondom azt, hogy a felhasználóknak nincs a kezükben olyan információ, nincs ebben transzparencia, ami alapján az ultrafeldolgozottság mértékét tudnák.
1: Hát lehet, hogy lehetne kérni, hogy mondjuk bevezetni egy olyan törvényt vagy szabályozást az élelmiszeriparban, hogy rá kell tenni egy bélyegzőt, hogy mit tudom én, vagy egy ilyen címkét, hogy ultrafeldolgozott.
0: Na hát itt érkezünk egy olyan dologhoz, ami nekem most a szívügyem, én egy olyan szakmai stábban dolgozom most, akik európai viszonylatban szeretnénk egy ilyen rendszert bevezetni. Norvégiában már működik egy Renware nevű rendszer, ami pont erről szól, egy zöld matrica jelzi a nem ultrafeldolgozott élelmiszereket. De azért azt el kell mondjam, hogy ott kezdődik a probléma, hogy EU szinten sincsen még szabályozás, hogy mondtam, nincs fogalom meghatározás, hogy mit jelent az ultrafeldolgozottság, és ez a NOVA rendszer, ez nagyon pontatlan. És pont ezen dolgozik egy világhírű hálózatkutató, bosztoni laborja, Barabási Albert László kutatócsoportja, Giulia Menchetti vezetésével, hogy ennél van pontosabb behatározás most már. Van egy skála, amit ők csináltak, egy AI alapú osztályozás, amivel azt tudod megnézni, hogy ha te szeretnél mondjuk egy virslit enni, akkor a virsli kategórián belül egyes termékek melyek a jobbak? Tehát mi az, ami kevésbé feldolgozott?
1: Aha,
0: és hogyha ezt az információt te megkapod, akkor egészséges.
1: Tehát mondjuk lenne többféle címke, és akkor azt tudod mondani, hát, hogy igen, itt van egy ultra feldolgozott, ami egyébként ultra olcsó, és hogyha tényleg valaki ezt veszi, akkor ezzel szembesülhet, hogy ez nem olyan egészséges, és itt van egy zöld címkés, ami csak feldolgozott, vagy mérsékelten feldolgozott, igen, és az. Na te, Nelly már, aki egyébként 50 kilót fogytál annó, a fogyáshoz lehet-e ennek köze? Tehát, hogy lehet-e ezzel diétázni? Hogyha ultrafeldolgozottat eszek, akkor nagy valószínűséggel jobban hízom?
0: Igen, inkább ez így függ össze. Nyilván az egészségkomponens lényeg, de alapvetően a legtöbb kutatás azt mutatja, például Kevin Hallnak a kutatás, hogy azok az emberek, akik rendszeresen ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztanak, általában olyan 500 kalóriával többet esznek napi szinten. És hát ugye miért van ez? Azért, mert úgy vannak tervezve ezek a termékek, hogy nagy energiasűrűségük van, és itt belemeltünk majd abba, hogy hogy van köze ennek akár Napóleonhoz, vagy a hadsereghez az ultrafeldolgozáshoz. De nem csak úgy van kitalálva az élelmiszer, hogy kis mennyiség tartalmaz sok energiát, hanem ugye nagyon kényelmes enni őket, nagyon finomak, sokszor már vizsgálják kutatások, hogy addiktív hatásúak, tehát függővé vált.
1: Igen, tesznek hozzá olyan adalékanyagokat. Csak mondok egy példát, ami a minap fogalmazódott meg bennem, azért most én úgy fogyózok már egy ideje, és azért ilyen tudatosan próbálok, vagy egészségesebben élni. Van is némi látszatja most már azért jobban, de hogy...
0: Átszikál rajtad azért jó ideje.
1: Tényleg? Láttad? Képen most? Vagy mi nem találkoztunk pedig egy ideje.
0: Látszik rajtad.
1: Igen. Tehát, hogy tényleg látszik, de hogy a minap például elcsábultam én is, mert találtam egy olyat, amit nem tudom, kislányom kapott, datoja, ami önmagában egy egészséges nasi, hogy eszel egy datóját. És van olyan datója most már, amiben van valami cukrozás, vagy ízesítés, vagy nem is tudom, különböző ízűek, a fiatalok körében egyébként nagyon népszerű, és ugye azt mondod, hát ez egy datója, hát és ugye ránéz, hogy milyen cukormennyiség, meg milyen ízesítők vannak benne, meg görögdínye ízű datója, de gyerekek, rohadt finom. Tehát, hogy el kell, hogy mondjam, hogy rohadt finom. És nyilván még egyet-kettőt eszel, de ez eteti magát. Tehát, hogy kibontasz egy ilyen zacskót, és így percenként azt veszed észre, hogy percenként visszajársz, hogy még egyet, vagy még kettőt kivegyél.
0: Igen, tehát a legfontosabb az elhízás és súlygyarapodás, ami közel van az ultrafeldolgozott élelmiszereknek, de rengeteg más egészségi kockázat, kettes típusú cukorbetegség, szívésérrendszeri betegség, daganatos betegség, emésztőrendszeri gondok, tehát egyre több mindennel látnak a kutatók összefüggést, és miért van ez? Mert folyamatosan növekszik az ilyen típus ételeknek a fogyasztása. A mi generációnk, a 30-as korosztály már úgy nőtt fel, hogy gyerekkora óta ilyeneket fogyaszt. Uh-huh. Gabonapelyhek, ha belegondolunk, a 90-es években jöttek be.
1: Igen.
0: És most már látszik a fiatalkori daganatos betegségeknek a növekedése, hogy ez sajnos összefüggésbe hozható. És nem azzal van a baj, szerintem ez egy fontos dolog akár itt a végére, hogy fogyasztunk ilyen élelmiszereket, hanem akkor van gond, hogyha ez tényleg a napi bevitelünk jelentős részét teszi. Magyarországon egyébként ugye 20-40% a napi kalóriáknak ultrafeldolgozott, Amerikában ez már 70%, tehát egy sokkal nagyobb probléma, de látszik, hogy ezen az úton tartunk mi is, egyre több ilyet fogyasztunk sajnos, miközben most már nyilvánvaló, hogy nem kellene.
2: Nekem még egy kérdésem lenne a végére. Említette Béla, hogy te is nagyon sokat fogytál, ő is fogyózik, de vannak olyan egészségesnek álcázott ultrafeldolgozott élelmiszerek, mint például a protein puding, vagy műzli szelet, növényi ital, amik egyébként automatikusan esetleg jobb választás lenne?
0: Persze, tehát, hogy itt pont ez a kicsit a csapda, hogy milyen szempontból címkézünk valamit egészségesnek, és itt van az, hogy a élelmiszeriparnak hát nyilván van egy hatalmas lobby ereje.
1: Igen, erről beszéltél, hogy belefutunk ilyenekbe, hogy azt gondoljuk.
0: Igen, nincsen olyan egységes szabályozás, hogy akkor most mi számít egészségesnek, mert persze rá lehet írni egy proteinszeretre, hogy proteintartalmaz ezért egészséges, tehát a makrotápanyag szempontjából egy jó választás, viszont hogyha ultrafeldolgozott folyamaton megy át, és tipikusan proteinszeretek, protein pudding, fehérje turmix, összes ilyen high protein desszertek, ezek sajnos mind ultrafeldolgozott élelmiszerek, tehát egy másik szempontból pedig egyáltalán nem egészségesek. Sajnos.
1: No, hát én azt gondolom, hogy erről is lehetne nagyon sokat beszélni. Kerüljük ezeket az ultrafeldolgozott élelmiszereket, és bízunk abban, hogy elég többek között a te közbenjárásodra is valamilyen megkülönböztetés lesz majd, és ez sokkal jobban kiderül adott esetben egy vásárlásnál, mert valljuk be őszintén, mi kényelmesek vagyunk. Ha most rá van írva, hogy fit, csak nulla, zéro cukor, zéro ez, zéro az, akkor minden elhisszünk, hogy ez már azért jó. Tehát, hogy onnantól kezdve csapdába estünk, és megvesszük azt, ami olyan protein puding, vagy protein szelet, én is a múltkor vettem egy protein szeletet, mondom, jó lesz sportnál, aztán ránéztem, mi van benne még, hát olyan borzalmas. Amellett, hogy nyilván sporthoz esetleg jó még, vagy sport után, de hát na.
0: elfogyasztani őket, és felgyorsult az életünk, igen. És ezek az élelmiszerek kiszolgálnak minket maximálisan.
1: Igen.
0: De most nem ússzuk meg, hogy alapanyagokból mi főzzünk otthon, mert ez a legjobb választás.
1: Rendben, köszönjük szépen. Dr. Újhely Neli, a Longevity és Táplálkozás Kultúra kutató volt a vendégünk, és az ultrafeldolgozott élelmiszerekről beszélgetünk, és ezt a beszélgetést is, mint minden beszélgetést, ami ma reggel is zajlott, meg itt a keltetőben, azt visszahallgathatjátok a sunshine.hu oldalon, a letöltéseknél, a keltetőnél. Úgyhogy keressétek a beszélgetést, nagyon sok érdekes információ volt. Köszi Neli! Szia!
0: Szia!
1: Szép napot kívánunk neked! No, kérem szépen, tovább megyünk a 21 Pilots-szal, és utána nem is olyan sokára majd egy programajánlózunk, úgyhogy készüljetek, hiszen nyíregyházi és zsebreceni programokat, tehát térségi programokat fogunk számotokra adni, és erre szerintem a hétvége előtt nagy szükség esetnek van.

0: 9 óra 32 perc van, 2 perc ugye fél 10 után, ilyenkor szokott jönni a programajánló, és ez most is így lesz, úgyhogy ettől a szokásunktól nem térünk el, mert ugye a hétvégén rengeteg jó program lesz, hát nekünk kolléganőnk esküvője, nem is olyan sokára, ugye ez az egyik, amivel majd élünk, mi hiszük körben, de azt mondja, hogy ma, a mai nap folyamán Nyíregyházán, kezdjük Nyíregyházával, a Veled Futok, erről már szó volt a sportban, hogy esti futó és fényfesztivál lesz az atlétikai centrumban, 19 órától lesz kapunyítás, és 20 órától lesznek a futamok, ez ilyen nem egy egyszerű futóverseny, 400, 1200 és 3000 méteres távokkal, például ledes tűzzsonglőrökkel, ledes és tűzzsonglőrökkel, így a helyes, fényfestéssel, rúttánccal, arcfestéssel, zenével, tombolával lehet majd lekövetni, jó? És persze holnap is ajánlunk mindenkinek, én már láttam, a LEGO játékváros a Kossuth téren ott van, és 9.30-tól 19 óráig ingyenes, ezt a hétvégére szombatra is ajánljuk, mert hogy szombaton nyit elvileg a LEGO játékváros, LEGO építéssel, sok meglepetéssel, fellépőkkel, kalapjakabbal, Szingviki Disney műsorával, Farkasházi Rékával, a Tintanyullal, Balázs, V. Balázs, Kis V. Balázs illúzionistával, szóval Babóca Bábszínháza, szóval csupa-csupa gyerekprogram, minden szombaton Nyíregyházán a Kossuth téren, és a 40. Nemzetközi Ásványbőrz és Ékszer kiállítás is kezdetét veszi a Vácimi Elművődési Központba, méghozzá most szombaton és vasárnapon a kristályok, ásványok, drága kövek, ékszerek világa ott lesz, és egyébként a Sóstói Múzeum faluban mesekocsma és pálinka túra lesz. Hát ez a kettő, ez jó. Szóval az ember bepálinkázik, jól tud mesélni, nem? Például. Tényleg. Akkor gyerekek olyanokat mesélnek, de nem is el sem tudjuk képzelni, érted? Jó, 18 órától lesz méghozzá élőszarvas mesemondás. Ja, élőszavas. Látod, az alkohol mire
1: és
0: képes.
1: Nem is ittál.
0: Nem, mert csak nem ittam, csak a kávét, de hogy beleéltem magam, igen, már annyira a szerepbe, hogy már átvettem. Jó? Tehát, hogy nem értettem, hogy a mese hogy jön össze a pálinka túrával, de valahogy így, látod. Jó? Aztán Debrecenre ugrunk.
1: Igen, a Pál utcai fiúkat lehet megnézni a Csokonai Fórumban. Dés László, Geszti Péter, Grecsó Krisztián nagy sikerű zenés darabja. Ez mind a mai napon. De egyébként szeptember 5-én este 7 órakor is játsszák.
0: Jó, és szeptember 5-én a szombaton, tehát holnap a Debrecenben a Nagy Erdei Víztoronyban igazi Hollywood Rose, Guns N' Roses tribute show lesz, úgyhogy erre készüljetek, a Guns N' Roses dalokat ott lehet bizony-bizony fej lógatva és így rángatva, ahogy kell újra átélni. Jó? És 15. Liget utca áll, a Szabó Lőrinc utcán, szabadtéri közösségi program, aki arra lakik, vagy arra jár, az ezt élvezheti.
1: Aquakvic, milyen bonyolult
0: Aquakic.
1: Szó? Aquakvic.
0: Kit.
1: Miért mondok V betűt?
0: Hát azért, mert a Q-ról már úgy mentél rá arra is.
1: Igen,
0: és te sem ittál. De a szerepet nem kell átvenni.
1: Dino Pancsi lesz, aha, az Aquaticum strandon gyerekes családoknak szóló program, ez 13 óra 30-tól.
0: Így van, és már jövő heti programot is ajánlanánk, amelyen ott leszünk mi is, Debrecenben, a Békástónál, a Saften Burger, az ország burger versenye, az ország burgere verseny, és piknik is egyben, ez már reggel 9 órától lesz, és teljesen ingyenes a belépő, úgyhogy gyertek, válasszuk ki a legjobb burgereket együtt Debrecenben a Békástónál, jó? Hát ez majd jövő hét szombaton 12-én. Sok-sok jó programot adtunk mindenkinek, válasszátok ki azt, amely mondjuk nektek pont jó, ahogy a Valmer is mondja, pont jó, mert hogy ez jön itt nálunk 6 perccel fél 10 után. Élvezzétek a zenéket, még jövünk egy nagyszerű búcsúra és visszatekintésre a reggelre. Szép napot, jó munkát!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: kérem szépen, nem marad más hátra, csak előre 3:40-kor méghozzá az, hogy válasszunk, hogy ki az, aki másodmagával mehet a Cinema City páros mozi jegyével egy jó filmvetítésre. Nézzük. Ezt nézzünk a hozzászólásokból is azért, mert a kérdés így hangzott, hogy vajon mennyi szabadságra lenne nektek szükségetek egy évbe a munkátok mellett. Írta nekünk Andi, hogy mivel ennyire felgyorsult világban élünk, rohanunk mindenhová, jóval többre lenne szükség, a jelenlegi duplája minimum, úgy visszamennék a 90-es évekbe, gondtalan gyerekkor teljesen más és jobb világ volt. Hát igen, ilyenkor felnőttként eleve magát a gyerekkort sérjük vissza, bármennyire jó vagy rossz világ volt, úgy valójában gazdaságilag, meg környezetileg. Nekem már elég szabadságom van, írta nekünk Márta, na látod, van
1: Zoli ilyen? Azt írta, hogy 2 év, de az a 2 év is eltelne egyszer.
0: Aha.
1: Tehát, hogy szüntelen 2 év.
0: Utána nincs szabadság 5 évig.
1: Még ha csak 5 évig. Onnantól kezdve az életet átrövő részében nem is szabadságra. Tehát, hogy így ennyi.
0: Igen. Aztán azt is írták nekem egy barátaim, hogy az összesre. Mennyire van az összesre, Iva. Havonta 3-4 nap, írta nekünk az Ár Andrásné, akkor 1 hónap legalább. Általában azt mondják, mondja Gábor, hogy 1 hónapban kell 1 hét szabadság, és aztán sokkal jobban tud dolgozni az ember. Ezt biztosan bevezetném egész évre is, így több időm lenne rádiót hallgatni. Jaj, de kedves! Hát a munkahelyre is egy rádiót gyorsan, és akkor mindjárt ott van a munkaidőben is.
1: És akkor mindjárt repül a mozi egy is. Ja, nem? Azt hiszem, így működik, de nagyon cuki vagy. Viszont Böbe azt írta, hogy megelégszik azzal, ami van, de kötelezővé tenni a 3 hetet egyszerre kivenni mindenkinek, ez idő alatt pont fel tud töltődni az ember, vagy nem?
0: Vix írta, hogy pihenünk a sírban. Na jó, pörgessük meg, hogy sorsoljunk, kiviszi el a páros Cinema City mozi jegyet. Na?
1: Állj!
0: Na, állj!
1: Na.
0: Itt van. Radicki, Kitti és Gyuri.
1: Vagy ketten írták a hozzászólást, vagy Kitti, vagy Gyuri. Igazából azt írta, hogy a szülinapi Szabi jól hangzik, mondjuk én mindig kiveszem, aznap nem dolgozom, és a gyerekek sem mennek aznap suliba. Nekik is jár. Mekkora bezzeg anya velem, miért nem csinál.
0: Nekik is jár szülinapi szabadság.
1: Na, azt jó, ezt most fel is hívom. Na mindegy. Nekem a munkámat tekintve mindig meg tudtam oldani, amíg kicsik voltak a szüneteket, és egy-egy kisebb megfázást is, olyankor a fodrászatban töltötték a napokat. Áh, szépségipar. Persze, ha lázas betegek voltak, akkor nekem is szabadság volt. Nagyon nehéz a nyári szünetet megoldani a szülőknek. Ott kellene többet szabadság, legalább addig, amíg a gyerek be nem tölti a 10-12 évet.
0: Egyébként ebben van valami, hogy addig sokkal több szabadságra van szükség. Hát pedig ahogy te öregszel, úgy lesz egyre több szabadságot, csak szólok. Én azt gondolom, hogy ez egy jó hozzászólás volt, ezek szerint Kitti írta, nagy valószínűséggel, ha ő a fodrász, úgyhogy gratulálunk neki, páros Cinema City mozi egy a tulajdonában, és majd írunk, illetve elküldi nekünk privátban a nevét, címét, pontos elérhetőségeit. Mi pedig visszatekintünk a reggel egy-egy jó pillanatára.
2: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Szeptember 1-től a rendőrség dolgozóinak nem kell munkába állniuk a születésnapjukon. Én azt mondanám, hogy, és ez egy elhamarkodott döntés volt, én azt mondanám, hogy oké.
3: Szerintem aznap is jó, az nem egy rossz ötlet, én azt támogatom. Viszont,
0: én nem, mert nem tudnak felköszönteni a kollégát. A kollégákkal is kell ünnepelni.
3: Azt csinálsz, amit akarsz, és akkor legalább az úgy egy olyan szabad nap, ha tudod azt csinálni, hogy akarsz, és
0: visszatérek
3: nem érnek
0: utat. Arra, akinek nincs nagy családja, vagy baráti köre, és a kollégái azok, akikkel ünnepelni
3: akkor
0: szeretnek.
3: Elmegy és kirándul.
0: Akkor mit csinál? Otthon ül, malmozik, majd megvárja az estét.
1: Szabad napján is bejöhet dolgozni, ünnepelni.
3: Az egy választás, ez egy, igen, tehát az egy opció, de ahogy mondtam...
0: Sziasztok ti! Dolgozzatok, én nem dolgozok! Látjátok, milyen jó dolgom van! Iszom a kávét, fent a lábam az írót, mert ez nagyon jó, a többiek egyből.
3: Majd nekik is lesz szülinapjuk, csinálhatják ugyanezt. Hát most mi a probléma?
1: Megoldották a suliban azt, hogy van egy pukisarok, ahova oda megy a gyerek, ott legálisan pukizhat.
0: De az el van kerítve?
1: Hát az úgy meg ilyen van fülke? Csinálva. Nem fülke. Tehát az úgy ki van alakítva.
0: Na jó, de szellőzés szempontjára, ha egy légtérben
3: van. Bámulatos lett, amikor a menzán káposztás kocka van.
0: Ja, tehát az nyitott. De nem ez a probléma, hát ez... hanem az, hogy érted, eddig legalább mutogathattál szomszédra, vagy valami, mert amikor pukisztál, ott ült melletted még két ember, és hogy néztél körbe. Na de hát amikor beállsz a sarokba, és ott, ja, akkor miattad van büdös. Tehát ez a büdös sarok. Hát
1: mint egy pódiumra állnál fel.
3: Na, akkor miért nem úgy oldják meg?
1: Én voltam. De a férfiaknak nem kell sarok ehhez. De bárhol, bármikor csinálják.
0: Tudnak pukizni, így van. Igen, egyébként szerintem
3: ez... Csodálom, hogy még nincs ilyen erőmű. Hogy jó, ez nem működne.
0: De miért? Ti nők nem szoktatok?
1: Nem.
0: Ezért én is csodálkozom, igen, hogy ti nők mit csináljátok, mert ez olyan, mint a büfi, hogy visszanyeled, de hát ezt nem lehet úgy visszanyelni, vagy mit csinálsz?
1: Nem, ez a szenvedés, ez a komolyan? A gyász.
0: Oké, de hát akkor az ott a gyomrodban ott kezd el mozgolódni, és minden bajod van tőle.
1: Igen, és izzadsz is rosszul, vagy és hívod a papot magadra.
3: Hát pedig Shrek is megmondta, jobb kint mindent.
1: Igen, igazából.
3: Hát ők találták fel a jacuzzit.
0: Igen, felrúgni nehéz egy focistát. Tehát, hogy
3: Micsoda? Utána 3 percig gurul neked, és fogja a lábát.
0: Igen, és magától fetreng, és könnyű megkötözni.
3: Sőt, igazából csak egy kicsit kell meglökni. Hát le se kell ütni.
0: Igen, nem? Tudod, mondani neki, 95. percen ti vezette, és lefekszik magától.
3: 1-0 gracsot kaptál. Igen, ez lenne a legjobb.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu.
0: Hát ilyen jó hangulat volt a reggel, és persze sok beszélgetésünk is volt. Elsősorban ugye azzal kapcsolatban, hogy a mai nap egyben a szexuális egészség világnapja, úgyhogy itt beszéltünk a nemi úton terjedő betegségekről is. Ezek is visszahallgatok dr. Szondi Györgyi, bőrgyógyász, kozmetológus, nemi gyógyász, főorvos jó tanácsai. Ezeket vissza tudjátok hallgatni a sunshine.hu oldalon, majd természetesen majd 10 után, valamikor 11 körül, hamarra ráér.
1: Igyekszem, igen, minél gyorsabban felpasszítani.
0: És teszem hozzá a dr. Újhelyi Nellivel is, longevity szakértővel, táplálkozáskutatóval, hogy az ultrafeldolgozott ételekről is beszéltünk, ugye ez is ott van, de emellett ilyen vidám volt. Például megtudhattuk, hogy a nőkből a húzat viszi ki a pukit.
1: Igen. Hát ez is csillámos, is illatos.
0: A kis csillámos és illatos pukit. Na, hát beszéljünk arról, hogy ma például szeptember 4-én ugye Rozáli és Róza névnap van, és őket köszöntjük nagy szeretettel, a Rozáliákat, Rózákat, és a születésnaposokat is, meg azokat is, akiknek esküvője van. Igen. Molnár Vivi kolléganőnkkel is nagy csókoltatás, és majd dobálunk rá virágot, vagy nem tudom, rizszemet, vagy nem tudom, mit szoktak ilyenkor mindent csinálni, mindent is. Egyébként ma ilyen 28 fokra, kellemes ilyen nyárutói időre számíthattok, egyébként hajnalokban lesz 10-14 fok, a hétvégén egy pici felmelegedés, ilyen 28-29, jövő hét elején viszont már ilyen 30 fok, bár hétfőn van még egy kis leülés, az 25, de kedszerda az már 30-31 fok, utána azért már elszólt a zápor, zivatar, és a hét közepén, ez jövő hét közepén érkezik, és akkor már csak 10-12 fok is lesz a hajnalok éjszaka folyamán. Na hát ennyi.
1: Most már a gardróbba egyébként lehet cserélni a ruhákat.
0: Igen, meg hát legyen a pulcsi, meg
1: az
0: ilyenek.
1: Már mehet hátrébb, és a hűvösebb.
0: Na, hát ennyi volt a mai keltető, a hét utolsó keltető, a hétfőn újra Talivali, és addig bírjátok ki valahogy keltető nélkül, könnyű lesz, mert a hétvégén is lesz best of keltető, és az ékes pillanatokat visszahallgathatjátok. Na itt volt ma Dankó Laci, Gere Mara,
1: és Balogh Béla.
0: Hello, sziasztok, jó hétvégén!
2: Ha nem bízol az órádban, akkor elmondjuk mi. Véget ért a keltető, és egy újabb szuperhetet hagyunk magunk mögött. A műsorvezetők most szépen hazamennek, rápattannak a gyors töltőre, hogy a következő hét még pörgősebb legyen. Szép hétvégét mindenkinek!

0: could break my heart.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 555.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Két lépcsőben emelhetik az oktatás segítő dolgozók bérét. Ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést az EcoPro hatósági ügyei miatt. Jövőre új áramtarifa indul. Napszaktól és piaci áraktól is függhet a villanyára. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Október közepén jöhet a noksos dolgozók béremelésének első lépcsője, a második pedig 2027. januárjától. Magyar Péter a kormány döntéseiről tartott tájékoztatón beszélt a bérrendezésről. Egyelőre azonban nem ismert pontosan, mekkora emelésre számíthatnak a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók, és azt sem tisztázott, hogy a technikai munkatársakra is kiterjed-e az intézkedés. A pedagógusok szakszervezete fontos előrelépésnek tartja a bejelentést, ugyanakkor továbbra is konkrétumokra vár. A PS szeptemberben újabb aláírásgyűjtést indított a noksos és technikai dolgozók bérrendezéséért. Bódult állapotban világítás nélkül okozhatott balesetet egy 31 éves férfi Debrecenben majd segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt. A rendőrség szerint még tavaly áprilisban az egyetem Sugárút és a Füredi út kereszteződésben figyelmen kívül hagyta a stopptávlát és összeütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A férfi ezután továbbhajtott néhány száz méterrel, később leállított a kocsiját és elsétált. A rendőrök rövid időn belül elfogták. A kábítószer gyors teszt pozitív eredményt mutatott, jogosítványát pedig elvették. Segítségnyújtás elmulasztása és bódult járművezetés miatt indult ellen eljárást. A nyomozást vádemelési javaslattal most lezárták. Büntető feljelentést tettek a debreceni EcoPro katódgyár hatósági ügyeivel kapcsolatban. A Magyar Emberek Szövetsége Alapítvány nevében benyújtott feljelentésben ismeretlen tettes ellen kérik annak kivizsgálását, történt-e iratmanipuláció, visszadátumozás vagy az ügyiratok utólagos módosítása. A feljelentő korábban az EcoPro engedélyezési eljárásában alkalmazott gyorsított eljárást és a társadalmi részvétel hiányosságait is kifogásolta. Azt, hogy történt-e bűncselekmény, az eljáró hatóságnak kell megállapítania. Közben az EcoPro környezethasználati engedélyének módosításáról szeptember 7-én nyilvános közmeghallgatást tartanak a városban. Teljesen digitális EKG rendszerre állt át a sürgősségi betegellátás Debrecenben. A Nagyerdei kampusz után mostantól a Kenézi Gyula kampusz sürgősségi részlegén is digitálisan rögzítik és tárolják az EKG felvételeket. Az adatok bármikor visszakereshetők a beteg nyilvántartó rendszerből, ami gyorsíthatja a konzíliumokat és a beteg irányítást is. A fejlesztés részeként 5 új digitális EKG készüléket szereztek be, közülük 3 került a Kenézi kampuszra. Emellett egy korszerű ultrahanggal és egy mechanikus mellkas kompressziós eszközzel is bővült a sürgősségi ellátás. Szeptembertől már igényelhető az MVM új dinamikus áramtarifája, amely jövő januártól léphet életbe. A D árszabásnál a kedvezményes fogyasztási határig továbbra is fixáron számolják az áramot, az ezt meghaladó mennyiség ára viszont a villamos energiapiaci árakhoz igazodik. Lakossági ügyfeleknél a kedvezményes határ évi 2523 kWh, mikrovállalkozásoknál pedig 4606 kWh. A tarifa azoknál lehet előnyös, akik nagyobb fogyasztásukat az olcsó piaci időszakokra tudják időzíteni, például elektromos autók töltése.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre készülhetünk, időnként kevés felhővel. Esőre nem kell számítani, a szél időnként élénk lehet. Délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 10:04, ez már a péntek délelőtt is. Szerintem erre az időpontra már mindenki megérdemel egy virtuális válba veregetést, hiszen mostanra elmondható, hogy túléltük az első tanítási hetet. Mi pedig ma is játsszuk neked a jó zenét megállás nélkül.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Micsoda sláger, és most fogsz megdöbbenni, már ez másfél évtizedes, bizony 2011 óta szeretjük Rihanna We Found Love-ját, mi pedig már itt vagyunk a pénteki Juice-ban, és ma is ránézünk az orvos meteorológiára, mert hát sokaknak egyáltalán nem lesz jó napja, például a fejfájósoknak és a frontérzékenyeknek, a magasban ugyanis erős változások zajlanak. Egy közelgő hidegfront előtt még egy erőteljes melegedés következik, ez okoz melegfront jellegű panaszokat, miközben keleten, tehát vétel körzetünkben még a folyamatosan érvényesülő erős meleg is terheli a szervezetünket. Ennek következtében pedig főleg errefelé jellemzőek maradnak hőegyensúlyi zavarok és erősek a keringési és légzőszervi terhelések, szédülések, gyakori rosszulétek is feléphetnek, nehéz légzés, különösen a parlagfűvel fokozottan szennyezett területeken, és főleg azoknál, ugye, akik a parlagfűre allergiásak. Na, hát megyünk tovább, inkább jó zenével, én azt mondom, hallottunk elég csúnya dolgot, itt van már is Jennifer Lopez és David

0: amit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Kíváncsi lennék rá, hogy így ebben az időben, akik hallgatnak most minket, hányan vannak, akiknek már korog a gyomra, mert a reggeli kapkodásban, sietségben megint kihagyták a reggelit, és ráadásul ezt rendszeresen csinálják. Na hát, őket szeretném ettől óvainteni, ugyanis a legújabb tanulmány egy döbbenetes dologra világít rá, akik nem reggeliznek egész nap, jobban fogják kívánni a nehéz ételeket. A kutatók most több ezer normál testsúlyú önkéntes bevonásával végezték el ezt a kísérletet, és a résztvevők egyik nap nem kaptak reggelit, másnap viszont bőséges reggelit fogyasztottak. A szakemberek pedig azt vizsgálták, hogy hogyan reagál az agy a nap további részében két különböző helyzetben. Az önkénteseken agyi MRI vizsgálatot végeztek, miközben különféle kalóriatartalmú ételek fotóit mutatták nekik. Azon a napon, amikor éhgyomorra nézegették a képeket, az agy a magas kalóriatartalmú ételekre reagált intenzívebben. Ezek után a résztvevők mindkét nap ebédet kaptak. Azon a napon azonban, amikor nem reggeliztek, ötször annyi kalóriát vittek be az ebédjükkel, mint amikor már reggel is ettek. Szóval elegendő bizonyítékot találtak arra, hogy a reggeli koplalás csak még éhesebbé teszi az embereket, és ösztönösen a magasabb kalóriatartalmú nehezebb ételek fogyasztására ösztönzi. Szóval, hogyha eddig még nem volt elég indok arra, hogy ne hagyd ki a reggelit, remélem ez már az lesz.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en. Right from the

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg friss élménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine.

rádiózenünk a továbbiakban is, hiszen mi itt a Sunshine FM-en, csak jó zenét játszunk neked. Miles Race újdonsága még érkezik a friss hírek előtt. Aztán folytatjuk szeptember 4-i közös menetelésünket. Egyébként friss adatok érkeztek az augusztusról. Gondolom nem meglepő, hogy az idei augusztus volt a legmelegebb a mérések kezdete óta Magyarországon, ami már nagyon-nagyon régen volt. Szóval azóta nem volt még ilyen meleg augusztus. Kíváncsian várom, hogy a szeptember milyen rekordokat fog majd megdönteni, bár azért azt tegyük hozzá, hogy szeptember 10 környékén már markáns változás jön, jelentősebb lehűléssel és a csapadék is szépen körvonalazódik, ami már jól jönne. Na de, maradj velünk a továbbiakban is, én délután 2-ig itt leszek veled. What?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Debreceni fejlemény rázta meg a hongkongi tőzsdét. 3 nap alatt 6 bűncselekményt követett el egy debreceni férfi. Újra elindult az iskolai HPV oltási program. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 6 hónapos mélypontra zuhant a CATL részvénye Hongkongban, miután a nemzetközi sajtóban is megjelentek a debreceni akkumulátorgyár munkavédelmi problémái. A világ legnagyobb akkumulátorgyártójának papírjai szerdán 4,65%-ot veszítettek értékükből, miközben a Hang Seng Index mindössze 0,07%-kal csökkent. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal még augusztus végén 3 üzemi területen tiltotta meg a munkavégzést, miután 9 dolgozónál emelkedett a nikkel terhelés. A debreceni hír azonban csak napokkal később jelent meg a kínai és nemzetközi pénzügyi sajtóban. Ekkor reagált rá látványosan a hongkongi piac is. 3 nap alatt 6 bűncselekményt követhetett el egy debreceni férfi, aki ellen most vádat emelt az ügyészség. A vád szerint tavaly szeptemberben előbb ittasan vezetett, majd a rendőrkapitányságon szidalmazta az intézkedő rendőröket. 2 nappal később Debrecen belvárosában egy nővel próbált ismerkedni, ám miután elutasították, megragadta és egy épület falához szorította. A nő végül kiszabadult, segítségére pedig munkatársai siettek. A férfit személyi szabadság megsértésével, ittas vezetéssel és 4 rendbeli becsületsértéssel vádolják. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést, pénzbüntetést és a vezetéstől való eltiltást indítványozta. Nem akkumulátorgyár, hanem elsősorban automatizált raktár lesz az Inpark új debreceni csarnoka. A déli ipari parkban épülő 44 000 négyzetméteres létesítményt várhatóan október végére fejezik be, majd hosszú távra a CATL leányvállalata, a Green Power Energy Debrecen Kft. Bérli majd. A cég hangsúlyozza, akkumulátorcella és elektróda gyártás, illetve elektrolit kezelés nem lesz az üzemben. Ugyanakkor akkumulátorok újracsomagolását, modul és pak szintű újra összeszerelését, valamint megmunkálási és logisztikai feladatokat végeznek majd. Az év végéig egyébként 94 munkavállaló foglalkoztatásával számolnak. Lakossági jelzésre vágtak ki 2 balesetveszélyes fát Tégláskertben. A civil fórum közlése szerint a környéken élők már több éve jelezték, hogy a közterületen álló fák rossz állapotban vannak. Az ügyben Balláné Csontos Ildikó önkormányzati képviselő kereste meg az illetékes zöld területi osztályt. Ezt követően a veszélyes fákat eltávolították. Debrecenben egyébként az elmúlt hetekben más helyszíneken is végeztek hasonló faápolási munkákat. Az Egyetem Sugárút és a Poroszlai út térségében kiszáradt, illetve rossz állapotú fákat távolítottak el. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos diákoknak. A lehetőség lányok és fiúk számára egyaránt elérhető. A szülői beleegyező nyilatkozatot szeptember 15-ig kell visszajuttatni az iskolába. Az oltás önkéntes, az iskolai kampányoltás keretében adják be. A HPV fertőzés egyébként rendkívül gyakori. Egyes vírusváltozatok pedig később rossz indulatú daganatok kialakulásához is hozzájárulhatnak. Az oltás ezért különösen hatékony, ha még a fertőzésnek való kitettség előtt 12-13 éves korban adják be. Tavaly egyébként a jogosult lányok több mint 80, a fiúk pedig közel 72%-a kapta meg a vakcinát.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre készülhetünk, időnként kevés felhővel. Esőre nem kell számítani, a szél időnként élénk lehet. Délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Hello Sunshine FM, hello péntek! Megindítjuk már is a délelőtt utolsó óráját. Az ebédidőig hozom a nagy kedvenceket. Például most egy nyári gyöngyszem jön a klubok világából Alex Kenji-től.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Báci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: További jó rádiózás mindenkinek, Hello Sunshine FM, 4:12 múlt 5 perccel, érkezik hozzánk Kata is hozzá a nap fontos eseményeit. Remélem mindenkinek csupa jó híreket tartogat a mai horoszkópja, és mindenkinek szerencsében lesz része. Ahhoz is nagy szerencse kell, hogy elvihesd a Sunshine felmatricázott autóját egy hétvégére, egy wellness hétvégével a Hotel Aurumba. Ezt ugye időszakosan szoktuk kisorsolni, nemrég is volt egy sorsolás, de most ismét járja az utakat, ugye vételkörzetünkben ez a kék autó, úgyhogy ha meglátod, fotózd le, szkenneld be a rajta található QR kódot, és nyerd meg, ahogy mondtam, egy egész hétvégére, a wellness hétvégével együtt. Na de most horoszkópok, aztán csak jó zene!
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos az utolsó pillanatig töretlen energiával pörög, és elhivatottságával kiérdemli a dicséretet. A béka nyugodt és megfontolt tempóban fejezi be a heti teendőket, felkészülten várva a pihenést. Az ikrek kötetlen és vidám csevegéssel oldja a pénteki fáradtságot, és jókedvel végzi az utolsó simításokat. A rák gondolatai már az otthoni teendők körül forognak, ezért tudatosan kell a feladataira fókuszálnia. Az oroszlán büszkén tekint vissza a héten elért sikerekre, és nagylelkűen elismeri a többiek munkáját is. A szűz még a pénteki véghajrában is megtalálja az apró hibákat, hibátlan munkát hagyva maga után. A mérleg megegyezésre törekvő magatartásával sikeresen lezárja a munkahét nyitott konfliktusait. A skorpió fáradhatatlan kitartása a munkahét utolsó óráiban hozza meg a várt áttörést egy elakadt ügyben. A nyilas már a hétvégi programokat szervezi fejben, ám ha nem figyel, apró hibát védhet a finisben. A bak szisztematikus munkája meghozza a gyümölcsét, s a rendszerezett íróasztal megnyugvással tölti el. A vízöntő szabad szelleme nehezen viseli a merev kereteket, de egy szellemes ötlettel kitűnik a tömegből. A halak álmodozó hangulata miatt nehezebben fókuszál a tényekre, a fontos döntéseket ezért most érdemes elhalasztania.
1: Sunshine FM asztrológia.

Csak jó zene, ma is a Sunshine FM-en, és nézzük, hogy mi történt ma a nagyvilágban. Ho-ho-ho, hát itt van Beyoncé, kérem szépen egyből a sztár szülinaposok között, úgyhogy nála kicsit lehorgonyzunk. 45 éves Beyoncé, akit a 21. század legjelentősebb kulturális alakjának tartanak, minden idők egyik legsikeresebb zenei előadója ráadásul, becslések szerint több mint 200 millió eladott felvétellel, ő ráadásul a legtöbb minősítéssel is rendelkező női előadó, valamint az egyetlen nő, akinek első 8 stúdió albuma mindegyike a Billboard 200-as lista élén debütált. A könnyű zene egyik legtöbb díjjal kitüntetett előadója is, Beyoncé, rekordszámú Grammy, a Forbes szerint pedig a világ legjobban fizetett sztárpárja is ráadásul, Beyoncé férjével, Jay-Z-vel közösen. Szóval, ha ma van a szülinapod, akkor Beyoncé-val együtt ünnepelsz, aki ma lett 45, mi pedig megyünk tovább egy jó kis lágerrel, na, hogy tőle.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sun.

Relax, legfrissebb dal a Soul, Nagy Bogival közösen. Szerintem jócskán feldobja ezt a dalt a Bogi, aki ugye nemrég Nyíregyházen a Vidor Fesztiválon óriási koncertet adott. Na de Maroon 5-ék még jönnek Christina Aguilera-val, fütyörésznek együtt, tőlük pedig majd Szücsi veszi át a szót és hozza a legfrissebb déli híreket. Aztán én még 120 perci dózisban hozom a kedvenceket itt a Juice-ban. Rádióz velem és készülődjünk együtt szeptember első hétvégéjére.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Csak kamarai tagsággal lehet egészségügyi tevékenységet végezni majd. Több mint 100 programmal érkezik a kutatók éjszakája. Októbertől visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelemhez. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Újra kötelezővé teszi az orvoskamarai tagságot a kormány. Köböl Anita kormány szóvivő bejelentette. A jövőben csak az folytathat orvosi és egészségügyi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának, ezzel visszaállítják a szervezet korábbi jogosultságait is. A kabinet emellett döntött a tűzifa árának rögzítéséről és a szociális tüzelőanyag keret megduplázásáról is. November 20-ától pedig elindul a családi csődvédelmi szolgálat, amely a bajba jutott adósok nyújt majd személyre szabott segítséget. Új főpásztort kap a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye. 14. Leó pápa ugyanis Palánki Ferencet nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érsekévé. Palánki Ferenc 2015 óta vezette a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyét. Püspöki beiktatását annak idején a debreceni Szent Anna Székesegyházban tartották. A főpásztor 2024-ben Debrecen díszpolgára címet is kapott. Utódjának személye egyenlőre nem ismert. Az új debreceni nyíregyházi megyés püspökről később dönt majd a pápa. Addig az egyházmegye irányítását átmeneti vezető veszi át. Több mint 100 programmal várja a debrecenieket szeptember 25-én a kutatók éjszakája. A Debreceni Egyetem idén 19. alkalommal csatlakozik az országos rendezvénysorozathoz. Látványos fizikai és kémiai kísérletek, laborbejárások, interaktív bemutatók és tudományos előadások is szerepelnek a programban. Újdonságként a gyermekgyógyászati klinika a gyermek újraélesztést és a modern rehabilitációs módszereket is bemutatja. A látogatók az akkumulátorfejlesztéseket, az energiabiztonsággal és az egyetemi innovációkkal is megismerkedhetnek. Egyes laborprogramok és workshopok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Új rendőrfőkapitánya van Hajdú-Bihar vármegyének. Pósfai Gábor belügyminiszter szeptember 1-jei hatállyal Bak Richárd rendőrezredes bízta meg a vármegyei rendőrfőkapitányság vezetésével. Az új főkapitány korábban a Miskolci rendőrkapitányság munkáját irányította. Megbízási parancsát szeptember 2-án Debrecenben ünnepi állománygyűlésen adta át Mecser Tamás országos rendőrfőkapitány. Jéz Zoltán, aki korábban a vármegyei főkapitányi feladatokat látta el, a továbbiakban a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságát vezeti majd. Október 1-jétől visszakerül a gyermekvédelmi rendszerhez a javítóintézeti hálózat, köztük például a debreceni intézet is. A javítóintézetek felügyeletét még az előző kormány irányította át a büntetés végrehajtáshoz. Magyar Péter bejelentése szerint a kormány most 3 milliárd forintot biztosít a meglévő 4 intézmény fejlesztésére. Ebből idén 500 millió, jövőre pedig 1,5 milliárd, 2028-ban pedig további 1 milliárd forint jut az ellátás javítására. A tervek szerint megerősítik a személyi állományt, szakmai támogatást kapnak a dolgozók, és fejlesztik a biztonsági rendszert is. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A keddi hazai összecsapás után csütörtökön ismét a Dukla Mihalovce együttesével csapott össze a Deac Jégkorong csapata, de ezúttal idegenben. Remek meccset játszott a két gárda, és végül 5-3-ra a szlovák együttes nyert. A szeptember közepén esedékes szezonrajt előtt még két edzőmeccs vár a Debreceni Egyetem alakulatára. Legközelebb az Újpest látogat a debreceni jégcsarnokba. Az összecsapást jövő pénteken, azaz szeptember 11-én 18 órától rendezik. A DVSC labdarúgó csapat a kölcsönben vételi opcióval szerződtette Brian Adinanit. A 26 éves 190 cm magas 6-szoros madagaszkári válogatott támadó Marseille-ben született, majd néhány francia csapat érintésével 2024-ben a belga Liers gárdájához igazolt, 43 meccsen 12 alkalommal volt eredményes. Ennek köszönhetően 2026 februárjában a jelenleg a belga élvonalban szereplő Kortrijk ajánlott neki szerződést, amelynek színeiben a most zajló idén 3-szor is pályára lépett. A magyar női futszál válogatott az elkövetkező napokban ismét hangolhat az októberi Európa-bajnoki selejtezőre. Az edzőtábor ezúttal szombattól jövő csütörtökig tart, a programban pedig két felkészülési mérkőzés is szerepel, amilyenink szeptember 9-én és 10-én is Ukrajnával csapnak össze. A meccseket az Aramis otthonában rendezik majd. Frank Tamás szövetségi kapitány keretébe újra a Deacból kerülve a legtöbb játékos. A debreceni klubtól a Krasenis Csilla, Hardon Rita, Sárosi Dóra, Horváth Viktória, Gál Zsófia, Nagy Anikó és Gajzágó Flóra kapott meghívót. A debreceni kontingens Kirikó Viviennel lesz teljes, a szakvezető továbbra is pályaedzőként segíti a kapitány munkáját. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Ma Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre készülhetünk, időnként kevés felhővel. Esőre nem kell számítani, a szél időnként élénk lehet. Délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Balesetmentes közlekedés, mit is kívánhatnánk az időjáráshoz? Alkalmazkodjanak a közlekedők minden esetbe, és továbbra is jó időnek örülhetünk. Rengeteg a kerékpáros, motorkerékpáros az utakon, és az elmúlt napokban is ez volt jellemző. Több útépítési munkaterület a vármegyék területén, nagyon sok tereléssel járó útszakaszon szembesülnek majd a közlekedők, és a továbbiakban is a helyreállítási munkálatok idejére forgalomkorlátozások és a munkaterületeknél a megállás is tiltva van. Lakott területen kívül a 49-11-es számú főútvonal a Nagykálló-Nyíregyháza között jelzőlámpa irányítja a főútvonal forgalmát irányonként, és több munkaterületnél továbbra is a megállás jelentősen korlátozva van. Igen sok volt a baleset, történtek a héten súlyos, illetve tragikus balesetek a vármegyék területén, tessenek jobban vigyázni, a közúti közlekedés szabályait betartani, de elsősorban a gyorshajtás az továbbra is jellemző, és nagyon sok esetben a rendőrök több gyorshajtót is ki tudtak szűrni, és intézkedés alá vonni már a helyszínen. Viszont nagyon sok védekapunál lévő felvételt készített a rendőrség az elmúlt napokban, amik szintén a gyorshajtással kapcsolatosak. Nem árt, ha tudják a közlekedők, kedves hallgatók, hogy nem csak a gyorshajtás szűri ki a védekapu, hanem más eseményeket is tud rögzíteni, biztonsági öv, valamint szabálytalankodás, mikor záróvonalat átlép, illetve úgy közlekednek a járművezetők, hogy hibás járművekkel. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, kellemes utazást!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés.

0: Sunshine FM itt a 93.5-ön, nyomjuk neked továbbra is a jó zenét, déli óránk végét értük el, kereken egykor kapod majd a friss térségi híreket, mindenről szót ejtünk, ami körülöttünk történik, és neked fontos tudni, aztán a következő órát is megtöltjük csak jó zenével, remélem velünk rádiózol, a munkaidő utolsó óráira meg kitartást mindenkinek!
1: What

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen, itt az Aquaticum. Mondom gyorsan, augusztus 31 és szeptember 6 között 10% kedvezményt adunk minden strandjegyünkre, 20%-ot pedig, ha még az élményfürdőbe is benéznétek. Hogy miért? Mert nálunk tovább tart a nyár. Aquaticum.hu.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Informatikai átállás miatt korlátozzák az MVM földgázos ügyfélszolgálatait. A vártnál súlyosabb szerkezeti hibák miatt húzódik el a Faragtár utcai felújítás. 93 svájci motorvonat sorsa vált kérdésessé a MÁV-nál. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Napokra korlátozza földgázos ügyfélszolgálatait az MVM egy nagyszabású informatikai átállás miatt. Szeptember 17-től nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobil alkalmazás, és az előre fizetős gázmérőket sem lehet majd feltölteni. A személyes ügyfélszolgálatokon egyes ügytípusok intézése szintén szünetel majd. Az MVM ezért azt kéri, hogy a tervezhető ügyeket még szeptember 17-e előtt intézzék el. Különösen fontos, hogy az előre fizetős mérőt használó időben töltsék fel egyenlegüket. A rendszerátállás szeptember 21 és 29-e között zajlik, és még október elején is lehetnek kisebb korlátozások. Újabb határidő telt el, de továbbra sem készült el a Faragtár utcai felüljáró lépcsőinek felújítása Debrecenben. A nagyállomás felőli hónapok óta lezárt lépcső sortartó szerkezetét már megerősítették, a lépcsőfokok azonban még mindig hiányoznak. Az eredeti április végi határidőt előbb június végére, majd az iskola kezdésre módosították, de ez sem sikerült tartani. A bontás során ugyanis a vártnál súlyosabb szerkezeti hibákat találtak, ezért valamennyi lépcsőfok cseréje szükségessé vált. A felüljáró másik két jelenleg használható lépcsőjének tervezett javítása még el sem kezdődött. Szeptember 15-ig kell befizetni a helyi adók második félévi részletét. A polgármesteri hivatal adóügyi osztálya már megkezdte az egyenlegértesítők kiküldését is. A papíralapú kapcsolattartást választó magánszemélyek postán kapják meg az értesítőt és a csekket. Az elektronikus ügyintézést használók pedig digitálisan jutnak hozzá. A fizetési kötelezettség bankkártyával is rendezhető az e-önkormányzat portálon, az FR rendszeren keresztül. Debrecenben mutatták be a doktoranduszoknak szóló új SAP Doctorate programot. A Nemzeti Innovációs Ügynökség kezdeményezésének részleteit a DOSZEFET-en ismertették. A program célja, hogy a doktori kutatásokból piacképes innovációk és akár új startup vállalkozások is szülessenek. A résztvevők képzést, mentorálást, szakmai kapcsolatokat, ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kaphatnak. A doktoranduszok kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek. A program első szakasza októberig tart, majd projektfejlesztés következik, a legjobb ötleteket pedig jövő nyáron befektetők és iparági szakértők előtt mutathatják majd be. Bizonytalanná vált 93 használt svájci motorvonat magyarországi beszerzése, amelyek közül több a Debrecen-Záhony vonalon is közlekedett volna. A Stadler és a MÁV még tavaly decemberben állapodott meg a GTV szerelvények átalakításáról és a leszállításáról is. A járművek előzetes típusengedélyét már megszerezték, a szerződés hatályba lépésének másik fele a 15 évre szóló teljes körű karbantartási megállapodás közbeszerzése azonban még nem zárult le. A 93 motorvonat összesen mintegy 14 ezer ülőhelyet jelentene. Debrecen-Záhony mellett Miskolc-Füzesabony és Szerencs-Sátoraljaújhely között is tervezték a közlekedtetésüket. Ma Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre készülhetünk, időnként kevés felhővel. Esőre nem kell számítani, a szél időnként élénk lehet. Délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Köszi, ha nálunk vagy, ez a 93.5 Sunshine FM. Jönnek már is a jó zenék, amiket zenegépünk ma sem sajnál hallgatóinktól. Ezeket játsszuk ma is a munka mellé.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hallgatóinktól.

0: Ciao Sunshine FM, mindjárt folytatjuk jó zenével, most viszont a sorozatok világából hozok egy nagyon szívmelengető hírt. Stranger Things rajongók, figyelem! Mondhatni, a sorozat két talán legnagyobb sztárja, a Tizit alakító Millie Bobby Brown és a mostohapját, vagy a Sheriffet alakító David Harbour új közös kémthriller sorozattal térnek vissza a Netflixre. Igen, jól hallottatok, ezúttal is apa-lánya párost alakítanak. Újra együtt fognak nyomozni, csak most már nem Hawkins természet feletti titkai, hanem kőkemény kémthrillerrel érkeznek majd. A Stranger Things sheriffét játszó David Harbour ezúttal egy bukott FBI ügynökből lett biztonsági szakértőt alakít, akit visszaránt a régi élete, amikor elhidegült lánya Rebecca eltűnik egy bevetésen. És igen, Rebeccát fogja majd Millie Bobby Brown alakítani. Maga is FBI ügynök egyébként, és apja nyomdokaiba lép, csak most épp egy komoly bajba kerül. Arról, hogy mikor kerül fel a Netflixre az új sorozat, egyelőre nincs információ, de már nagyon várjuk.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Szeptember 1-től a rendőrség dolgozóinak nem kell munkába állniuk a születésnapjukon. Én azt mondanám, hogy, és ez egy elhamarkodott döntés volt, én azt mondanám, hogy oké.
3: Szerintem aznap is jó, az nem egy rossz ötlet, én azt támogatom. Viszont,
2: én nem, mert nem tudnak felköszönteni a kollégát. A kollégákkal is kell ünnepelni.
3: Azt csinálsz, amit akarsz, és akkor legalább az úgy egy olyan szabad nap, ha tudod azt csinálni, hogy akarsz, és
2: visszatérek
3: nem érnek
2: utol. Arra, akinek nincs nagy családja, vagy baráti köre, és a kollégái azok, akikkel ünnepelni
3: akkor
2: szeretne.
3: Elmegy és kirándul.
2: Akkor mit csinál? Otthon ül, malmozik, majd megvárja az estét.
4: Szabad napján is bejöhet dolgozni, ünnepelni.
3: Az egy választás, ez egy, igen, tehát az egy opció, de ahogy mondtam...
2: Sziasztok ti! Dolgozzatok, én nem dolgozok! Látjátok, milyen jó dolgom van! Iszom a kávét, fent a lábam az írót, hát ez nagyon jó, a többiek egyből.
3: Majd nekik is lesz szülinapjuk, csinálhatják ugyanezt. Hát most mi a probléma?
4: Megoldották a suliban azt, hogy van egy pukisarok, ahova oda megy a gyerek, ott legálisan pukizhat.
2: De az el van kerítve?
4: Hát az úgy meg
2: ilyen
4: van csinálva. Nem fülke. Tehát az úgy ki van alakítva.
2: Na jó, de szellőzés szempontja, ha egy légtérben van.
3: Bámulatos lett, amikor a menzán káposztás kocka van.
2: Ja, tehát az nyitott? De nem ez a probléma, hát ez... hanem az, hogy érted, eddig legalább mutogathattál szomszédra, vagy valami, mert amikor pukisztál, ott ült melletted még két ember, és akkor néztél körbe. Na de hát amikor beállsz a sarokba, és ott ja, akkor miattad van büdös. Tehát ez a büdös sarok.
4: Hát egyszerűbb. Egy pódiumra állnál fel.
3: Akkor már miért nem úgy oldják
4: én
3: meg?
4: Én voltam. De a férfiaknak nem kell sarok ehhez. De. Bárhol, bármikor csinálják.
2: Tudnak pukizni, így van. Igen, egyébként szerintem
3: csodálom,
2: ez
3: csodálom, hogy még nincs ilyen erőmű. Hogy jó, ez nem működne.
2: De miért? Ti nők nem szoktatok?
4: Nem.
2: Ezért én is csodálkozom, igen, hogy ti nők, mit csináljátok? Mert ez olyan, mint a büfi, hogy visszanyeled, de hát ezt nem lehet úgy visszanyelni, vagy mit csinálsz?
4: Nem, ez a szenvedés, ez a komolyan? A gyász.
2: Oké, de hát akkor az ott a gyomrodban ott kezd el mozgolódni, és minden bajod van tőle.
4: Igen, és izzadsz, és rosszul vagy, és hívod a papot magadra.
3: Hát pedig Shrek is megmondta, jobb kint mindent.
4: Igen, igazából...
3: Hát ők találták fel a jacuzzit.
2: Igen, felrúgni nehéz egy focistát. Tehát, hogy
3: micsoda! Utána 3 percig gurul neked, és fogja a lábát.
2: Igen, és magától fetreng, és könnyű megkötözni.
3: Sőt, igazából csak egy kicsit kell meglökni. Hát le se kell ütni.
2: Igen, nem? Tudod, mondani neki, 95. perc van, ti vezette, és lefekszik magától.
3: 1-0 gracsot kaptál. Igen, ez lenne a legjobb.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Húzzátok fel a legkiöltözősebb ruhátokat, mert szeptember 6-án este 7-kor a budapesti mulatók csillogó világa költözik a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadra. A Csárdás királynő grandiózus nagyoperettje, a nagyváradi Szigligeti Színház, a Nagyvárad Táncegyüttes és egy élő 16 tagú zenekar tálalásában érkezik a Nagyerdőbe. Készüljetek fel a megunhatatlan dallamokra és az igazi szecessziós pompára a csillagos ég alatt. Készüljetek fel a kocka áradatra, mert szeptember 5-én óriási LEGO játékvárossá változik Nyíregyháza főtere. A Kossuth téren és környékén ingyenes építőélmények, robotika, kalapjakap koncert és Kis V. Balázs bűvészműsora vár titeket, este pedig lenyűgöző fényfestés koronázza meg a napot. Hozzátok el a gyerekeket vagy a belső gyermeketeket, de vigyázzatok, nehogy mezítláb rálépjetek a színes kockákra.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.

perc múlva 2 óra, szóval az én időm lassacskán lejár itt a 93.5 Sunshine FM-en, de te maradj velünk a továbbiakban is, hiszen a jó zenéket garantáljuk neked a nap minden pillanatában, most már hamarosan viszont a Sunshine délutánban. Rolly fogja majd ezt prezentálni a délután fontos híreivel, aktualitásaival. Töltsd vele a heti munkaidő utolsó óráit, készülődjetek velünk a hétvégére. Váci Zolival ennyi volt a mai Joe's, remélem legközelebb is találkozunk, például hétfőn délelőtt 10-től várunk.

0: is marad. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
3: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Két lépcsőben emelhetik az oktatás segítő dolgozók bérét. Állami kézbe kerülhet a dohánytermékek kiskereskedelme. A három csapás elvét vezetik be a környezetvédelmi szabályszegéseknél. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Október közepén jöhet a noxos dolgozók béremelésének első lépcsője, a második pedig 2027. januárjától. Magyar Péter a kormány döntéseiről tartott tájékoztatón beszélt a bérrendezésről. Egyenlőre azonban nem ismert pontosan, mekkora emelésre számíthatnak a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók, és azt sem tisztázott, hogy a technikai munkatársakra is kiterjed-e az intézkedés. A pedagógusok szakszervezete fontos előrelépésnek tartja a bejelentést, ugyanakkor továbbra is konkrét vár. A PS szeptemberben újabb aláírásgyűjtést indított a noxos és technikai dolgozók bérrendezéséért. Állami kézbe kerülhet a dohánytermékek kiskereskedelme. A miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón azt mondta, személy szerint azt támogatná, hogy a trafikok működtetése teljes egészében állami kézbe kerüljön. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez egyenlőre csak az ő elképzelése, és még nincs róla végleges kormánydöntés. A kabinet jelenleg a koncesziós szerződés vizsgálja, többek között azt teljesítették-e a vállalt feltételeket, illetve megfelelő bevételhez jut-e belőlük az állam. Akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak a jövőben a legsúlyosabb környezetvédelmi szabályszegést elkövető vállalatok. A kormány szigorítja ugyanis a szankciókat, és 2027. januárjától új, önálló országos környezetvédelmi főhatóságot állít fel. Kiemelten ellenőrzik majd az akkumulátorgyárakat és az akkumulátor hulladék kezelését is. Bevezetik az úgynevezett három csapás elvét is. Ha egy cég 5 éven belül harmadszor is megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a bírság legalább az éves nettó árbevétel 0,5%-a lesz, minimum 5 millió forint. Értékalapú finanszírozásra állítaná át a hazai egészségügyet a NEAK új főigazgatója. Kalóz Zoltán bejelentette, ha a jövőben a kórházak nem pusztán a beavatkozások száma, hanem a kezelések tényleges eredményessége és a beteg elégedettség alapján kapnának támogatást. A tervek között keményebb gyógyszerára alkuk, a várólisták érdemi csökkentése, valamint az informatikai háttér és a mesterséges intelligencián alapuló ellenőrzés fejlesztése is szerepel. Az 5000 milliárdos alapot felügyelő vezető célja, hogy ugyanabból a forrásból jobb ellátást kapjanak a betegek. Megszüntethetik a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát, és jelentősen átalakíthatják a koncessziók rendszerét. A kormány az STFH koncessziókkal kapcsolatos vétó és hatásköreinek megszüntetését kezdeményezi. Magyar Péter szerint várhatóan a teljes hatóság felszámolására és feladatainak szétosztására is javaslatot tesznek. A kormány június óta vizsgálja a kaszinó és dohány koncessziókat, és a miniszterelnök szerint akár a jelenlegi szerződések megszüntetése is szóba kerülhet. A dohánytermékekhez kapcsolódó magasabb állami bevételeket részben az egészségügyre fordítanák. A koncessziók jövőjéről rövid időn belül újabb kormánydöntés várható majd.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben ma is kellemes, késő nyárias idő várható. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csapadék nem valószínű. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Szücsinek, köszönjük szépen a friss infókat. Nagyon kellemes és klassz péntek délutánt kívánok mindenkinek. 2 múlt már 4 perccel. A következő órákban hozom majd a kiváló királyzenéket egymás után, valamint a friss infókat. Kezdünk elsőként Bibi Rexa sikerével. Ez a Fate leszel közös New Religion.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Ez volt a Hölt egykori sikere Purple Disco Machine újra csomagolásában a Wonderful Life a péntek délutánunkban. Ma pedig vonzás napja van a sikernaptárunk szerint. Ilyenkor érdemes figyelni arra, hogy hogyan lépünk be a hétvégébe, milyen hangulattal, milyen gondolatokkal és mit engedünk közel magunkhoz. Ma könnyebben találhatnak ránk jó beszélgetések, kellemes találkozások vagy olyan lehetőségek, amelyekre nem is számítottunk. Nem kell mindent erőltetni, elég, ha nyitott szemmel járunk, és nem zárjuk be magunkat a megszokott körökbe. A vonzásnap üzenete, hogy amit jó szívvel indítunk el, abból akár szép folytatás is lehet a hétvégére. Ezek így tehát péntekre a kiváló kis tanácsok a sikernaptárunk szerint. Mindjárt majd hozom a legfontosabb útinfókat, ha tudsz segíteni, vagy bármi anomáliát látsz, akkor várom segítséget. 20-3-16-3000, ez az SMS Viber számunk. A sugárló férkezik, és a fekete-fehér a délután.

0: Stációt.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyháza és Nagykeló között nagy szállás magasságában útépítési munkálatokat végeznek, emiatt jelzőlámpa irányítja a forgalmat, emellett sebességkorlátozásra, illetve útszűkületre is készülni kell. Fontos, hogy itt akár a csúcsidőszakokban 20 percet is várakozhatunk, mire ezen a szakaszon tovább tudunk haladni. Rengeteg türelem tablettát. Kálós-Semjén, Péterhaló magasságában szintén útépítés zajlik. Mindkét irányban útszűkület lassítja a közlekedést. Debrecen belvárosában is dolgoznak a szakemberek, mindenképp érdemes megfontoltsággal közlekedni. A Füredi úton ugye ott sávzárás van érvényben, és sebességi korlátozás is, és szintén hasonlóval találkozhatunk a Faragtár utcán. Egyéb infókra ma is kíváncsi vagyok, 0620 316 3000, vigyázz magadra!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira
2: őrült, jó az
0: esély.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Alex Foran és a Fever Dream, a Sunshine délután van nálunk, csak jó zene szól, és hamarosan pedig 3 órához érkezünk. Ne felejtsétek el, hogy a következő órában jön majd a kódjátékunk a megszokott módon. Hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje, és szerintem már sokan a mai nyerőszámot is tudjátok, viszont fontos, hogy csak a felhívást követően várom a jelentkezéseket SMS-en, Viberen a következő óra végéig. Mindjárt a Szücsi is érkezik, előtte viszont Nagy Bogival folytatjuk, aki képzeljétek el, eredetileg óvónőnek készült, sőt, jelentkezett is ilyen képzésre, viszont végül a zenei karriert választotta. Egyébként személyes vélemény, de szerintem, hogy mindkét szakmában megállja, vagy megállta volna a helyét. Itt a Dessel közös, jól leszek újra a délutánunkban. Kitartást a mai napra!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Két lépcsőben emelhetik az oktatás segítő dolgozók bérét. Ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést az Ecopro hatósági ügyei miatt. Jövőre új áramtarifa indul. Napszaktól és piaci áraktól is függhet a villanyára. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Október közepén jöhet a noksos dolgozók béremelésének első lépcsője, a második pedig 2027. januárjától. Magyar Péter a kormány döntéseiről tartott tájékoztatón beszélt a bérrendezésről. Egyelőre azonban nem ismert pontosan, mekkora emelésre számíthatnak a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók, és azt sem tisztázott, hogy a technikai munkatársakra is kiterjed-e az intézkedés. A pedagógusok szakszervezete fontos előrelépésnek tartja a bejelentést, ugyanakkor továbbra is konkrétumokra vár. A PS szeptemberben újabb aláírásgyűjtést indított a noksos és technikai dolgozók bérrendezéséért. Bódult állapotban világítás nélkül okozhatott balesetet egy 31 éves férfi Debrecenben nagy segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt. A rendőrség szerint még tavaly áprilisban az egyetem Sugárút és a Füredi út kereszteződésben figyelmen kívül hagyta a stopptáblát és összeütközött egy szabályosan közlekedő autóval. A férfi ezután továbbhajtott néhány száz méterrel később leállított a kocsiját és elsétált. A rendőrök rövid időn belül elfogták. A kábítószer gyors teszt pozitív eredményt mutatott, jogosítványát pedig elvették. Segítségnyújtás elmulasztása és bódult járművezetés miatt indult ellen eljárást. A nyomozást vádemelési javaslattal most lezárták. Büntető feljelentést tettek a debreceni Ecopro katódgyár hatósági ügyeivel kapcsolatban. A Magyar Emberek Szövetsége Alapítvány nevében benyújtott feljelentésben ismeretlen tettes ellen kérik annak kivizsgálását, történt-e iratmanipuláció, visszadátumozás vagy az ügyiratok utólagos módosítása. A feljelentő korábban az Ecopro engedélyezési eljárásában alkalmazott gyorsított eljárást és a társadalmi részvétel hiányosságait is kifogásolta. Azt, hogy történt-e bűncselekmény, az eljáró hatóságnak kell megállapítania. Közben az Ecopro környezethasználati engedélyének módosításáról szeptember 7-én nyilvános közmeghallgatást tartanak a városban. Teljesen digitális EKG rendszerre állt át a sürgősségi betegellátás Debrecenben. A Nagyerdei kampus után mostantól a Kenézi Gyula kampus sürgősségi részlegén is digitálisan rögzítik és tárolják az EKG felvételeket. Az adatok bármikor visszakereshetők a beteg nyilvántartó rendszerből, ami gyorsíthatja a konzíliumokat és a beteg irányítást is. A fejlesztés részeként 5 új digitális EKG készüléket szereztek be, közülük 3 került a Kenézi kampuszra. Emellett egy korszerű ultrahanggal és egy mechanikus mellkas kompressziós eszközzel is bővült a sürgősségi ellátás. Szeptembertől már igényelhető az MVM új dinamikus áramtarifája, amely jövő januártól léphet életbe. A D árszabásnál a kedvezményes fogyasztási határig továbbra is fixáron számolják az áramot, az ezt meghaladó mennyiség ára viszont a villamos energiapiaci árakhoz igazodik. Lakossági ügyfeleknél a kedvezményes határ évi 2523 kWh, mikrovállalkozásoknál pedig 4606 kWh. A tarifa azoknál lehet előnyös, akik nagyobb fogyasztásukat az olcsó piaci időszakokra tudják időzíteni, például elektromos autók töltése.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást. Helyenként rövid zápor előfordulhat, de tartós eső nem várható. A szél időnként megélénkülhet. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen Szücsinek a legfrissebbeket, friss infókkal folytatjuk, köszönöm a hallgatói visszajelzéseket. Nyíregyházan a Kert utcán civil rendőrautóval mászkálnak a járőrök is, a szabálytalankodókra vadásznak, és szintén rendőri ellenőrzés Debrecenben a Mikepércsin. Hypothon of my head, ezzel kezdünk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Szigala és a Rift Tide a Sunshine délutánban nálunk csak jó zene szól. Na és akkor vágjunk bele, csapjunk a lovak közé. Indul a pénteki kódjáték, hazavihető az Oasis Burger Sunshine menüje. A mai nyerőszám pedig a 4-es. Ha valahol ott lapul a kis telefonszámodban, akkor ne habozz, küldd el minél hamarabb a kódjáték szót SMS-en vagy Viberen 0620-316-3000. Sok sikert kívánok! Majka Curtis, Király Viktor, ez a füttyös a péntek.

0: Ugye vihar a szárnya.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Jól vannak összeválogatva a zenék, mai zenék mennek.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Alan Walker után pedig jönnek a pinteki horoszkópok egyenesen Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! A kos az utolsó pillanatig töretlen energiával pörög, és elhivatottságával kiérdemli a dicséretet. A bika nyugodt és megfontolt tempóban fejezi be a heti teendőket, felkészülten várva a pihenést. Az ikrek kötetlen és vidám csevegéssel oldja a pénteki fáradtságot, és jó kedvel végzi az utolsó simításokat. A rák gondolatai már az otthoni teendők körül forognak, ezért tudatosan kell a feladataira fókuszálnia. Az oroszlán büszkén tekint vissza a héten elért sikerekre, és nagylelkűen elismeri a többiek munkáját is. A szűz még a pénteki véghajrában is megtalálja az apró hibákat, hibátlan munkát hagyva maga után. A mérleg megegyezésre törekvő magatartásával sikeresen lezárja a munkahét nyitott konfliktusait. A Skorpió fáradhatatlan kitartása a munkahét utolsó óráiban hozza meg a várt áttörést egy elakadt ügyben. A nyilas már a hétvégi programokat szervezi fejben, ám ha nem figyel, apró hibát védhet a finisben. A bak szisztematikus munkája meghozza a gyümölcsét, s a rendszerezett íróasztal megnyugvással tölti el. A vízöntő szabad szelleme nehezen viseli a merev kereteket, de egy szellemes ötlettel kitűnik a tömegből. A halak álmodozó hangulata miatt nehezebben fókuszál a tényekre, a fontos döntéseket ezért most érdemes elhalasztania.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Kezdd a szombat reggelt velünk, és hozd ki a legtöbbet a hétvégéből.
1: A hét legjobb témái, izgalmas vendégek és exkluzív beszélgetések, amiket máshol nem hallhatsz.
0: Olyan történetek, amik inspirálnak, beszélgetések, amik megérintenek, és pillanatok, amik bearanyozzák a reggelt.
1: Minden szombat reggel 6-tól keltető víkend a Sunshine FM-en.
0: Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Valmar Manuel és az Éget a nap a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és 16 órához érkeztünk, így ha már az időjárást említettük, a következő napokban egyébként napközben 25-26 fok várható majd, szombatra egy kicsi esőt azért jósolnak a meteorológusok. A következő hét elején pedig egy picit azért már ősziesebb időjárásra van kilátás, itt főleg elsősorban az éjszakai hőmérsékleteket nézve, hiszen 10-11 fok lesz majd a maximum, de Szücsi mindjárt jön is hozzá pontosabb infókat ezzel kapcsolatban is. Mi pedig zárjuk a pénteki kódjátékunknak, a mai nyertesünket pedig hatalmas éjjelzéssel kihirdetem, aki nem más, mint Péter, az Assis Burger Sunshine menüje a tiéd, és a telefonszámodban 3 darab 4-es is található, itt pont most néztem az ellenőrzés folyamatában. Köszi, hogy velünk játszottál, hétfőn majd pörög tovább a játék. A következő órában pedig a kiváló zenék, várom a friss útinfókat is, elsőként pedig kezdünk majd a Talk to You-val.
1: A Sunshine délután támogatója az Assis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/AssisBurgersAndFries.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt a hétvége, a tanév első tanítási hetében, az utolsó tanítási nap parkolási, 17 óra után már nem kell fizetni, viszont a szabályok betartására törekedjenek. Rengeteg munkaterület van a vármegyék területén, amik lakotelten belül kisebb torlódással is járnak. És lakotelten kívül több főútvonalon további forgalomkorlátozási jelzőlámpa irányításával kell számolni a nap 24 órájában, például a 49-11-es számú főútvonalon Nagykáló és Nyíregyháza között útfelmarás, lassúbb haladás, 40 kilométeres korlátozás. Bocskai kert belterületén, Hajdúbujár vármegye területén több helyen van 30 kilométeres sebességkorlátozás, és a lakó pihenővezetekben is nagyon óvatosan vezessenek, ne feledkezzenek el a jobbkész szabályról. Bevásárlóközpontok közelében szintén legtöbb helyen jobbkész szabály van érvényben, és nyilvánvalóan a sebességkorlátozásokat úgy lakotelten belül és lakotelten kívül vegyék figyelembe a közlekedők, és tartsák is be, ma is több helyen mérte a hatóság a sebességet, és az alkoholos ittasság ellenőrzés az napi szinten a vármegyék területén aktuális lesz jövő héten is, ezen a héten is jelentős eredményeket értek el, a rendőrök több ittas vezetőt is kiszűrt a reggeli, kora reggeli időpontban. Köszönöm a figyelmüket, további balesetmentes jó utat, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Debreceni fejlemény rázta meg a hongkongi tőzsdét. 3 nap alatt 6 bűncselekményt követett el egy debreceni férfi. Újra elindult az iskolai HPV oltási program. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 6 hónapos mélypontra zuhant a CATL részvénye Hongkongban, miután a nemzetközi sajtóban is megjelentek a debreceni akkumulátorgyár munkavédelmi problémái. A világ legnagyobb akkumulátorgyártójának papírjai szerdán 4,65%-ot veszítettek értékükből, miközben a Hang Seng Index mindössze 0,07%-kal csökkent. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal még augusztus végén 3 üzemi területen tiltotta meg a munkavégzést, miután 9 dolgozónál emelkedett a nikkel terhelés. A debreceni hír azonban csak napokkal később jelent meg a kínai és nemzetközi pénzügyi sajtóban. Ekkor reagált rá látványosan a hongkongi piac is. 3 nap alatt 6 bűncselekményt követhetett el egy debreceni férfi, aki ellen most vádat emelt az ügyészség. A vád szerint tavaly szeptemberben előbb ittasan vezetett, majd a rendőrkapitányságon szidalmazta az intézkedő rendőröket. 2 nappal később Debrecen belvárosában egy nővel próbált ismerkedni, ám miután elutasították, megragadta és egy épület falához szorította. A nő végül kiszabadult, segítségére pedig munkatársai siettek. A férfit személyi szabadság megsértésével, ittas vezetéssel és 4 rendbeli becsület sértéssel vádolják. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést, pénzbüntetést és a vezetéstől való eltiltást indítványozta. Nem akkumulátorgyár, hanem elsősorban automatizált raktár lesz az Inpark új debreceni csarnoka. A déli ipari parkban épülő 44.000 négyzetméteres létesítményt várhatóan október végére fejezik be, majd hosszú távra a CATL leányvállalata, a Green Power Energy Debrecen Kft. Bérli majd. A cég hangsúlyozza, akkumulátorcella és elektróda gyártás, illetve elektrolit kezelés nem lesz az üzemben. Ugyanakkor akkumulátorok újracsomagolását, modul és pak szintű újra összeszerelését, valamint megmunkálási és logisztikai feladatokat végeznek majd. Az év végéig egyébként 94 munkavállaló foglalkoztatásával számolnak. Lakossági jelzésre vágtak ki 2 balesetveszélyes fát Tégláskertben. A civil fórum közlése szerint a környéken élők már több éve jelezték, hogy a közterületen álló fák rossz állapotban vannak. Az ügyben Balláné Csontos Ildikó önkormányzati képviselő kereste meg az illetékes zöld területi osztályt, ezt követően a veszélyes fákat eltávolították. Debrecenben egyébként az elmúlt hetekben más helyszíneken is végeztek hasonló faápolási munkákat. Az Egyetem Sugárút és a Poroszlai út térségében kiszáradt, illetve rossz állapotú fákat távolítottak el. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos diákoknak. A lehetőség lányok és fiúk számára egyaránt elérhető. A szülői beleegyező nyilatkozatot szeptember 15-ig kell visszajuttatni az iskolába. Az oltás önkéntes, ha az iskolai kampányoltás keretében adják be. A HPV fertőzés egyébként rendkívül gyakori. Egyes vírusváltozatok pedig később rossz indulatú daganatok kialakulásához is hozzájárulhatnak. Az oltás ezért különösen hatékony, ha még a fertőzésnek való kitettség előtt 12-13 éves korban adják be. Tavaly egyébként a jogosult lányok több mint 80, a fiúk pedig közel 72%-a kapta meg a vakcinát.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást. Helyenként rövid zápor előfordulhat, de tartós eső nem várható. A szél időnként megélénkülhet. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Üdv mindenkinek, további klassz péntek délutánt kívánok a stúdióban, a továbbiakban is Kondor Roland, egészen 6 óráig együtt rádiózunk, friss útinfókkal folytatjuk, Nyíregyházán a Debreceni úton mérnek, Debrecenben pedig a Mikepércsén voltak korábban rendőrök. Kezdünk elsőként a Talk to You-val.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: nálatok. Jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
1: A választás egyszerű.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

Harry Styles a péntek délutánunkban a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, hamarosan majd hozom a legfontosabb közlekedési információkat is. Azonban friss hír, hogy tűzifa áres stoppot vezet be a kormány.

kormány a lakossági vásárlók számára. Így az idei január 1-i árat befagyasztják, így a tűzifa árán emelés tuti, hogy nem lesz, valamint itt még áfamódosítás is történt, így érdemes erről is tájékozódni majd a sunshine.hu-n. Kyle Griffin-nál itt a Kalit 3-sával közös szép.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyháza és Nagykeló között nagy szállás magasságában útépítési munkálatokat végeznek, emiatt jelzőlámpa irányítja a forgalmat, emellett sebességkorlátozásra, illetve útszűkületre is készülni kell. Fontos, hogy itt akár a csúcsidőszakokban 20 percet is várakozhatunk, mire ezen a szakaszon tovább tudunk haladni rengeteg türelem tablettát. Kálós-Semjén, Péterhaló magasságában szintén útépítés zajlik. Mindkét irányban útszűkület lassítja a közlekedést. Debrecen belvárosában is dolgoznak a szakemberek, mindenképp érdemes megfontoltsággal közlekedni. A Füredi úton ugye ott sávzárás van érvényben, és sebességi korlátozás is, és szintén hasonlóval találkozhatunk a Faragtár utcán. Egyéb infókra ma is kíváncsi vagyok, 0620 316 3000, vigyázz magadra!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként életmódban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Shakira és a Die Die az Unshine FM-en 5 óra mindjárt, a következő órában visszavárlak majd, többek között pénzügyi percekkel, programajánlókkal, na és ilyen fantasztikus zenékkel. Kezdünk elsőként Miles Smith-szel, perceken belül pörög majd Drive Safe.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen, itt az Aquaticum. Mondom gyorsan, augusztus 31 és szeptember 6 között 10% kedvezményt adunk minden strandjegyünkre, 20%-ot pedig, ha még az élményfürdőbe is benéznétek. Hogy miért? Mert nálunk tovább tart a nyár. Aquaticum.hu.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Csak kamarai tagsággal lehet egészségügyi tevékenységet végezni majd. Több mint 100 programmal érkezik a kutatók éjszakája. Októbertől visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelemhez. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újra kötelezővé teszi az orvoskamarai tagságot a kormány. Köböl Anita kormány szóvivő bejelentette. A jövőben csak az folytathat orvosi és egészségügyi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának, ezzel visszaállítják a szervezet korábbi jogosultságait is. A kabinet emellett döntött a tűzifa árának rögzítéséről és a szociális tüzelőanyag keret megduplázásáról is. November 20-ától pedig elindul a családi csődvédelmi szolgálat, amely a bajba jutott adósok nyújt majd személyre szabott segítséget. Új főpásztort kap a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye. 14. Leó pápa ugyanis Palánki Ferencet nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érsekévé. Palánki Ferenc 2015 óta vezette a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyét. Püspöki beiktatását annak idején a debreceni Szent Anna Székes Egyházban tartották. A főpásztor 2024-ben Debrecen díszpolgára címet is kapott. Utódjának személye egyenlőre nem ismert. Az új debreceni nyíregyházi megyés püspökről később dönt majd a pápa. Addig az egyházmegye irányítását átmeneti vezető veszi át. Több mint 100 programmal várja a debrecenieket szeptember 25-én a kutatók éjszakája. A Debreceni Egyetem idén 19. alkalommal csatlakozik az országos rendezvénysorozathoz. Látványos fizikai és kémiai kísérletek, laborbejárások, interaktív bemutatók és tudományos előadások is szerepelnek a programban. Újdonságként a gyermekgyógyászati klinika a gyermek újraélesztést és a modern rehabilitációs módszereket is bemutatja. A látogatók az akkumulátorfejlesztés az energiabiztonsággal és az egyetemi innovációkkal is megismerkedhetnek. Egyes laborprogramok és workshopok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Új rendőrfőkapitánya van Hajdú-Bihar vármegyének. Pósfai Gábor belügyminiszter szeptember 1-jei hatállyal Bak Richárd rendőrezredes bízta meg a vármegyei rendőrfőkapitányság vezetésével. Az új főkapitány korábban a Miskolci rendőrkapitányság munkáját irányította. Megbízási parancsát szeptember 2-án Debrecenben ünnepi állománygyűlésen adta át Mecser Tamás országos rendőrfőkapitány. Jéz Zoltán, aki korábban a vármegyei főkapitányi feladatokat látta el, a továbbiakban a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságát vezeti majd. Október 1-jétől visszakerül a gyermekvédelmi rendszerhez a javítóintézeti hálózat, köztük például a debreceni intézet is. A javítóintézetek felügyeletét még az előző kormány irányította át a büntetés végrehajtáshoz. Magyar Péter bejelentése szerint a kormány most 3 milliárd forintot biztosít a meglévő 4 intézmény fejlesztésére, ebből idén 500 millió, jövőre pedig 1,5 milliárd, 2028-ban pedig további 1 milliárd forint jut az ellátás javítására. A tervek szerint megerősítik a személyi állományt, szakmai támogatást kapnak a dolgozók, és fejlesztik a biztonsági rendszert is. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást. Helyenként rövid zápor előfordulhat, de tartós eső nem várható. A szél időnként megélénkülhet. Délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Köszönjük szépen, ezt úgyhogy a legfrissebbeket. 5 óra után járunk, már 4 perccel pörög tovább a Sunshine délután, és így szeptember 1-én pedig a Rozáliák névnapja van. Innen is csókoltatjuk őket. Na, ebben az órában is oda tesszük magunkat, hozom a királyzenéket, kezdünk Miles Smith-szal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéjéteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Miképp védekezhetünk a pénzügyi csalások ellen? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Fontos, hogyha látunk vagy hallunk egy jó lehetőségnek beállított ajánlatot, bármilyen csábítóan is hangzik, minden esetben járjuk körül, hogy valóban létezik az ajánlat és nem csalás áldozatai vagyunk. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk megtenni, hogy tájékozódunk az adott pénzintézetnél, akár interneten, telefonon vagy személyesen, illetve átolvassuk a kapcsolódó hivatalos tájékoztatókat is. Számos esetről hallottunk már, ahol nagyon kedvező kamattal ajánlottak hitelt vagy megtakarítási lehetőséget, azonban ha nem vagyunk elővigyázatosak, az elsőre olcsónak tűnő megoldása végén a sokszorosába kerülhet. A legtipikusabb módszerek, amelyekkel a csalók dolgoznak, az úgynevezett adathalászlevelek, amikor a saját bankunk logójára, e-mail címére megszólalásig hasonlító e-mail üzenetet kapunk, általában valamilyen sürgető felszólítással. Például, hogyha nem azonosítjuk azonnal magunkat, akkor zárulásra kerül az internetbanki fiókunk. A levélben egy hamis link van, amelyre rákattintva azt hihetjük, hogy a saját bankunk internetbanki rendszerébe lépünk be, de valójában a csalóknak adjuk ki az adatainkat. Tipikus másik módszer még a telefonos megkeresés, ahol gyanús utalás miatt jelzik, hogy zárolják a számlánkat, ezért a számla egyenleget azonnal utaljuk át egy általuk megadott biztonságos számlára. A harmadik legelterjedtebb módszer pedig a hamis távmunkaajánlatok, amikor az interjú vagy a

0: felvétel feltétele, hogy valamilyen alkalmazást a számítógépünkre telepítsenek. Ezek úgynevezett kém programok, amelyekkel nyomon tudják követni, hogy milyen adatokat adunk meg például az internetbanki belépéshez. Fontos, hogyha ilyen jellegű megkeresést kapunk, minden esetben egyeztessünk a saját bankunkkal, a bank honlapján elérhető hivatalos telefonszámon.
1: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
2: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
3: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Szeptember 1-től a rendőrség dolgozóinak nem kell munkába állniuk a születésnapjukon. Én azt mondanám, hogy, és ez egy elhamarkodott döntés volt, én azt mondanám, hogy oké.
5: Szerintem aznap is jó, az nem egy rossz ötlet, én azt támogatom. Viszont,
4: én nem, mert nem tudnak felköszönteni a kollégát. A kollégákkal is kell ünnepelni.
5: Akkor azt csinálsz, amit akarsz, és akkor legalább az úgy egy olyan szabad nap, ha tudod azt csinálni. Jó. Akarsz, és
4: visszatérek
5: nem
4: arra, akinek nincs nagy családja, vagy baráti köre, és a kollégái azok, akikkel ünnepelni
5: akkor
4: szeretne.
5: Elmegy és kirándul.
4: Akkor mit csinál? Otthon ül, malmozik, majd megvárja az estét.
6: Szabad napján is bejöhet dolgozni,
5: az egy választás, ez egy, igen, tehát az egy opció, de ahogy mondtam...
4: Sziasztok, ti dolgozzatok, én nem dolgozok. Látjátok, milyen jó dolgom van. Iszom a kávét, fent a lábam az írót, hát ez nagyon jó, a többiek egyből.
5: Majd nekik is lesz szülinapjuk, csinálhatják ugyanezt. Hát most mi a probléma?
6: Megoldották a suliban azt, hogy van egy pukisarok, ahova oda megy a gyerek, ott legálisan pukizhat.
4: De az el van kerítve?
6: Hát az úgy meg ilyen van
4: fülke?
6: Csinálva. Nem fülke. Tehát az úgy ki van alakítva.
4: Na jó, de szellőzés szempontja a hegyléktérben.
5: Bámulatos lett, amikor a menzán káposztás kocka van.
4: Ja, tehát az nyitott. De nem ez a probléma, hát ez... hanem az, hogy érted, eddig legalább mutogathattál szomszédra, vagy valami, mert amikor pukisztál, ott ült melletted még két ember, és akkor néztél körbe. Na de hát amikor beállsz a sarokba, és ott, ja, akkor miattad van büdös. Tehát ez a büdös sarok.
6: Hát egy pódiumra állnál fel.
5: Akkor már miért nem úgy oldják meg?
6: Én voltam. De a férfiaknak nem kell sarok ehhez. De bárhol, bármikor csinálják.
4: Tudnak pukizni. Így van. Igen, egyébként szerintem
5: ez... Csodálom, hogy még nincs ilyen erőmű. Hogy ez nem működne.
4: De miért? Ti nők nem szoktatok?
6: Nem.
4: Ezért én is csodálkozom, igen, hogy ti nők, mit csináljátok? Mert ez olyan, mint a büfi, hogy visszanyeled, de hát ezt nem lehet úgy visszanyelni, vagy mit csinálsz?
6: Nem, ez a szenvedés, ez a
4: komolyan?
6: A gyász.
4: Oké, de hát akkor az ott a gyomrodban ott kezd el mozgolódni, és minden bajod van tőle.
6: Igen, és izzadsz, és rosszul vagy, és hívod a papot magadra.
5: Hát pedig Shrek is megmondta, jobb kint minden.
6: Igen, igazából...
5: Hát ez találták fel a jacuzzit.
4: Igen, felrúgni nehéz egy focistát. Tehát, hogy
5: micsoda! Utána 3 percig gurul neked, és fogja a lábát.
4: Igen, és magától fetreng, és könnyű megkötözni.
5: Sőt, igazából csak egy kicsit kell meglökni. Hát le se kell ütni.
4: Igen, nem? Tudod, mondani neki, 95. percen ti vezette, és lefekszik magától.
5: 1-0 gracsot kaptál. Igen, ez lenne a legjobb.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Az Iron Mafia után pedig rátekintünk a hétvégi programokra, megérkezett hozzánk Kiskata, szia!
3: Szia, Roli! Húzzátok fel a legkiöltözősebb ruhátokat, mert szeptember 6-án este 7-kor a budapesti mulatók csillogó világa költözik a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadra. A Csárdás királynő grandiózus nagyoperettje, a Nagyváradi Szigligeti Színház, a Nagyvárad Táncegyüttes és egy élő 16 tagú zenekar tálalásában érkezik a Nagyerdőbe. Készüljetek fel a megunhatatlan dallamokra és az igazi szecessziós pompára a csillagos ég alatt. Készüljetek fel a kocka áradatra, mert szeptember 5-én óriási LEGO játékvárossá változik Nyíregyháza főtere. A Kossuth téren és környékén ingyenes építőélmények, robotika, kalapjakap koncert és Kis V. Balázs bűvészműsora várt titeket, este pedig lenyűgöző fényfestés koronázza meg a napot. Hozzátok el a gyerekeket vagy a belső gyermeketeket, de vigyázzatok, nehogy mezítláb rálépjetek a színes kockákra. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programolja!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Közlekedés miatt is, a zenék miatt is, a zenék miatt meg imádok táncolni, imádom a zenét.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak jó.

Szia Kylie Minogue, és a Dance Alone egy igazi kiváló felvétel itt a péntek esténkben. Szerintem sokan már leraktuk a melót, akik még nem, azoknak pedig kitartást a következő órákra is. Ja, mindjárt a Glac Norbi, indul a két órás élő esti kívánság műsor, várja majd a zenék kéréseket, üzeneteket, de be is lehet hozzá csörögni 0620 316 3000. Nagyon klassz és pihentető hétvégét kívánok, mi holnap majd

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
4: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
4: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
4: És igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Csak kamarai tagsággal lehet egészségügyi tevékenységet végezni majd. Visszatérhetnek az Erasmus programba a magyar egyetemek hallgatói. Sztrájk és demonstráció készültséget hirdetett a Szociális Dolgozók Szakszervezete. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újra kötelezővé teszi az orvoskamarai tagságot a kormány. Köböl Anita kormány szóvivő bejelentette. A jövőben csak az folytathat orvosi és egészségügyi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának, ezzel visszaállítják a szervezet korábbi jogosultságait is. A kabinet emellett döntött a tűzifa árának rögzítéséről és a szociális tüzelőanyag keret megduplázásáról is. November 20-ától pedig elindul a családi csődvédelmi szolgálat, amely a bajba jutott adósoknak nyújt majd személyre szabott segítséget. Napokra korlátozza földgázos ügyfélszolgálatait az MVM egy nagyszabású informatikai átállás miatt. Szeptember 17-től nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobil alkalmazás, és az előre fizetős gázmérőket sem lehet majd feltölteni. A személyes ügyfélszolgálatokon egyes ügytípusok intézése szintén szünetel majd. Az MVM ezért azt kéri, hogy a tervezhető ügyeket még szeptember 17-e előtt intézzék el. Különösen fontos, hogy az előre fizetős mérőt használó időben töltsék fel egyenlegüket. A rendszerátállás szeptember 21 és 29-e között zajlik, és még október elején is lehetnek kisebb korlátozások. A 2026-27-es tanévtől ismét részt vehetnek az Erasmus programban a korábban korlátozással érintett magyar egyetemek hallgatói. A kormány szerint a megállapodást az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások és az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása tette lehetővé. Így az érintett egyetemisták újra pályázhatnak külföldi részképzésekre, szakmai tapasztalatszerzésre és nemzetközi tanulmányi programokra is. A kabinet az intézkedést első 100 napjának egyik fontos felsőoktatási eredményeként értékelte. Az alapítványi egyetemek rendszerének átalakítása közben tovább folytatódik. A kormány tervei szerint 2027. augusztusáig fejeznék be ezt a folyamatot. Összekeverték a mintákat a laborban. Tévesen jeleztek aszbesztet Nagykanizsán. Laborhiba miatt zártak le hónapokra egy nagykanizsai parkolót aszbeszt veszély miatt. Kiderült ugyanis, hogy a Széchenyi térről származó mintát a laborban összecserélték egy másikkal. Az újabb vizsgálatok igazolták, hogy a parkoló burkolata aszbesztmentes, ezért a területet ismét megnyitották. Az egyik az Eötvös és a Deák tér fáig körüli bazalt hulladékból származik. Az érintett részeket azonnal kezelik, a szennyezett kőzet cseréjét pedig előkészítették. Sztrájk és demonstrációs készültséget hirdetett a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete. A SZÁD szerint nem látszik teljesülni a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak korábban ígért 25%-os béremelés. Az érdekképviselet már nyáron azt kérte, hogy az emelést azonnal és egy lépésben hajtsa végre a kormány, ugyanakkor szerintük még ez sem rendezné teljesen az ágazat évtizedes bérelmaradását. A szakszervezet most úgy látja, a bérrendezése nem kapott megfelelő politikai prioritást. A SZÁD hangsúlyozta, nem önmagáért akar konfliktust, de konkrét kormányzati döntést vár a szociális és gyermekvédelmi dolgozók fizetéséről.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank középárfolyama alapján a svájci frank 391, az euró 367 forint, az angol fontért 427, amíg az amerikai dollárért pedig 316 forintot kell fizetnünk váltáskor.
3: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Mintegy 6000 néző előtt rendezték a 15. jubileumi Trekwoodot a Máriapócsi Rabócsi ringen. Az idei esemény több szempontból is különleges volt, hiszen a Trekwood mellett a Hunakamo Sportmanagement 20. míg a drift versenynek helyt adó Rabócsi ring fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte. A nemzetközi mezőny mérete is méltó volt a jubileumhoz, hiszen 18 ország pilótái mérkőztek meg egymással a különböző kategóriákban. A pro kategória Hungáriában a BMW E46-tal versenyző litván Gustas Valainis szerezte meg a győzelmet. A magyar cselőtei Patrick Toyota Suprával egészen a negyedik pozícióig menetelt, így közvetlenül a dobogósok mögött zárt legerősebb magyarként, és 2026-ban magyar drift bajnok lett. Legközelebb október 3-án a drift évzáró futamán találkozhatnak a versenyzőkkel a szurkolók. A DVSC labdarúgó csapata kölcsönben vételi opcióval szerződtette Brian Adinanit. A 26 éves 190 cm magas hatszoros madagaszkári válogatott támadó Marseille-ben született, majd néhány francia csapat érintésével 2024-ben a belga Liers gárdájához igazolt, 43 meccsen 12 alkalommal volt eredményes. Ennek köszönhetően 2026 februárjában a jelenleg a belga élvonalban szereplő Kortrijk ajánlott neki szerződést, amelynek színeiben a most zajló idényben háromszor is pályára lépett. Fiatal középpályást igazolt a Nyíregyháza Spartacus, a labdarúgó klub mindenben megállapodott Máté Csabával, így az U20-as korosztályos válogatott az Pariban folytatja pályafutását. A fiatal szabálynak is megfelelő játékos az előző idényben az élvonalban 9 mérkőzést játszott, majd a Kozár Michelin színeiben az NB2-ben 15 meccsen lépett pályára, egy gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Az idei szezont a Szent Lőrincben kezdte, és alapember volt az első 5 fordulóban. 3 éves szerződést kötött vele a Nyíregyháza Spartacus. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Holnap meleg, kissé változékony idő várható, a napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is kialakulhat térségünkben, a szél több felé megélénkülhet, délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket! 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on! Na meg péntek! Hello mindenkinek a stúdióban, innentől kezdve Glass Norbert! Úgyhogy ha van egy üzenet benned, akkor ne tartsd magadban, 0620 316 3000. Az óránkat indítom a Disco Lines-szal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Johnny Man, és ez volt tőle a Stitches az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Attila üzenetével nyitom a mai estét, aki Juditnak üzeni, hogy köszönöm, hogy elfogadsz olyannak, amilyennek vagyok. Nagyon szeretlek. Aztán Sára Petinek üzeni, hogy te vagy a kedvenc emberem, remélem ezt soha nem felejted el. Dani pedig Blankának szeretne rajtam keresztül üzeni, hogy már régóta szeretnék valamit mondani. Remélem, egyszer személyesen sikerül. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban David Guetta és Kim Petras közöse. Ez a When We Were Young, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

és ez volt a Turn the Lights Off az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óraig, ahogy azt jól megszokhatátok, javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Eszter üzenetivel megyünk tovább, aki a testvérének üzeni, hogy boldog születésnapot, tesó, maradj mindig ilyen őrült és szerethető. Aztán Geri Mónikának üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig hiszel bennem, míg akkor is, amikor én sem hiszek magamban. Bianca pedig Norbinak üzeni, hogy egy közös dal, egy közös emlék és rengeteg közös álom. Nagyon szeretlek. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van a folytatásban a Glass Animals, ez pedig a Heat Waves, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

John Legend, és ez volt az All of Me az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánságműsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis szeptember 7-én megkezdődnek a munkálatok a 36-os főúton, ahol nagyjából október elejéig teljesen lezárják az út egy szakaszát, a kijelölt terelőutak, majd a 338-as főút, vagyis a nyugati elkerülő, ahonnan a Tokaji út irányába lehet majd kikerülni ezt a részt. Aztán továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Szent István András utca kereszteződésénél az útburkolatot felbontották, emiatt az egyik forgalmi sávot lezárták, itt mindenki figyelmesen közlekedjen. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom az Ótemető utcán. Köszi szépen, Emese, hogy ezt megírtad nekem, valamint szintén erősebb a forgalom a Mikepércsi úton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az ügyet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön most Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Taylor Swift-tel. Ez lesz az Opel Eye.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Két lépcsőben emelhetik az oktatás segítő dolgozók bérét. Állami kézbe kerülhet a dohánytermékek kiskereskedelme. A három csapás elvét vezetik be a környezetvédelmi szabályszegéseknél. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Október közepén jöhet a noxos dolgozók béremelésének első lépcsője, a második pedig 2027. januárjától. Magyar Péter a kormány döntéseiről tartott tájékoztatón beszélt a bérrendezésről. Egyenlőre azonban nem ismert pontosan, mekkora emelésre számíthatnak a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók, és azt sem tisztázott, hogy a technikai munkatársakra is kiterjed-e az intézkedés. A pedagógusok szakszervezete fontos előrelépésnek tartja a bejelentést, ugyanakkor továbbra is konkrét vár. A PS szeptemberben újabb aláírásgyűjtést indított a noxos és technikai dolgozók bérrendezéséért. Állami kézbe kerülhet a dohánytermékek kiskereskedelme. A miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón azt mondta, személy szerint azt támogatná, hogy a trafikok működtetése teljes egészében állami kézbe kerüljön. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez egyenlőre csak az ő elképzelése, és még nincs róla végleges kormánydöntés. A kabinet jelenleg a koncesziós szerződéseket vizsgálja, többek között azt, teljesítették-e a vállalt feltételeket, illetve megfelelő bevételhez jut-e belőlük az állam. Akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak a jövőben a legsúlyosabb környezetvédelmi szabályszegést elkövető vállalatok. A kormány szigorítja ugyanis a szankciókat, és 2027. januárjától új önálló országos környezetvédelmi főhatóságot állít fel. Kiemelten ellenőrzik majd az akkumulátorgyárakat és az akkumulátor hulladék kezelését is. Bevezetik az úgynevezett három csapás elvét is. Ha egy cég 5 éven belül harmadszor is megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a bírság legalább az éves nettó árbevétel 0,5%-a lesz, minimum 5 millió forint. Értékalapú finanszírozásra állítaná át a hazai egészségügyet a NEAK új főigazgatója. Kalóz Zoltán bejelentette, a jövőben a kórházak nem pusztán a beavatkozások száma, hanem a kezelések tényleges eredményessége és a beteg elégedettség alapján kapnának támogatást. A tervek között keményebb gyógyszerára alkuk, a várólisták érdemi csökkentése, valamint az informatikai háttér és a mesterséges intelligencián alapuló ellenőrzés fejlesztése is szerepel. Az 5000 milliárdos alapot felügyelő vezető célja, hogy ugyanabból a forrásból jobb ellátást kapjanak a betegek. Megszüntethetik a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát, és jelentősen átalakíthatják a koncessziók rendszerét. A kormány az STFH koncessziókkal kapcsolatos vétó és hatásköreinek megszüntetését kezdeményezi. Magyar Péter szerint várhatóan a teljes hatóság felszámolására és feladatainak szétosztására is javaslatot tesznek. A kormány június óta vizsgálja a kaszinó és dohány koncessziókat, és a miniszterelnök szerint akár a jelenlegi szerződések megszüntetését is szóba kerülhet. A dohánytermékekhez kapcsolódó magasabb állami bevételeket részben az egészségügyre fordítanák. A koncessziók jövőjéről rövid időn belül újabb kormánydöntés várható majd.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap meleg, kissé változékony idő várható. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is kialakulhat térségünkben. A szél több felé megélénkülhet. Délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg egy jó kis pénteki 2 órás élő esti kívánság műsor ebben az órában még, jó? Úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Az óránkat indítom Taylor Swift-tel. Ez már az Opel Light.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: adott pénz, méghozzá Olá Helinával kiegészülve, és ez volt tőlük a Szétszeretlek az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8-ig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Timi üzenetével nyitom a második óránkat, aki Leventének üzeni, hogy remélem egyszer rájössz, mennyire különleges vagy számomra. Nagyon szeretlek. Aztán Viktor Szilvinek üzeni, hogy ne haragudj rám, szeretném, ha újra minden olyan lenne köztünk, mint régen. János pedig a kollégáinak üzeni, hogy köszönöm nektek ezt a fantasztikus hetet, veletek még a péntekek is lazábbak. Drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Asafa Vidán, ez pedig a One Day, a két órás élő esti kívánságműsor.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Ez volt tőlük a vadonatúj, az Always Be Mine, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, hiszen jön most Kata, és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzenetet biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Húzzátok fel a legkiöltözősebb ruhátokat, mert szeptember 6-án este 7-kor a budapesti Mulatók csillogó világa költözik a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadra. A Csárdás királynő grandiózus nagyoperettje, a nagyváradi Szigligeti Színház, a Nagyvárad Táncegyüttes és egy élő 16 tagú zenekar tálalásában érkezik a Nagyerdőbe. Készüljetek fel a megunhatatlan dallamokra és az igazi szecessziós pompára a csillagos ég alatt. Készüljetek fel a kocka áradatra, mert szeptember 5-én óriási LEGO játékvárossá változik Nyíregyháza főtere. A Kossuth téren és környékén ingyenes építőélmények, robotika, kalapjakap koncert és Kis V. Balázs bűvészműsora vár titeket, este pedig lenyűgöző fényfestés koronázza meg a napot. Hozzátok el a gyerekeket vagy a belső gyermeketeket, de vigyázzatok, nehogy mezítláb rálépjetek a színes kockákra.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Laci üzeni Annának, hogyha ezt hallod, tudd, hogy egész nap rád gondoltam. Nagyon szeretlek. Aztán MSL Robinak üzeni, hogy köszönöm, hogy akkor is meghallgatsz, amikor már túl sokat beszélek. Zita pedig Ferinek üzeni, hogy te vagy az én biztos pontom. Nagyon szeretlek. Hát drága szenseinosok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Blond is, ez pedig a Never Walk Alone, a 2 órás élő esti

Ed Sheeran, és ez volt a Lassefer az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzeneteim, ugyanis Zoli üzeni Katának, hogy te vagy az én kedvenc történetem. Nagyon szeretlek. Panni Dávidnak üzeni, hogy hiányzol, és remélem hamarosan találkozunk. Karesz pedig Évinek üzeni, hogy bocsáss meg, néha az ember csak utólag érti meg, mennyire fontos neki a másik. Remélem, újra tudjuk kezdeni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Calvin Harris, ez pedig a Lovers in the Past Life. Kellemes estét!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

0: Kell, és ez volt a Where is my husband az előző percekben itt a Sunshine On. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 8 óra, úgyhogy a 2 órás élő esti kívánság műsor már a véget ért, viszont másodperceken belül átállunk 2 darab lemezjátszóra, hiszen startol a megújult Mixixel, mindjárt az első 2 órában DJ Vágóval, aztán 10 óra után jön majd a Robin, 11 óra után pedig Edo Danova. Úgyhogy jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova, mindjárt folytatjuk.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Hajdunálási úriember, Mónus József, róla már lehet, hogy hallottál, távíjász egyébként. Beszéltünk róla, egyszer a Boszporusz lőtte át talán egy íjjal, egy nyilvesszővel, és ezen a versenyen az a cél, hogy minél messzebbre tud kilőni a nyilvessződet.
3: Saját erőből.
2: Saját erőből. Mm. És hát hónapokon keresztül készül fel, úgyhogy munka mellett, amikor végzett a munkájával, akkor hazament, felvette a saját készítésű íjat, a nyilvesszőket, azokat is egyedileg saját maga készítette.
3: Milyen anyagból vannak ezek vajon?
2: Hát ezt meg nem mondom, majd egyszer felhívjuk Mónus Józsefet, megkérdezzük. 250 ezer nyilat lőtt ki a verseny előtt. Ez volt a felkészülés. Nem egyszerre, de hát hogy az elmúlt hónapokban. Na most csak ezt számold össze, ezt a 250 ezer nyilat után össze is kell szedni.
3: Nem is az, hanem azt nem mondta senki, hogy csak egy van. Mindig utána kell menni.
2: Na most képzeld el, hogy Amerikában rendeztek egy versenyt, és az volt a cél, hogy megdöntse a világrekordot. Az első az 6 nyilvesszőt lehetett kilőni, az első 4 az nagyjából ilyen 800 méternél landolt. Ez egy kiszáradt tónak a medrében volt egyébként ez a verseny, tehát hogy azért lehetett látni, hogy hova lövi. De így is, utána nehéz volt megtalálni az utolsó 2 nyilvesszőt, mert az egyik az 1051 néhány méterre, mert 1059 azt hiszem, azt még megtalálták, a másodikat meg nagyon sokáig keresték, és végül 1063,5 méterre lőtte ki, és ez új világcsúcs. 80 centivel javította meg a világcsúcsot. Az a szegény bíró, gondolj bele, aki az elején ott áll, és kilövik, és akkor elsétálsz megnézni, hogy ez most 800 méter, utána ez hát nyilván egyesével összeszedik, de hány kilométer, meg hány lépés lehetett aznap a lábában?
3: Hát már lassan egyébként venni kell egy buszbérletet, hogy azzal menjél oda.
2: Golfkocsival, vagy nem is tudom, hogy mivel.
3: Rollerrel.
2: Hát igen. Tehát milyen jól hangzik ez, ahogy mondtad, a buszbérlet, hogy a következő megállunk a következő nyilvesszőnél 1000 méterre található. Igen, gratulálunk neki.
3: Ez egészen elképesztő, hogy én nem is voltam ezzel képben, hogy mennyire messzire lehet lőni egy nyilvesszőt. Tehát nem volt viszonyítási alapom, de ha engem kérdeztél volna, akkor azt mondtam volna mondjuk ilyen reálisan, hogy egy ilyen 2-300 méterre.
2: Igen, de hát nagyon durva, hogy 1000 méter, 1 kilométer áldogálsz ott, egyszer csak ugye a semmiből elsuhan a fejed fölött egy nyilvessző. Tehát, hogy jó messziről lett. Amúgy utána néztem egy ilyen dokumentumfilmben, hogy amiket látsz a filmekben, az mind ilyen kamu, ez a feszít, tart, tudod, amikor az íjászok és úgy állnak, hát nincs az az íjász, aki annak idén a középkorban így állt mondjuk fél percen, egy percen keresztül és tartotta a megfeszítőt.
3: Mert annyira erős a húr.
2: Persze, hát nyilván ezt nem lehetett, vagy meg semmi értelme nem volt, tehát minek? Kihúzod, becélzod, ellövöd. Tehát nagyjából ennyi.
3: Tart, uram, elfáradtam, én is, én le akarom tenni.
2: Tart, de közben még az asszony hív, mi legyen, paprikás krumpli, jó, megbeszélem, mi legyen az ebbe, addig tartsátok. Tehát nem, nyilván ez nem így működött.
3: Meg a szurkot le kell mennem megkavarni.
2: Nagyon nehéz egyébként még, nem tudom mi a helyes kifejezés, de amikor így a felhúrozzák az egész íjat, azt is te mint átlag ember meg se tudnád csinálni.
3: Persze, tehát, nem.
2: Főleg a jelenlegi állapotunkban. De nekünk aztán melyik vállal húznánk ki? Hát egyikkel se. Tehát, és akkor még a magyar íjászok még a hátrafelé nyilazva a lóháton úgy mentek.
3: Tehát hamarabb hajtogatok be helyesen egy ejtőerdőt, mint hogy ezt megcsináljam.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Több családtól is jogellenesen vonhatták meg a családi pótlékot. Új bértárgyalást kezdeményezett a kormánnyal a PS és a PDS is. Lakossági panaszok után teljes felülvizsgálat indul a hulladékgazdálkodásban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Több családtól is jogellenesen vonhatták meg a családi pótlékot, állítja a társaság a szabadságjogokért. A TASZ szerint több esetben a szülők igazolták gyermekük iskolai hiányzásait, a rendszerben mégis igazolatlanként szerepeltek az órák, ezért felfüggesztették a juttatás folyósítását. A jogvédők szerint az érintettek utólag sem kapták meg az elmaradt összeget. Ez azért is problémát jelenthet, mert a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a családi pótlék jogosultsághoz kötötték, így egyes családok ebből is kieshettek. A TASZ az ombudsmanhoz fordult, és a rendszer felülvizsgálatát kéri. Újabb béremelést sürget a pedagógusok szakszervezete és a PDS. A két érdekképviselet nyílt levélben fordult az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz. A szakszervezetek szerint a júniusi egyeztetésen elfogadott 0,4%-os bérkorrekció csak átmeneti megoldás volt, és az azóta rendelkezésre álló kereseti adatok alapján további emelésre lehet szükség. Céljuk, hogy a pedagógusok átlagkeresete tovább is elérje a diplomás átlagkereset 80%-át. A PS és a PDS ezért újabb egyeztetést kezdeményezett a kormánnyal, és a NOX, valamint a technikai dolgozók bérrendezését is napirenden tartják. Idén már biztosan nem kapnak nyugdíjprémiumot a magyar nyugdíjasok. A módosított 2026-os költségvetésből kikerült az erre eredetileg elkülönített 24,3 milliárd forintos keret. A nyugdíjprémium egyébként akkor járhat, ha az éves gazdasági növekedés meghaladja a 3,5%-ot. Az idei várakozások azonban ennél jóval alacsonyabb, nagyjából 2% körüli bővüléssel számolnak. Az eredeti költségvetés még 4,1%-os GDP növekedés alapján tervezett prémiumot. Novemberi kiegészítő nyugdíjemelésre jelenleg szintén nincs kilátás, mert az eddigi infláció a januári 3,6%-os nyugdíjemelés alatt maradt. Bizonytalanná vált 93 használt svájci motorvonat magyarországi beszerzése, amelyek közül több a Debrecen-Záhony vonalon is közlekedett volna. A Stadler és a MÁV még tavaly decemberben állapodott meg a GTV szerelvények átalakításáról és a leszállításáról is. A járművek előzetes típusengedélyét már megszerezték, a szerződés hatályba lépésének másik fele a 15 évre szóló teljes körű karbantartási megállapodás közbeszerzése azonban még nem zárult le. A 93 motorvonat összesen mintegy 14 ezer ülőhelyet jelentene. Debrecen-Záhony mellett Miskolc-Füzesabony és Szerencs-Sátoraljaújhely között is tervezték a közlekedtetésüket. Teljesen felülvizsgálja a kormány a magyar hulladékgazdálkodási rendszert. Magyar Péter miniszterelnök szerint az elmúlt hónapokban sok lakossági és önkormányzati panasz érkezett a szemétszállításra és a hulladékkezelésre is. A kormányzati vizsgálat megállapítása szerint a 35 éves koncesszióval rendelkező MOHU több szerződéses kötelezettségét és célszámát nem vagy nem megfelelően teljesítette. A kabinet ezért a teljes rendszer felülvizsgálatáról döntött, és az átalakítás lehetőségét is vizsgálja.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap meleg, kissé változékony idő várható. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is kialakulhat térségünkben. A szél több felé megélénkülhet. Délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs. Sehol sincs.
6: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, innentől kezdve átálltunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen hogyha péntek, akkor indul a megújult MixXL, amiben egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál DJ Vágó. Jöhetnek az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Játsszuk nektek a jobbnál jobb felvételeket, amivel pedig indulunk, az nem más, mint Hannah Bunt és a Cure My Desire. A megújult MixXL, ami szólnál.

Lost Frequencies és a Head Down a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig nem más, mint DJ Vágó. Hozok pár darab olyan tanácsot az egész este folyamán, amire mindenképpen érdemes odafigyelnetek, hogyha bulizni indultok. Ilyen például az is, hogy ne menjetek egyedül. Mindig jó, ha van veled legalább egy barát, és így tudtok egymásra figyelni, és biztonságosabb is. Aztán beszéljétek meg előre, hogy hogyan juttok haza. Legyen mindig B-tervetek, kijelölt sofőr, akár taxi, tömegközlekedés, vagy akár a szülőknek is szólhattok. Hozok még ilyen jó tanácsokat, most viszont engedem tovább útjára a kedvenceinket, méghozzá mix formájában. Egészen este 10 óráig a megújult Mixixelben a lemezjátszóban.

és a Vára Publik közösen az előző percekben itt a megújult Mixixelben, és ez volt tőlük az I Don't Wanna Wait. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál nem más, mint DJ Vágó. Jönnek még a hasznos tanácsok, hogy mire érdemes odafigyelnetek, hogyha esetleg bulizni indultok a mai este folyamán, tartsátok feltöltve a telefonotokat. Érdemes ugyanis vészhelyzet esetére is menteni fontos számokat, ilyen lehet például a barátoké, a szülőké, vagy akár egy taxi telefonszáma. Aztán az italfogyasztás és a tudatosság is nagyon-nagyon fontos, ugyanis ismerjük a határainkat, ne ígyunk többet, mint amit biztonságosan elbírunk. Nem ciki egyébként nemet mondani az italra. Hozok még ilyen és ehhez hasonló jobbnál jobb tanácsokat, most viszont engedem útjára a kedvenceinket. A folytatásban itt van már Calvin Harris és Regan Bowman közöse. Ez a Lovers in the Past Life, egészen

0: és a Relax Tiki az előző percekben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, hölgyek urak, tartunk egy másodpercnyi szünetet, viszont utána is érdemes lesz velünk tartani, hiszen folytatódik a megújult Mixixel egészen este 10 óraig, a lemezjátszónál pedig DJ Vágó. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult Mixixel, egy órán keresztül még a lemezjátszóknál DJ Vágó, és hamarosan jönnek a jobbnál jobb tanácsaim, amivel pedig kezdünk, az ATB és Dopamine közöse, ez a Don't Stop, kellemes estét!

Aztán igyatok vizet is, ugyanis az alkohol mellett könnyen kiszáradhatunk. Váltogassuk egy kis vízzel, ne csak mindig alkoholt igyunk. Az öltözék és a megjelenés is nagyon-nagyon fontos, ugyanis öltözetek az alkalomhoz, de inkább praktikusan. Kényelmes cipő, réteges öltözet, amiben jól érzed magad, de nem veszélyeztet. Hozok még ilyen és ehhez hasonló jó tanácsokat a mai este folyamán, most viszont játsszuk a kedvenceiteket méghozzá mix formájában. Menjünk tovább Timberlanddel, ez pedig a The Way I Do, a megújítás.

magatokra. Ez is nagyon-nagyon fontos, ugyanis, hogyha valaki rosszul van, kísérjétek ki, kérjetek segítséget, és semmiképpen se hagyjátok egyedül. Aztán tartsátok tiszteletben mások határait, ugyanis a buli nem mentség a tolakodásra vagy a nem kívánt közeledésre. Minden beleegyezés kérdése. Aztán vigyázzatok az értékeitekre, ez is nagyon-nagyon fontos, ugyanis minél kevesebb dolgot vigyetek magatokkal, de ami biztosan nálatok legyen, az a telefonotok, az irataitok, illetve a pénzetek. Egész este ilyen és ehhez hasonló jobbnál jobb tanácsokkal foglak titeket ellátni, most viszont játsszuk a kedvenceiteket méghozzá mix formájában. Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál, a pénteki, illetve a szombati

0: megújult Mixx Szalami szól nálatok. Kellemes estét kívánok mindenkinek, az elmúlt 2 órában pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint DJ Vágó. Andrissal holnap este 8 órakor majd ismételten újra találkozhatok, most viszont tartunk tényleg csak egy másodpercnyi szünetet, ugyanis folytatjuk tovább, jön a pénteki, illetve a szombati állandó rezidensünk 10 óra után az új generáció DJ-je. Robin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult Mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen indul a megújult Mixx-el, amelyben az új generációs DJ-k zenélnek 2 órán keresztül. A lemezjátszóknál pedig ebben az órában Robin. Hello Robin!
3: Jó estét, sziasztok!
0: Na, hogy telt a hét? Már jó régen találkoztunk, mi újság veled az utóbbi időben?
3: Köszönöm szépen, jól vagyok, gyorsan eltelt a hét, hál' Istennek!
0: Hozzá tudtok egészen éjfélig szólni a műsorhoz továbbra is, telefon SMS Viber 0620 316 3000. Robin, indítsuk meg az estét!
3: Az estét Dua Lipa Houdini számával indítjuk egy kicsit feldolgozásba.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: Abba és a Mamma Mia, egykori nagy sláger egy picit új köntösben, itt a megújult Mixx-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen 11 óráig a lemezjátszóknál pedig Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Hogy állsz ezzel a dubai csoki őrülettel, ami ugye jelen pillanatban is zajlik, nem csak országunkban, hanem a világban is?
1: Én személy szerint még nem ettem, és megmondom őszintén, hogy nem is nagyon szeretnék, mivel nem szeretem a pisztáciás dolgokat.
0: Mert hogy ugyanis kiderült, hogy Németországban úgy néz ki, hogy betiltják a dubai csokit, ugyanis a csokoládé számos országban nagy népszerűségnek örvend. Egy német bíróság azonban úgy döntött, hogy csak azok a termékek nevezhető dubai csokoládénak, amelyek valóban Dubajból származnak. Tehát nem lehet most már csak úgy mindenre rátenni ezt a címkét, hogy akkor ez dubai csoki, hanem amit onnan behoznak.
1: Valamennyiség igazuk is van, mert az a lényege, hogy dubai csoki legyen, ami Dubajból származik.
0: Így van, köszönöm szépen ezt a megerősítést. Hölgyek, urak, ti hogy álltok egyébként a dubai csoki őrülettel, illetve lázzal? Ezt is megírhatjátok nekem. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Florida Rajtan számával folytatjuk tovább.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: a megújult Mixx-el, ami szól nálatok, és az előző percekben pedig Ellen Fautnak a nagy klasszikusát hallhattuk. Ez volt a Sexy and I Know It, most viszont a lemezjátszóknál ebben az egy órában. Robin, hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: A Wikipédiával hogy állsz? Szoktad használni néha, amikor valaminek utána kell nézni?
1: Régen használtam, de most már a Wikipédia szerintem felváltotta a ChatGPT.
0: Hát igen, sajnos egyébként ma már felváltotta a ChatGPT, úgyhogy hát egyre kevesebben használják. Ti egyébként használjátok még? Ezt is megírhatjátok nekem, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Shampoo Temperature című számával folytatjuk tovább.
0: Még bő 20 percen keresztül a lemezjátszóknál.

térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. A DJ Pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így 11 óra előtt itt a Sunshine FM-en. Hát még egy pici kávét bedobtunk, hogy így feltöltődjünk az estében, és ebben az egy órában pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint Robin. Robin, köszi szépen, hogy itt voltál!
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, hiszen érkezik a lemezjátszók mögé Edo Denova. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.
3: A lemezjátszóknál.

Itt is vagyok, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, és már folytatódik is a megújult MixXL, melyben egy órán keresztül ismételten az Afro House világába kalózolunk el benneteket, a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Edónak egyébként kevesebb, mint egy hónap, és debütál a vadonatúj dala, ami természetesen itt a Sunshine FM-en is fog szólni, addig viszont a legjobb Afro House felvételeket hozza az elkövetkezendő egy órába

megújult Mixx-el, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Hozok pár darab érdekességet, illetve praktikát, hogy mire érdemes odafigyelnünk, hogyha éppen egy házi buliba készülünk, vagy már akár ott is vagyunk. Például tartsuk tisztán a környezetet, ugyanis figyeljünk arra, hogy a hulladékot mindig a megfelelő helyre dobjuk, és ha szükséges, biztosítsunk külön szemetes zsákot az újrahasznosított anyagok számára. Aztán a másik, hogy ne zavarjuk a szomszédokat. Ügyeljünk arra, hogy a hangoskodás ne legyen túl zavaró, és ha lehetséges, használjunk hangszigetelt helységet a bulizásra. Vannak még ilyen ötleteim és tanácsaim, ezeket hamarosan megosztom veletek, most viszont engedem útjára a jobbnál jobb Afro House felvételeket. Ebben az órában

megújult Mixx-el, ami szól nálatok, és természetesen éjfélig a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Hozok még pár darab érdekességet, illetve jó tanácsot azzal kapcsolatosan, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyha esetleg házi buliban vagytok, vagy esetleg oda készültök. Ha például alkoholt fogyasztunk, fontos, hogy mindenki mértékkel igyon, és senkit ne hagyjunk egyedül, ha nem érzi jól magát. Aztán a következő, hogy biztosítsuk a megfelelő közlekedési lehetőséget. Ha valaki nem tud biztonságosan hazajutni, gondoskodjunk arról, hogy taxival vagy más módon hazaérjen. Aztán még egy tanács, hogy tartsuk szem előtt a vendégek biztonságát, figyeljünk oda, hogy mindenki jól érezze magát, és ha valakinek szüksége van segítségre, legyünk figyelmesek és támogassuk. És a legutolsó pedig az, hogy legyünk udvariasak és tisztelettudóak, ugyanis mindenki számára kellemes élményt biztosíthatunk, ha tiszteletteljesen bánunk egymással, és figyelünk a mások kényelmére és határaira is. Na, ezek lettek volna a jó tanácsaim, illetve azok a tanácsok, amikre mindenképpen figyeljetek oda, hogyha esetleg egy házi buliba készültök. A kedvenceket pedig tovább engedem, hiszen még bő 20 percen keresztül

0: megújult Mixixel, ami szólt nálatok az elmúlt 2 órában. Én köszönöm szépen az elmúlt 4 órás figyelmet, köszönöm szépen DJ Vágónak az első 2 órát, köszönöm szépen Robinnak, aki már ugye a Mixixelben zenélt, és most pedig az utolsó 1 óránkban Edo Denovának köszönöm szépen a kiváló Afro House felvételeket, jó bulizást a térségben mindenkinek, és természetesen biztonságos hazaérkezést. Glass Norbert vagyok, jó rádiózást! Sziasztok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma. Gyere, emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl velem. Menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.